0: legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tercavezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Manna Hits.

0: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
1: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song.
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mondom én nektek, hogy néhányan miért nem tudtok előrelépni abban, amiről hiszitek, hogy az elhívásotok. A stabilitás felszabadítja a képességet. Isten elhív minket, és jól ismeri a zűrzavart, amiben benne vagyunk. És Isten ereje tökéletesen megnyilvánul a mi gyengeségeinkben. Az ő fénye jobban átvilágít a repedezett edényen. Mint az olyan embereken, akik teljesen egyben vannak. Nos, amikor ő engem elhívott, elég repedezett edényt kapott. Az Isten szándékosan választja a gyengéket, a világ bolondjait, hogy az ő fénye átragyogjon rájuk, és az emberek azt mondják, ez Isten kell, hogy legyen, ezt biztosan Isten tette. Tudjátok, hogy az iskolában majdnem megbuktam angolból, mert nem tudtam különbséget tenni a főnév, a névmás és az ige között, vagy megérteni a mondatszerkezeteket. Engem nem érdekelt, hogy főnév vagy ige, én csak beszélni akartam. Nos, az, hogy én képes vagyok minden nap a világ nagy részéhez szólni, tévén, rádión és egyéb médiumokon keresztül, az bizonyos, hogy az Isten ajándéka. És Isten a természetes képességedet messze túlhaladó ajándékokat adhat neked. De ő megkíván néhány dolgot ahhoz, hogy ezek az ajándékok teljesen működhessenek. Az egyik ilyen pedig az, hogy engedd őt dolgozni benned a Szent Szellem erejével, hogy kiegyensúlyozottá tegyen téged. A stabilitás felszabadítja a képességet. Emlékszem, mikor az első helyünkön voltunk. Az első irodánk a házunk pincéjében volt. Egyik reggel ott ültem, a fejemet az asztalra hajtottam, és imádkoztam, hogy növekedjen a szolgálatom. Ó, Istenem, olyan sokáig vártam, és olyan nagy az elhívás az életemen. A szolgálatomnak szüksége van a segítségedre. Megdorgállak, Sátán, megdorgállak. Nem fogod megakadályozni a szolgálatom növekedését. És hallottam, ahogy Isten egyszerűen azt mondja. Nos, Joyce, amíg nem kezdesz úgy beszélni a férjeddel, ahogy mondtam neked, addig nem tudok mit tenni a szolgálatodért. Na gyerünk, ez jobb, mint ahogy reagáltok. Mert egy okos tojás voltam, nagy szájjal, aki darabokra szedett téged. És engem a legkevésbé sem érdekelt az alkalmazkodás, vagy az alárendeltség. A férfiak bántottak és molesztáltak, és miközben felnőttem, eldöntöttem, hogy amikor megszabadulok ettől, akkor többet soha senki nem mondja meg nekem, hogy mit csináljak, főleg nem egy férfi. Nos, ez jól hangzik, de Istennél nem működik. Dave jó volt hozzám, ő jó ember volt, de amikor kritikus lelkülettel rendelkezel, akkor mindenkiben tudsz hibát találni. Mindegy, mennyire jó emberek, azt az egy dolgot fogod észrevenni, ami nem tetszik neked. Szóval okos tojás voltam, és ha nem értettem egyet azzal, amit Dave akart, akkor vitatkoztam és visszabeszéltem neki, és Isten már egy ideje mondta nekem, hogy fogjam be a számat. Valakinek mondott még ilyet az Isten? Az 5 Mózes 7.22 azt mondja, amikor a kezedbe adom a te ellenségeidet, és ez nagyon érdekes, mert te nem vagy képes bármikor legyőzni egy problémát, amikor csak kedved tartja. Csak akkor, amikor a Szent Szellem ráteszi arra a kezét, és átadja neked, de akkor, ahogy a Biblia mondja, teljesen el kell pusztítanod az ellenséget. Nem köthetsz vele szövetséget, nem léphetsz vele házasságra, hanem el kell pusztítanod, hogy írmagja sem maradjon. Szóval látjátok, én szellemi akartam lenni vasárnap meg kedden, de a hét többi napján nevetségesen viselkedtem. Nos, amikor a fejemmel az asztalon imádkoztam, addigra már nőtt egy kicsit a szolgálatunk. Néhány rádióállomáson is jelen voltunk. 100-200 embernek tartottam összejöveteleket. De szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kegyelméből és irgalmából talán csinálhattam volna kis dolgokat, néhány kis bibliatanulmányozást, ahova eljött volna néhány olyan ember, akik ugyanolyan rosszul viselkedtek, mint én. De szeretném elmondani nektek, hogyha nem hagytam volna, hogy Isten megváltoztassa a férjem, meg az engem irritáló emberek iránti viselkedésemet, akkor ma nem állnék itt. Ez ennyire egyszerű. És szeretném, ha tudnátok, hogy az életünkben lévő siker nem is annyira a képességeinkről szól. Sokkal inkább a jellemünkről. És sok embernek vannak ajándékai, amelyek eljutatják őket valameddig, de nincs elég jellemük, ami ott is tartaná őket. Ezért nem érdekelnek engem a hirtelen jött sztárok. Wow! Hallottad már ezt az embert? Hát ő nem nagyszerű! Nos, ha nincs meggyökerezve és megalapozva, és nincs megtöretettség az életében, akkor nem fog ott maradni. Gyorsabban lecsúszik majd, mint ahogy felemelkedett. Legyen az férfi vagy nő. És Istennek semmi szüksége olyan emberekre, akik nyilvánosan kereszténynek vallják magukat, de Isten nevében bolondot csinálnak magukból. Tehát stabilitásra van szükségünk. A stabilitás pedig felszabadítja a képességet. Mózesnek nagy elhívás volt az életén, de érzelmi beállítottsága volt. A saját erejéből reagált, a saját gondolatai alapján. Ezért Isten a semmi közepére helyezte őt 40 évig, hogy megtöretettséget találjon. Amen. Péternek nagy szája volt. Lobbanékony volt érzelmileg, de jó szíve volt, és tudod, amikor Isten látja a szívedet, akkor ő dolgozni fog rajtad, és vagy hallgatsz rá, vagy savanyú életed lesz. Jó, egy testvérnő amott egyetért velem. Tehát fejlődtünk a gondolatunk és a beszédünk terén is. De hadd mondjam el, hogy bár nehéz kontrollálni a beszédünket, és egy kicsit nehezebb, mint az érzelmeinket és a hangulatunkat irányítani, de tudjátok, ezek mind összefüggnek egymással. Mert ha érzünk vagy nem érzünk dolgokat, ha ezek az érzések erősek, akkor nagyon nehéz jól cselekedni, amikor rosszul érezzük magunkat. Bárcsak úgy mennétek ma haza, hogy eldöntitek, elhatározzátok, nem érdekel, hogy mit érzek, Isten kegyelméből és irgalmából helyesen fogok cselekedni. Nem kell kedvet érezned a megbocsájtáshoz, hogy megbocsáss valakinek. Annélkül is jót tehetsz valakinek, hogy kedvet érzel hozzá. Nekem sem kellett kedvet éreznem ahhoz, hogy a haláláig gondoskodjam az apámról, miután egész életemben molesztált, de dönthettem így. És a Biblia azt mondja, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, mert ha kitartunk és nem lankadunk meg, akkor a megfelelő időben aratni fogunk. Látjátok, anélkül is lehetünk kedvesek, hogy kedvet éreznénk hozzá. Boldognak sem kell érezned magadat ahhoz, hogy mosolyogj. A stabilitás az a képesség, hogy ha valami zavart vagy csalódást okoz neked, akkor képes vagy gyorsan visszanyerni a nyugalmadat. Egy erő, hogy bármilyen helyzetben meg tudj állni és nyugodt maradj. Ez gyönyörű dolog. A stabilitás az egyik legnagyobb ajándék, amit másoknak vagy magunknak adhatunk. A stabilitás megbízhatóságot jelent, mert amikor valaki stabil, akkor úgy érzed, hogy támaszkodhatsz rá. Én mindig számíthatok Dave-re abban, hogy biztosan jó kedve lesz. Már 43 és fél éve vagyok a feleségének a férfinak, és elmondhatom, hogy talán 4 vagy 5 alkalommal láttam őt rossz kedvűnek. Talán 4 vagy 5 alkalommal láttam őt rossz kedvűnek. És akkor sem volt vészes. Nekem többször volt rossz kedvem a házasságunk első holnapjában, mint neki egész életében. És úgy hiszem, ez részben Dave személyiségének köszönhető. Egy nagyon könnyed és nyugodt természete van, ami lehetővé teszi számára, hogy sokat elviseljen. De ennél is fontosabb, hogy ő azt választja, hogy bízik Istenben. Ez a döntése, hogy bízik Istenben. És egy másik dolog, ami segít Dave-nek a stabilitásban, és ez lehet, hogy meglep benneteket, de ő mindig gondot visel magára, tornázik, nem eszik mindenféle szemetet, kialussza magát, nem üldögél és aggodalmaskodik állandóan. Azt kérdezed, mi köze van a stabilitáshoz? Nos, sok köze van a stabilitáshoz, mert ha rendkívül fáradt vagy, akkor nagyon nehéz megfelelően cselekedni. Szóval, ha itt állnék, és egész nap arra bátorítanálak, hogy gondot viselj magadra, akkor is megérné, hogy eljöttél. Nagyon nehéz élvezni a kapcsolatot egy olyan emberrel, aki könnyen kiakadt, csüggett, frusztrált és dühös. Tégy szívességet a családodnak. Gyerünk, tudom, hogy fáradtak vagytok, én is az vagyok, de ezt meg kell tennünk. Tégy szívességet a családodnak. Amen. Tégy szívességet a családodnak, és döntsd el, hogy többé nem fogod rajtuk levezetni a rossz hangulatodat. Mert semmi sem rosszabb, mint együtt élni valakivel, akiről soha nem tudhatod, hogy az adott napon épp hogy viselkedik majd, és ez nem is fair. Azért is szeretjük Jézust, mert ő a mi kősziklánk. Miért hívjuk kősziklának? Mert ő mindig stabil, mindig ugyanaz, mindig szeret minket, mindig jó kedvében van, mindig pozitív. Mi pedig ragaszkodunk hozzá. Nos, nem szeretnéd, ha mások is így éreznének veled kapcsolatban? Az egyik legnagyobb ajándék, amit Isten adott nekem, az egy kiegyensúlyozott férj volt. Mert a gyermekkorom miatt nem tudom, mi lett volna velem, ha nincs előttem az életben Dave kiegyensúlyozottságának a példája. Amen. Szeretném, ha megnéznénk a Filippi 1:28-29-et. Olyan jó ige ez. Ezt hallgassátok. Ki is vetítjük nektek a képernyőre. Semmiképpen, egy pillanatra sem meg ne rémüljetek az ellenfeleitektől, vagy vádlóitoktól, mert ez az állandóság, ami egy másik szó a stabilitásra. Mert ez az állandóság és bátorság a rájuk váró kárhozat világos jele lesz számunkra. Tehát, ha kiegyensúlyozottak marad, az azt mondja a gonosznak, hogy véged, mert ő semmit nem tud tenni veled, ha stabil vagy. Azt szeretné elérni, hogy felzaklasson és felmérgesítsen, hogy egy csomó ostoba dolgot kimondj és elkövess, hogy az elkövetkező 5 napban majd bűnösnek érezd magadat azok miatt, amiket tettél. Van itt valaki? Nektek viszont az üdvösségetek és szabadulásotok biztos jele, mégpedig az Istentől. Megkérhetném a segítőimet, hogy jöjjenek ki? Van egy kis segítségünk. Rendben. Te állj oda, ördög úr. Ördög. Pszt. Jézus. Dicsőség az Úrnak. Itt van egy hívő. Egy átlagos napon. Nem tudod, hogy milyenek lesznek a körülményeid. Soha nem tudhatod előre. A Biblia azt ígéri, hogy Isten folyamatosan megenged majd, sőt, még elő is idéz bizonyos helyzeteket az életünkben, amíg meg nem tanuljuk, hogy nyugodtak maradjunk a problémák közepette. Tehát valójában soha nem tudhatjuk, hogy mi fog történni egy adott napon, és Isten nem is igazán akarja, hogy sokat foglalkozzunk ezzel, mert ő azt akarja, hogy annyira stabilak legyünk, hogy ne is kelljen mindennek jól mennie ahhoz, hogy boldogok legyünk. Van otthon valaki a fejetekben? Én magam belefáradtam ebbe. Belefáradtam, hogy mindig kiegyensúlyozatlan voltam, és mindig irányítani akartam a körülményeimet. Tehát az történik, hogy az ellenség eldönti, hogy felidegesít téged. Nos, ha elfordulsz az Istennel való kapcsolatodtól, és elkezdesz harcolni, azzal csak azt éred el, hogy egyre boldogabbá és boldogabbá teszed őt. Istent pedig olyan helyzetbe hozod, hogy nem igazán tud tenni érted semmit, mert nem bízol benne. Másrészről, miközben mindez zajlik, Isten figyel. Ő csak figyel. De amikor felismerem, hogy aki a felséges rejtekében lakik, aki a mindenható árnyékában pihen, az stabil marad, mert az ő erejével szemben senki sem tehet semmit, akkor azt mondhatom az Úrnak, hogy ő az én oltalmam és váram, és az én Istenem, őrá támaszkodom, és őrá számítok, belé vetem a bizalmamat. És akkor mi történik? Isten elintézi az egész dolgot, és már nincs is semmi problémám. Amen. És szeretném, ha látnátok ezt, mert pontosan ez történik a szellemvilágban. Minden egyes nap talán 10 különböző alkalmad is lesz, hogy idegessé válj. Hogy megsértődj, hogy elveszítsd a békességedet, hogy valami nagy ostobaságot mondj, hogy egy csomó negatív dolgon gondolkozz, és eközben figyelnek minket, a szellemvilág figyel minket, az ellenség figyel, Isten is figyel, az angyalaink figyelnek, hogy talán mondunk valamit, amivel aztán dolgozhatnak. Azt is mondhatjuk, hogy Isten is a lehetőségeket keresi az életünkben, meg a gonosz is ezt teszi. Eléd helyeztem az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasz! Válasz! Nos, nem számít, hogy mit érzel belül. Akár azt is érezheted, hogy darabokra szakadsz. De ha ki tudod mondani, Uram, segíts, segíts, Uram, segíts, ó, segíts, Uram, tarts meg szilárdan, segíts befogni a számot, segíts, segíts, ó, Istenem, segíts, segíts, nem hisztizni, segíts, segíts, segíts. Nem telik majd el sok idő, és Isten cselekszik az érdekedben. Tudod miért? Mert a Biblia azt mondja, hogy nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját. Is. Semmiképpen, egy pillanatra sem meg ne rémüljetek az ellenfeleitektől vagy a vádlóitoktól, mert ez az állandóság és bátorság a gonoszra váró kárhozat világos jele lesz. Nektek viszont az üdvösségetek és szabadulásotok jele lesz, mégpedig az Istentől. Szeretném, ha hazamennétek és elhatároznátok, hogy Isten segítségével kiegyensúlyozottáká váltok. Isten nem a félelem lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. Gondolj át dolgokat, és határozd el, hogy miként fogsz viselkedni. Minden reggel tarts egy kis megbeszélést magaddal, és gondolj át dolgokat. Ne mondd magadnak. Nos, már régóta elterveztem ezt. És ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy én terveztem, akkor nagyon mérges leszek. Mert már most megmondhatom, hogy ezzel előre megírtad a sorsodat. Valami biztos történik majd, ami felidegesít. Erre akár mérget is vehetsz. Nem bálványozhatod a terveidet. Ha-ho! Azt mondtam, hogy nem bálványozhatod a terveidet. Ez az üzenet nem úgy hangzik el, ahogyan én azt szépen előre megterveztem. És igazából nagyon zavar, amikor sok-sok órát és heteket töltök el azzal, hogy készülök erre, és mindent szépen megtervezek, majd Isten egyszerűen csak összekeveri a dolgokat, és az egész végül kicsit őrülten hangzik el. De tudjátok, mi nem rendelkezünk teremtő erővel az életünkben. Nem tudjuk élvezni a partit, ha a terveinket bálványozzuk. Mert az ember tervezi el az útját, de Isten irányítja a lépéseit. Amen. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de túl sok időn át kimaradtam a buliból, és én bizony ott akarok lenni. Olyan sok példa van az Isten igéjében olyan emberekre, akik jól cselekedtek, és nagyon sok példát olvashatunk olyanokról, akik rosszul. Illés az egyik nap tüzet hívott le a mennyből, teljesen nevetségessé tett 450 hamis Baál prófétát. Megölte, és darabokra szedte őket. El sem tudom képzelni, milyen fáradt lehetett másnap ez a férfi. Időnként csak olvassuk mindezt, de nem gondolkozunk rajta, micsoda energiába kerülhetett ez. Mennyi érzelmi energiájába kerülhetett mindez. Nos, másnap egy nő Jézabel megfenyegette őt, ő meg elmenekült a pusztába, leült egy fa alá, és meg akart halni. Isten meg egy angyalt küldött, hogy aludhasson és ehessen egyet. Egyszerűen nem értem, mi bajom van. Nos, próbálj időben lefeküdni, az talán segít. Amen. De nagyon tetszik, amit Isten mondott. Aztán miután szunyókált párszor és evett, elindult és elrejtőzött egy barlangban. Még mindig nem volt kész engedelmeskedni Istennek. Isten pedig meglátogatta, és nagyon tetszik, amit kérdezett. Mit csinálsz te itt? Szeretnék átadni nektek ma egy Istentől való üzenetet. Mit csinálsz? Emberek meghalnak és pokolra kerülnek, gyerekek éheznek, embereket rabolnak el, hogy szexrabszolgákká tegyenek, én meg a WC-be lógó fejjel sírtam, mert a férjem focit nézett a tévében. Ha-ho, van itt valaki? Úgy értem, ez mennyire nevetséges dolog már. Nos, ők nem megfelelően bánnak velem, és senki sem törődik velem. Tudod, még ha az egész világ is rosszul bánik veled, az nem jogosít fel arra, hogy állandóan mérgesen járj fel alá. Nos, oké, figyeljetek, körülbelül 3 hete nagyon felmérgesített valaki. Úgy értem, nagyon hosszú idő óta most voltam igazán mérges. Dühös voltam. És nem gondolkoztam, és nem is imádkoztam. Nem vártam, hogy Isten szóljon hozzám. Felkaptam a telefont, és jól megmondtam neki. Elég határozottan. Azok után, amiket értettettem. És olyan mérges voltam, hogy 2 napba telt, mire bűntudatom lett. És ebből tudom, hogy hosszú idő óta most voltam a legmérgesebb, mert általában, ha mérges leszek valakire, akkor 5 perc múlva már megbánom a dolgot. De most eszembe se jutott, hogy bocsánatot kérek egészen a 3. napig. És akkor Isten elkezdte a szívemre helyezni ezt. Nos, igen, ő rosszul viselkedett, nagyon rosszul viselkedett, és amit tett, az igazán ostoba dolog volt, ami rosszul esett nekem, és nem kellett volna ezt tenniük. De azt mondta, ez téged nem jogosít fel erre. Ez nem jogosít fel téged arra, hogy kikelj magadból, és kinyisd azt a nagy szádat. Azt hiszem, hogy neked példát kéne mutatnod. De még egy napot vártam. Sőt, még Dévet is felhívtam. Szeretem ilyenkor felhívni őt. Szóval felhívtam, ő tudott is a helyzetről, és azt mondtam, azt hiszem, Isten azt mondja, hogy fel kéne hívnom az illetőt, hogy bocsánatot kérjek, de tudom, hogy néha túlzásba viszem ezt, mert állandóan mindenkiért aggódom, szóval gondolod, hogy talán nem az lenne a legjobb számára, ha bocsánatot kérnék? Ezt csináltam 3 hete. És annyira szerettem volna, ha azt mondja, nem, szerintem nem lenne jó. Szerintem nem tenne jót neki, ha bocsánatot kérné. Azt mondta, nos, azt kell tenned, amit Isten mond neked. Majdnem megharagudtam rá. Nem akartam azt hallani, hogy tedd azt, amit Isten mond. De tudjátok, egyértelmű volt, hogy nem lesz békesség a házban. Ebben a házban. Ó, de nagyon nem akarodzott megtenni. És elképzeltem a párbeszédet, hogy majd felhívom az illetőt, és azt mondom, nézd, csak azt akartam mondani, hogy nagyon sajnálom, amiért a múlt héten olyan mérges lettem. És szinte hallottam, hogy azt válaszolja, nos, igen, meg is lepődtem a viselkedéseden. Szóval imádkoztam, Istenem, kérlek, kérlek, kérlek, kérlek, legalább adj kegyelmet, hogy azt mondja, nekem sem volt igazam, ez olyan sokat segítene. Azt gondoltam, hogy olyan sokat segítene, ha azt mondanám, tudod, nagyon sajnálom, hogy múlt héten olyan mérges lettem, és ő meg azt mondaná, nos, tudod, megérdemeltem. Nem hibáztatlak, de köszönöm. Nos, felhívtam őt, remélve, hogy nem veszi fel, de felvette. Hello, hogy vagy? Szia, hogy vagy? Isten pedig cselekedett az érdekemben. Mert tudja, hogy mennyit bírunk elviselni. Bocsánatot kértem, az illető pedig azt mondta, nos, semmi baj, ne aggódj miatta. Én is rosszul viselkedtem. Bla, bla, bla, bla, bla. De az egész lényeg az, hogy még ha teljesen gőgös, büszke és nevetséges módon viselkedett volna is, akkor is meg kellett volna tennem azt, hogy békességem legyen. Meg kell értened, hogy amikor megbocsájtasz az embereknek, és a helyes dolgot választod, akkor nem nekik teszel szívességet, hanem magadnak. Isten téged próbál megmenteni. Nem akarja, hogy hogy az életet hátralévő része gyűlölettel, keserűséggel és mindenfajta rossz és negatív dolgokkal telve éld le. Ha akarod, választhatod, hogy jó életet élsz az otthonodban. Választhatod, hogy elkezdesz jól gondolkozni, elkezdesz megfelelően beszélni, és nem engeded, hogy a hangulataid irányítsanak. Már az első 10 percben azt mondhatod, nem fogom ezt eltűrni. Istenem, segíts, segíts, segíts! És szinte garantálhatom, hogy néhány nagyon nehéz és idegesítő ember esetében, ha elég sokáig stabil maradsz, akkor végül élő bizonyságá válsz a számukra. Sóvá és fényé válhatsz, és a só azt jelenti, hogy szomjassá teszed őket majd arra, amivel te rendelkezel. Szomjassá teszed majd őket arra, ami neked van.
0: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk. Inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai vendégem Szabó Vékei Katalin óvodapedagógus, két gyermekes édesanyja, a jelenleg 4 éves Benyámin és 5,5 éves Viola édesanyja. Benzsike nevű kisfia Duchenne-féle izomsorvadással született. Akár 6 éves korára tolószékbe kerülhet. Szülei neki gyűjtenek génterápiára, ami több mint 1 milliárd forintba kerül. Ennek az apropóján van itt most velünk a beszélgetésben és a stúdióban az édesanyja Kati. Szia Kati, szeretettel köszöntünk.
3: Szia, üdvözlök minden hallgatót.
2: Nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy beszélgethetünk egy kicsit erről a helyzetről, amiben ti családilag benne vagytok, de a hallgatóink kedvéért, akik nyilván nem ismernek titeket, mesélj magatokról. Mit szabad tudnunk rólatok?
3: Én azt gondolom, hogy nagyjából egy átlagos kis család vagyunk. A férjemmel és a két kisgyermekünkkel élünk Budapesten, és én óvónőként dolgozom, a férjem pedig most jelenleg éppen futárkodik, de egyébként ilyen logisztikai munkákba szokott elhelyezkedni.
2: És már visszamentél dolgozni?
3: Igen, most szeptembertől, illetve augusztus végétől dolgozom. Benzsike ugye most kezdte el az óvodát, úgyhogy már nem tudtuk tovább húzni ezt a dolgot, úgyhogy igen.
2: Vissza is mentél dolgozni. Mesélj nekünk egy kicsit magatokról, mint családról, olyan szempontból, hogy hogy zajlik az élet nálatok? Hogy kell elképzelnünk a ti családotokat?
3: Hát igazából mi egy ilyen társasházba lakunk, ami ilyen legfelső szintjén, ami 2,5. emelet, lift nincs, ugye, és hát ugye a Benzsikét, őt azért hordozni kell, tehát hogy ez a része nem könnyű, hogy azért sokat kell cipelni, hát most már szerintem van kb. 15 kiló, vagy majdnem 15 kiló, amúgy iszonyatosan kis növésű, szóval egyébként ez jellemző a düsenes betegekre, hogy nagyon picikék. Mondjuk nálunk ez ilyen családi vonás is, főleg a férjem családjába volt mindenki picike, úgyhogy még nem tudjuk, hogy mitől van, de ilyen szempontból jó, hogy legalább nem még több kiló, és nem kell annyit cipelni, de igen, igazából ez szerintem, ami kicsit más az életünkben, ugye, hogy a Benzsike hiába 4 éves, mégis hát kb. Úgy mozog, mint egy 2 éves, vagy nem is tudom, tehát, hogy nem lehet őt csak úgy elengedni mondjuk a játszótéren, hogy bármit csináljon, hanem mindenhova követni kell, nehogy leessen. Tehát mindig vigyázni kell rá, mint egy kisgyerek kisbabára szinte, vagy egy 2 éves kisgyerekre körülbelül.
2: Tehát, hogy azt tapasztalod, ugye nyilván van viszonyítási alapot, hiszen a szakmád is az, hogy óvónő vagy, tehát nagyon sok kisgyereket látsz a munkád miatt is. Tehát mondjuk velük összehasonlítva az egy különbség a Benzsikével, hogy ő nem úgy viselkedik, mint egy 4 éves, vagy nem úgy mozog, mint egy kortársa, hanem azt látod, hogy körülbelül úgy, mint egy 2 éves kisfiú.
3: Hát igen, igazából az egész mozgásfejlődése sokkal lassabb volt, mint egy átlagos gyereké. Hát nekünk, főleg a kislányunk, ő meg egy ilyen, ráadásul ilyen nagyon ilyen gyorsan fejlődött, hogy úgy mondjam, tehát ő ilyen ideális mozgásfejlődést mutatott. Már ugye 1 éves korában már járt, meg nagyon ügyesen, kiskorától nagyon ügyesen mászik föl ilyen magas helyekre, meg tehát, hogy ő ilyen nagyon ügyes. És hát Benzsikével pedig hát ugye pont az ellenkezőjét tapasztaltuk meg, tehát ő eleve mindent később kezdett el, tehát igazából kúszni, mászni szinte nem is, szinte teljesen ki is maradt neki, de nagy nehezen ilyen hát 13 hónaposan elkezdett mászni. Előtte viszont már felállt meg, tehát ácsorgott, meg így sétált így kapaszkodva, de hogy ez a mászás így teljesen nagyon picit mászott utána. És hát járni is, hát ilyen, épp hogy ilyen határon belül, szóval ilyen 1,5 éves korában kezdett el végül egyedül járni. Viszont így azért kiskorától fogva látszódtak ezek a ilyen tipikus tünetek, ami ezzel a betegséggel jár általában, hogy ilyen támaszkodva, nehezen áll fel, így támaszkodik a térdére, úgy áll fel, leülni a földre is, nem tudja ilyen szép lassan leereszkedni, hanem így lehuppan a földre, akkor hát futni nem igazán mondanám futásnak, amit csinál, tehát ő azt mondja, hogy fut, de inkább csak ilyen kis totyogásszerű dolgok. Ugrálni is nem tud igazából, hanem hát így egy fél oldalasan egy kicsit így megdobja magát, de ezt nem nevezném ugrásnak, de ő nagyon élvezi egyébként.
2: Mit szabad tudni erről a Duchenne-féle izomsorvadásról? Mik ennek a tünetei? Ez milyen jellegű betegség, és milyen gyakori az előfordulása például?
3: Ez egy örökletes genetikai betegség, és ritka betegségnek számít, de a ritka betegségeken belül a gyakori viszont, tehát azt hiszem talán a leggyakoribb, vagy nem tudom pontosan. És hát igazából ennek is van több fajtája. Van egy enyhébb formája, az a Becker nevű betegség, ami igazából csak később ilyen tinédzserkorba vagy felnőtt korba jön ki, és mi azért sokáig reménykedtük, hogy hát ha neki csak az van, de hát sajnos egyértelművé vált így a mozgásából, hogy neki ez a súlyosabb fajta van. Ami pedig hát nem mindenkinek egyforma a betegségnek a lefolyása igazából. Ugye, amikor mi először így megtudtuk, akkor így az orvos így a legrosszabbat festette le elénk, ami azért kiderült, hogy azért manapság már jó esetben sokkal jobb is lehet a lefolyása ennek a betegségnek, de azért azt látom, hogy így akikkel is sokakkal beszéltünk, meg így kérdezősködtünk, hogy azért jellemzően ilyen legjellemzőbb ilyen 9-12 éves kor körül kerülnek tolószékbe, így, hogy ő szednek szteroidot a gyerekek 4 éves kortól. Persze van olyan, aki korábban, ugye azért az nagyon rossznak számít, ha valaki már 6-7 éves korába, és vannak olyanok, akik meg 14-5 éves korába is még járóképes, tehát ő, hogy ez mitől függ pontosan, ez lehet a genetika is, hogy a génen belül hol van a hiba, milyen fajta hiba, meg hát egyéb járulékos dolgok is, amit nem nagyon lehet lekövetni, hogy kinek micsoda.
2: Nálatok mikor és hogyan derült ki az, hogy a kisfiatok ebben a típusú betegségben szenved?
3: Nekünk úgymond ez ilyen szerencse, vagy... hogy neki nagyon korán kiderült igazából, tehát elvileg ez ilyen 3-4 éves korban szokott úgy kiderülni, hogy így feltűnik az embereknek, hogy tényleg valami nagyon nem stimmel. Ő pedig 3 hónaposan egyszer lázas lett, egyébként nem függött ezzel össze a láz, és hát mi nem gondoltuk, hogy ezzel olyan nagyon nagy dolgot kéne kezdeni, hogy most lázas lett, viszont a nagybátyám gyerekorvos, és ő mondta nekünk, hogy ilyen kisbabákat ki kell vizsgálni kórházba, hogyha lázasak lesznek. És akkor ezt addig így mondogatta, amíg jó, hát akkor menjünk be, hát akkor vizsgáltassuk ki, most mi baja lehet belőle, hogy kivizsgáltatjuk. És be is vittük a hempába, és csináltak igazából vizeletvizsgálatot, minden rendben volt, és igazából már haza akartak minket küldeni. Amikor is... pont doki csere volt, és az új orvos azt mondta, hogy akkor nyugodna meg a lelkiismerete, ha még egy vérvizsgálatot is csinálnának a Benjinek. Na és akkor hát kezdték a kis 3 hónapos gyerekből, egyébként iszonyatosan nehéz még vért venni, tehát az nagyon szenvedős, mert nem találják még a vénáját, és tehát szegénykét amúgy nagyon ügyesek voltak, de hát az nem volt túl kellemes, de hát levették a vért, és akkor vártunk, már ilyen, mert este mentünk be eleve, és akkor már ilyen éjfél volt, vagy hajnali egy, amikor megjött az eredmény, és mondták, hogy hát bajok vannak, hogy így a máj értékei nagyon magasak, és hogy nem tudják, hogy mi van, de hogy bent kell maradnunk a kórházba. És kiderült, hogy ez már ennek a betegségnek az egyik ilyen jele, hogy nem azért, mert baj van a májával, hanem hogy valamiért ez megemeli a máj értékeket. És akkor bemaradtunk a kórházba, és másnap még vizsgálgatták, és akkor az egyik vérvételből kiderült, hogy van egy ilyen CK érték, az ilyen kreatin kináz. Én sem tudtam, hogy létezik ilyen, és hogy ez neki ilyen nagyon-nagyon magas, hogy ilyen majdnem százszorosan normális értéknek. És akkor mondták, hogy hát, akkor már így mondogatták ott, hogy ez lehetséges, hogy valamilyenféle izombetegséget jelent, de én direkt így nem akartam ebbe így belehergelni magamat, meg így nem is olvastam el direkt semmit ezekkel kapcsolatban, mert nem akartam így belehergelni, hogy vajon milyen betegsége lehet, és akkor mondták, hogy most menjünk haza, nyugodjunk meg, és akkor pihenjünk rá egy kicsit, és akkor utána menjünk el a Semmelweis gyermekklinikára, és majd ott folytatják tovább a vizsgálatokat.
2: Szóval nagyon hamar szembesültetek vele, hogy a kisfiatok ebben a fajta betegségben szenved. Ha jól értelek, akkor még csak 3 hónapos volt, amikor már kiderült, hogy baj van.
3: Igen.
2: Hogy hatott ez rátok, amikor az orvosok szembesítettek vele, hogy mi a pontos orvosi diagnózis?
3: Hát először ugye még csak ezt tudtuk, hogy magas ez a CK értéke. Hát azt is így nem nagyon akartuk elhinni, szóval olyan hihetetlennek tűnt, hogy most itt van, teljesen egészségesnek néz ki, jól van, most mi baja lehet tényleg. Így gondoltam, hogy lehet, hogy elrontották, vagy a labort újra kéne csinálni, hogy valamit rosszul néztek, vagy nem tudom. Hát 6 hónapos volt, amikor a Semmelweis kórházba igazából ott több vizsgálatot csináltak, ilyen genetikai vizsgálatot neki, amiket így külföldre kiküldtek, szóval ez ilyen hosszadalmas, ilyen bonyolult vizsgálatok, az első negatív lett, és a második, ami pedig csak az ilyen apró, ilyen pont mutációkat figyelte, az lett végül is pozitív, és akkor derült ki a maga a betegség, hogy ez a betegség van tényleg. Hát ez nem volt könnyű, igazából behívtak, ugye, mert ezt személyesen mondják el, és igazából én a Benjikével együtt mentem be, tehát kisbaba volt még, hát 6 hónapos, és akkor mondta, elég ilyen ijesztő volt, így mondták, hogy most üljön le, és akkor már is sejtettem, hogy valami nagyon nehéz dolgot fognak mondani, és akkor hát így elmondták, hogy ez lett az eredménye, ez a Duchenne-féle izomsorvadás, és hát akkor elég vetítettek egy ilyen elég szörnyű képet, hogy milyen élet vár rá, hogy hát 10 éves kora körül valószínűleg tolószékbe kerül, és lehet, hogy már 17 évesen meghal. Igazából ez volt, amit így mondtak.
2: Ez egy jellemző pályája egyébként ennek a betegségnek?
3: Én azt gondolom, hogy ez lehet a legrosszabb lefolyás, és valószínűleg, hogy nekik ezt kell mondaniuk, nyilván, hogy erre készüljön fel az ember a lehető legrosszabbra. Tehát ott volt pszichológus is, egyből ott volt, hogy ha szükségem lenne segítségre. Én igazából ott volt a kis Benjike, és így nem nagyon akartam elhinni, hogy ez tényleg ez igaz lehet. De úgy nem, tehát könnyeztem, de nem sírtam nagyon, vagy így nem, csak egyszerűen így nem nagyon akartam így elhinni. És akkor mentünk haza, emlékszem, toltam a babakocsiba, és akkor így nem értettem, hogy ez most mi, hogy ez most hogy lehet. De másrészt pedig így abba is így biztos voltam, hogy ez nem Isten akarata, és hogy valamiért ez megtörtént, de hogy attól még jó lesz valahogy mégis, vagy nem tudom.
2: Tehát, hogy nem akartad elhinni. Volt ennek a betegségnek valamiféle előzménye a családotokban? Tehát, hogy te, a férjed, vagy akár a kislányotok is, ugye, Benjikének nővére van, aki most már 5,5 éves, ti egészségesek vagytok? És a kislányotok, Viola, ő egészséges?
3: Igen, igazából senkinek nem volt soha a családunkban ehhez hasonló betegsége sem. Ezért is volt nagyon meglepő ez az egész diagnózis, de mint később kiderült, egyébként én vagyok a hordozója ennek a betegségnek, tehát valószínűleg nem tudjuk, hogy nálam alakulhatott ki talán ez a mutáció, és mivel én 86-os vagyok, és én mindig így szeretem erre visszavezetni, aztán nem tudom, hogy tényleg így volt-e, de ugye akkor volt ez a Csernobil, amikor én 3 hónapos magzat voltam, és sajnos több ilyen ismerősöm is van, akik szintén 86-osak hasonlóan, és hasonló genetikai betegség, nem ilyen, egy másik genetikai betegségbe szenvednek, és szintén soha nem volt senkinek a családba semmi. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos történtek ilyen dolgok, és
2: azt gondoljátok akkor, vagy azt gondolod ezek szerint, hogy lehet, hogy a csernobili robbanáshoz lehetett köze annak, hogy te hordozójává váltál ennek a betegségnek?
3: Hát én ezt gondolom, aztán, hogy ez igaz, ezt nem tudom bebizonyítani, de nekem ez ilyen megnyugtató ez, hogy így valamivel így tudom valamihez kötni, valamivel így magyarázni, hogy nem csak úgy a semmiből lett.
2: a semmiből lett, hanem amikor édesanyád terhes volt veled, akkor történt meg ez a csernobili robbanás.
3: Hát igen, én erre tudok gondolni.
2: Mesélj nekünk a személyiségéről Benjikének, meg a kislányotoknak, tehát hogy néz ki otthon az élet. Milyen kis ember Benjike?
3: Hát Benjike egy ilyen nagyon-nagyon életvidám kisfiú, tehát ő igazából annyira mindennek tud örülni, tehát ő egy ilyen iszonyatosan ilyen temperamentumos gyerek, tehát ő mindig azt szoktam mondani, hogy vagy bömböl, vagy pedig nagyokat kacag nevet. Tehát ilyen nagyon-nagyon jókedélyű, minden nagyon érdekli, de olyan szinten, hogy egész nap kérdezget, hogy miért ez, miért az, hogy. Nagyon érdeklik a tudományok, a műszaki dolgok. Már ilyen 2 hónaposan kb. Így a kilincset akarta, mindig azért sírt, hogy a kilincset ott piszkálgathassa. Meg egyébként van egy ilyen sztorim is, hogy igazából megszületett, és szerintem 1 hetes volt körülbelül, és ugye a kisbabák szopiznak, és akkor utána így elalszanak, és akkor van, hogy úgy mosolyognak álmúba, és képzeld el, hogy így szoptattam a Benjikét, és akkor egyszer csak ilyen furcsa hangokat hallok, ilyen ilyesmi hangokat hallok, és mi ez a hang, mi ez a hang? Lenézek, és Benjike, ő itt teli szája kacag hangosan, 1 hetes korába. Tehát én még ilyet nem hallottam, hogy egy egyhetes gyerek. Tehát ilyen iszonyatos ilyen életkedv, ilyen életvidámság jellemzi egyébként.
2: És akkor nyitottság, érdeklődés így a világ dolgai iránt.
3: Abszolút, abszolút. Meg nagyon barátkozós, tehát ő bárkihez így oda megy simán, így elkezd hozzá dumálni, meg kérdezgetni. A kislányom, ő meg így az ellentetje körülbelül.
2: Tényleg?
3: Igen, ő inkább ilyen zárkózottabb. Hát ő is meg tud nyílni így a maga szintjén, de hogy ő meg inkább ilyen kicsit visszafogottabb, meg úgy nehezebben oldódik fel egy társaságba úgy elsőre. Úgyhogy nem is tudom, hogy a Benjike honnan örökölte ezt a nagy ilyen nyitottságot, meg ilyen, nem is tudom, ő így szeret szerepelni, tehát így én így legszívesebben elbújnék így a föld alá, meg így nem vagyok ez az ilyen magamat megmutatni vágyó típus, de ő nagyon szeret minden ilyesmit.
2: Szeret szerepelni, és bátor kisfiú is. Hát
3: igen.
2: Milyen jó, hogy nem vagyunk nagyon egyformák, és hogy ilyen sokszínű a világ, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk.
3: Igen, igen.
2: És a tesókája, Viola, ő tudja már, vagy így fölfogja azt, hogy ugye még ő se nagy, tehát 5,5 éves Viola most, tehát még róla is azt mondhatjuk el, hogy egy kislány, de hogy ő tudja, hogy az ő tesókája nem egy olyan kisfiú, mint a többi kisfiú? Tehát, hogy van neki a testvérével kapcsolatban egy ilyen betegség tudata, vagy ő hogy viszonyul Benjikéhez?
3: Abszolút van. Igazából nekünk a pszichológus, amikor ugye ez kiderült, akkor így ezt így egyből mondta, hogy hát, hogy nem szabad, vagy nem kell ezt egyáltalán eltitkolni, ezt az egészet, tehát a Benjike előtt se, mert nyilván tudni fogja, hogy megyünk mindig a kórházba, fog tudni dolgokat, viszont ilyen nagyon fokozatosan kell így elmondani neki a dolgokat, és igazából ez úgy tűnik nekünk, hogy így bevált egyenlőre, tehát igazából a Benjike is, meg a Viola is tudják abszolút ezt, hogy izombetegség, ennyit tud a Benjike is, hogy izombeteg. Nyilván neki nem mondunk olyanokat, hogy tolószék, meg hogy később mik várhatnak rá. Tehát ezt a részét, ezt eltitkoljuk előlük, de hát előbb-utóbb nyilván ezt is meg fogják tudni. Tehát Viola viszont hát olyan, mint egy átlagos szerintem ilyen kis nővérke, szóval szereti dirigálni a Benjikét, meg szeretnek így egymást húzni, de mellette meg nagyon szereti is, és így védi, így segít neki, meg így terelgeti mindig, meg tehát ilyen nagyon cukik amúgy.
2: Mind a ketten óviba járnak már?
3: Igen, igen, mind a ketten óvodások.
2: És azonos óviba járnak a gyerekek?
3: Hát nem, sajnos nem, mert a kislányom egy református óviba jár, és a Benjike viszont ő esen is lett emiatt a mozgás miatt, és ott nem kaphatott volna fejlesztést esenisként, és ezért ő meg a körzeti óviba jár, ahol kap nagyon jó gyógypedagógusok fejlesztik őt.
2: De jó, tehát akkor ilyen jellegű segítségetek is van, hogy kifejezetten őt segítő képzést kaphat.
3: Igen, hát az óvodában a heti háromszor kap, azt hiszem kétszer van ilyen mozgásfejlesztés. Hát neki ugye főleg a mozgásfejlesztés az abból áll, hogy ő nyújtani kell nagyon sokat. Tehát ő az erősítés az csak ilyen minimális szabad, hogy legyen, mivel nem szabad, hogy izomlázuk legyen ezeknek a gyerekeknek, mert ha izomláza van, akkor már pusztul az izomsejt. Úgyhogy olyan mértékkel szabad mozgatni őket, viszont a nyújtás az nagyon jót tesz nekik, illetve kap gyógypedagógiai fejlesztést is, mivel azért a finom motorikája is le van maradva a társaihoz képest.
2: Kati, már említetted azt, hogy hívőként vagy itt most a beszélgetésben, és hát a férjeddel Gáborral együtt élitek a családi életeteket hívő keresztényként. De hogy élitek meg tulajdonképpen ezt Gáborral, a férjeddel, hívő emberként, hogy nektek beteg gyermeketek is született?
3: Én azt gondolom, hogy valahogy én azt érzem, hogy így kaptunk így erőt ehhez így Istentől. Tehát az egészet valahogy nem ilyen, most nyilván megvannak a saját küzdelmeink, meg nehézségeink ezen a téren, de azt gondolom, hogy valahogy mégis egy ilyen mennyei erőt, vagy nem tudom, kaptunk ehhez az egésznek az elhordozásához, és én azt gondolom, hogy én ezt így is terveztem, és úgy érzem, hogy ez így egyelőre megvalósul, hogy így nem határozza meg annyira az életünket ezt. Tehát nem akarom ezt így megengedni, hogy ez az életünk elkörül forogjon, vagy erről szóljon, vagy meghatározza az életünket annál jobban, amennyire muszáj meghatároznia ez az egész betegség, akár a hitünket, akár a hétköznapjainkat. Tehát azt gondolom, hogy mi járunk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, keressük Istent, és a többit pedig majd gondoskodik róla, vagy lesz, ahogy lesz, vagy nem tudom, érted, amit mondok.
2: Igen, hát már amennyire tudom, mert mindannyiunknak az útja valahol nagyon egyedi, Istennel az útunk is egyedi, és persze nyilván egymásnak a történetéből tudunk tanulni, meg szerintem keresztényként arra is vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk egymásért. Tehát én azt gondolom, hogy ez dolgunk is, Istentől ránk ruházott feladatunk, vagy kötelességünk, de én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, mert a kötelesség az olyan, mintha valami, amit mi nem szeretnénk, és mégis ránk van erőltetve. Szóval én ezt inkább úgy szeretem megfogalmazni, hogy Isten a szívünkre helyezi, hogy mi ezt jó szándékkal, szívünkből fakadó szeretetből tegyük meg egymásért, hogy egymásnak a terheit hordozzuk, és hogy visszük egymásnak a dolgait az Úr elé, és imádkozunk egymásért. De hát ezzel együtt is azt gondolom, hogy persze nagyon egyediek az útjaink, és nyilván mindenkinek azt az utat kell járni, amit neki megad az Úr. Milyen hatással van ez a te Isten kapcsolatodra, hogy két gyermekes édesanya vagy, és ráadásul óvónő, tehát szakmád szerint is óvónő, és hogy Benzsike egy beteg kisfiú. Másképp imádkozol emiatt?
3: Jó vagy kérdés.
2: Másképp gondolsz Istenre?
3: Én őszintén nem gondolom, hogy másképp. Tehát nem érzem úgy, hogy ez így befolyásolta volna, most lehet, hogy minimális szinten, de hogy így nagy mértékben befolyásolta volna az Istenhez való viszonyomat. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez ilyen felkészítés volt, vagy nem tudom, de hogy én még Benzsike születése előtt, vagy a gyerekek előtt, már nem emlékszem, nagyon sokat így hallgattam egy bizonyos prédikátort, most nem tudom, szabad a nevet mondani?
2: Nevét? Igen.
3: Andrew Womack-nek hívják, és nekem nagyon sokat segített abba, hogy hogyan gondolkozzak így a betegségekről. És ahogy ő így hozzááll ezekhez, nekem ez nagyon szimpatikus. És valahogy szerintem ez segített abba, hogy így ne úgy lássam, hogy ez most egy ilyen katasztrofális helyzet, vagy nem tudom. Persze nyilván valamilyen szinten az, de még nem kell, hogy az legyen a végkifejlett. Tehát igen.
2: Milyen tanításról van szó? Tehát esetleg, hogyha valaki úgy tart velünk, hogy nem ismeri Andrew Womack-nek az ilyen jellegű tanítását, mi az, amit hallottál tőle ezekben a tanításokban?
3: Igazából egyrészt az, hogy ezek a betegségek, én így hiszem, hogy ez nem Istentől van, hogy most meg akar büntetni, vagy ezzel meg akar engem valamire tanítani. Nem mondom, hogy nem tudom 100%, hogy létezik, vagy nem létezik-e ilyen, de De én azt gondolom, hogy nekem ez sokat segített, hogy én úgy állok hozzá, hogy ez az ördögtől van ez a betegség, és hogy minden betegség az is lehet, hogy ez az emberi hiba, hogy történt ott Csernobilba, és hogy ez nem egy tökéletes világ, és hogy vannak történnek hibák, történnek betegségek, történnek dolgok, viszont azt is hiszem, meg ugye Andrew Volk is tanítja, hogy igazából a szellemi valóság az, hogy mi már meggyógyultunk, ahogy a Bibliában is van egy ilyen igevers, hogy Jézus sebeiben meggyógyultatok, tehát múlt időben van téve, és az egy dolog, hogy ezt most nem látjuk a szemeinkkel, ezt a gyógyulást, de én hiszem, hogy ez már elkészült a Benzsike számára is, és az egy más kérdés, hogy ezt át tudjuk-e itt venni a földön, vagy magunkével, vagy hogy mondjam, jaj, elnézést, hogy ezt tényleg meg fogjuk-e látni a szemeinkkel is ezen a földön, amit egyáltalán nem tartok kizártnak egyébként, de viszont az megnyugvást ad, hogy azt tudom, hogy ez az igazság, és hogy legkésőbb a mennybe viszont ezt legeslegkésőbb ott meg fogom látni, de azért nincs bennem ez, hogy így biztos vagyok benne, hogy csak ott fogom meglátni, tehát van bennem egy ilyen reménység, vagy egy ilyen gondolat, hogy akár már itt is megláthatjuk ezt.
2: De jó, hogy ilyen pozitív vagy ezzel kapcsolatban már a földi életre nézve is, holott azt tudjuk, hogy ahogy mondod, tehát ez egy tökéletlen világ, és nagyon sok betegség van, nagyon sok csapás van, természeti katasztrófák sújtanak minket, világjárvány sújt minket. Tehát, hogy ez a világ nem tökéletes, de legkésőbb a mennyben majd ez az élő reménységünk, hogy ott meg fogjuk érteni a dolgokat, és hogy ott minden helyre áll, és tökéletes lesz.
3: Igen.
2: Hogyan hatott ez a kisfiatoknak a betegsége a férjeddel az egymással való kapcsolatotokra?
3: Én azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor inkább összép hozott minket, mint távolabb. Tehát azt gondolom, hogy mindkettőnkben egy ilyen hatalmas szeretet van így a Benzsike felé, meg nyilván mindkét gyerekünk felé, és hogy ez egy ilyen nehéz helyzet, én azt gondolom, hogy inkább összép kovácsolt minket, mint hogy szétválasztott volna.
2: Szoktatok együtt imádkozni például Benzsinek a gyógyulásáért?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nem szoktunk így imádkozni Benzsinek a gyógyulásáért. Azért szoktunk, tehát a Benzsikéért, tehát ő... Egyéb dolgokért igen, van, hogy imádkozunk együtt, de én azt gondolom, hogy így a férjemmel nem 100%-ig vagyunk még tehát abszolút hívő ő is, és hívők vagyunk mind a ketten. Erről a területről talán egy picit másképp gondolkozunk, tehát azért azt gondolom, hogy az alapok azok ugyanazok.
2: Mert hogy gondolkodik ő erről, és hogy gondolkodsz te?
3: Mert azt gondolom, hogy a férjem talán kevésbé reménykedik abba, hogy ezen a földön meg fogja látni ezt a gyógyulást, mint én. De ennek szerintem az az oka, hogy én eleve más háttérből jövök, így a kereszténység kapcsán is. Viszont ő is azért így nyitott ezek felé a dolgok, tehát nem látom úgy, hogy teljesen elutasítaná ezeket a dolgokat, de talán bennem egy kicsit nagyobb ez a nyitottság így ez iránt, a téma iránt, de én sem vagyok egyébként annyira így beleásva magamat még ebbe a dologba. Hát igen,

0: és van egy 9 éves ugyanilyen kis fiúk, ugyanezzel a betegséggel szenved, és ő egy csodálatos nő, és ilyen annyira jókat imádkoztunk együtt vele, és ő így nagyon hisz így a gyógyulásba, és ő, tehát nem úgy, ő se úgy hisz a gyógyulásba, tehát ő is kapott génterápiát a gyereke egy kísérlet keretébe, tehát megszedi a gyógyszereket, de hogy mégis így annyira hisz benne, hogy így meggyógyul, meg hogy így jól lesz, és tényleg azt mondja, hogy így az orvosok így csodálkoznak, hogy mennyire jól van a kisfiú, meg ilyenek. És én abba bízom, hogy így a Benjikével is valahogy így lesz, hogy egyrészt ezt a génterápiát is, amire gyűjtünk, vagy a következőt, mert közben már 4 másikat fejlesztenek. Tehát, hogy abba bízom, hogy így a Isten vezetni fog, hogy mikor, melyiket, és akkor arra meg lesz a keret, amelyiknek tényleg meg kell, hogy kapjon, és amire szüksége van.
1: Azt már a felvezetőben is említettem, hogy a férjeddel együtt ugye génterápiára gyűjtötök Benjikének, aminek nagyon komoly anyagi vonzata van. Mondasz nekünk erről többet, tehát hogy miért ezt az utat választottátok, vagy gondoljátok egy járható útnak, tehát orvosilag milyen lehetőségek vannak jelenleg Magyarországon ennek a betegségnek a kezelésére?
0: Azt kell tudni, hogy ez orvosilag még mai napig egy gyógyíthatatlan betegségnek számít, tehát a génterápiát se úgy kell elképzelni, hogy az most meggyógyítja a gyereket, és onnantól fogva élete végéig futni fog, meg bukfencezni, meg ilyesmi.
1: Hanem mit tud elérni a génterápia?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, ugyanis ez is olyan, hogy igazából nagyon személyre szabott. Tehát amiket látunk, hogy nagyon függ, nagyon sok mindentől függ, tényleg, hogy hol van a génen belül. Tehát mondhatni, hogy kicsit kiszámíthatatlan, hogy mit fog okozni, de hát reményeink szerint ugye azért nagyon-nagyon lelassítja ezt a folyamatot Benjikének, ugye mert ez a betegség, ez arról szól, hogy ő szép lassan az évek során az izomsejtek, azok zsírsejtekké átalakulnak, és ugye ez az izomgyengeség először a törzsizmokat, a végtagizmokat, utána akkor ugye tolószékbe kerülnek, és később sajnos a tüdőszívizmokat is eléri. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy a génterápia az, ami a lehető legjobbat tudná kihozni Benjikéből, de hogy pontosan mit, azt nem tudjuk pontosan senkinek garantálni, hogy mit. A másik pedig, ugye, hogy most ez a legelső génterápia, ami létezik a világon, tehát amikor neki kiderült ez a betegség, akkor nem volt még egyetlen génterápia, és olyan gyorsan fejlődik a tudomány, hogy például jövőre egy minimum, de lehet, hogy több új génterápia is már kin lesz elvileg a piacon, hogy úgy mondjam. Tehát most nekünk nagyon szemfülesnek kell lennünk, és nagyon ezért megköszönjük, ha azért így imádkoznak az emberek, hogy így tényleg Isten időzítését így meg tudjuk állapítani, hogy mikor, melyiket, és persze legyen addigra megfelelő összeg is rá. Ezen felül pedig ugye 4 éves kortól kapnak szteroidot ezek a gyerekek. Most Benjike most már 4 éves kora előtt kb. 2 hónappal elkezdtük, mert nincs annyira jó állapotban sajnos. Tehát azért hamarabb el kellett kezdeni ezt a szteroid kezelést, aminek már most látjuk egyébként valamennyi hatását, tehát úgy látjuk, hogy kicsit erősebb, olyan dolgokat meg tud csinálni, amit korábban nem, amiért nagyon hálásak vagyunk. Viszont ennek sok mellékhatása is lehet ennek a gyógyszernek. Van egy másik gyógyszer, ami ugyanilyen jó lenne, mint ez, viszont még Magyarországon nincs rá engedély, és hát ez már be van adva a kérelem, és hát ezért is nagyon drukkolunk, hogy a szteroid helyett azt tudja kapni, azt a gyógyszert.
1: Tehát jelen pillanatban Magyarországon ez a gyógyszeres kezelés tűnik a járható útnak, ha jól értelek. Tehát akkor az orvosok ezt az utat preferálják, hogy szteroid kezelés körülbelül 4 éves kortól kezdve, és aztán esetleg ez a fajta gyógyszeres kezelés.
0: Igen, illetve mondom, hogy tényleg az van, hogy annyi fajtája van ennek a Duchennek belül, tehát hogy azon, hogy hol milyen fajta mutáció van a génbe, és vannak nagyon jó gyógyszerek még, de nekünk nem, a mi fajta betegségünknek azok nem jók, de ez nem jó. Úgyhogy viszont van még egy másik gyógyszer, amit mi is elkezdtünk a Benjinek kísérletbe kapni, Ataluren az a neve, És igazából mi ezt Amerikában

0: kimentünk még, amikor Benjikén egy éves volt, és akkor 14 hónapos korától kapta azt a gyógyszert, 2 éves korától Magyarországon is kaptunk rá engedélyt, viszont utána ilyen nagyon hullámzó volt, egy évig nem kaptuk meg az engedélyt, aztán megint megkaptuk, aztán most lehet, hogy kivonják egész Európából, szóval meg igazából annyira nem láttuk hatását. Most jelenleg most megint szedi, de hogy meddig, azt nem tudjuk, mert most már úgy tűnik, hogy tényleg teljesen ki fogják vonni Európából az engedélyét ennek a gyógyszernek.
1: A génterápiára visszatérve, én azt látom, hogy te létrehoztál Benjikének a Facebookon is saját oldalt, ahol informálod az embereket arról, hogy ő ebben a Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, és hogy gyűjtést tartotok az ő gyógykezelésére. Aki most hallgat minket, hogy tud több információhoz jutni rólatok, a családotokról és Benjikével kapcsolatban, illetve hol tud információt szerezni azzal kapcsolatban, hogy tud támogatni titeket?
0: Igen, hát mi, hogy nyár körül jutottunk el oda, hogy akkor így belevetjük magunkat ebbe a gyűjtésbe, és ezért indítottunk egy alapítványt Benjikének, ez pedig a Fuss Benji Fuss alapítvány, ugye ez a Forrest Gumpból jött az ötlet apukám részéről, biztos ismeritek ezt a jelenetet, hogy Forrestnek kiabálnak, hogy fuss, Forrest, fuss, és akkor leesnek róla ezek a lábsinek, amik ugye a düsereseknek is egyébként jellemző, hogy ilyenbe kell aludniuk, tehát ilyen lábsínbe, vagy legalábbis hordaniuk kell. És egyébként Benjike nagyon szereti ezt a jelenetet a filmből, és el is szokták játszani a kislányommal, hogy, és akkor mondani kell neki, hogy fuss, Benji, fuss, és akkor így fut, és nagyon cuki. És igen, tehát csináltunk egy ilyen alapítványt, ez a Fuss Benji Fuss alapítvány, és ezzel egyidejűleg minket felkarolt egy csodálatos alapítvány, ez pedig a Csoda Csoport alapítvány, akiknek nagyon hálásak vagyunk ezúton is, és körülbelül egy időben, amikor az alapítványunk megszületett, ők elkezdtek a Benjikének a jótékonysági csoportjukba gyűjteni, ami azt jelenti, hogy igazából bárki, aki csatlakozik ehhez a csoporthoz, fel tud ajánlani bármilyen tárgyat, esetleg amit már nem használ otthon, de másnak még szüksége lehet rá, vagy esetleg ha valaki fodrász, akkor egy hajvágást, vagy tehát bármit, ami eszébe jut az embereknek, és annyira kreatívak tényleg van, hogy ilyen virág, hagymákat felraknak, meg mindenfélét, és tényleg így nagyon számít ez a sok kicsi igazából, mert sok kicsi sokra megy tényleg, azt gondolom. Tehát, hogyha valaki esetleg ott szeretne minket támogatni, akkor megköszönjük, hogyha csatlakozik ez a Csoda Csoport Jótékonysági Litit nevű Facebook csoporthoz. Itt lehet ilyen felajánlásokat tenni Benjikének. Most még az 1%-ra is lehet, aki, lehet, hogy ez már későn megy ki, de aki idén a Csoda Csoport Alapítványnak adja az 1%-át, az most idén egész összeget a Benjiké javára fordítják. Úgyhogy nagyon köszönjük nekik, és ezen felül pedig van egy Facebook oldalunk, ez a Fuss Benji Fuss oldal, ahol igyekszünk friss információkkal informálni az embereket, illetve a gyűjtés jelenlegi állásáról, vagy hogy mondjam. Ezt ugyanúgy a Csoda Csoport Jótékonysági Licitnek a borítóképén is frissítve van körülbelül hetente, vagy hetente akár többször, hogy hol tart a gyűjtés. Hát jelenleg ilyen 39 millió körül tartunk, ami azért már egy szép összeg, azt gondolom, de még nagyon messze van a céltól. És ezen kívül van még egy honlapunk is, fussbenjifuss.hu.
1: Akkor nagyon sokféle úton, elérhetőségen keresztül tudnak információhoz jutni az emberek, és támogatni is titeket, akiket arra indít most ez a beszélgetés, vagy Isten szelleme, hogy lépjen kapcsolatba veletek, és akár segítsen is titeket. Miféle támogatást tud adni a gyülekezet? Ugye említetted, hogy gyülekezetbe járó család vagytok, ott kaptok valamiféle támogatást? Van ott kifejezetten egy titeket támogató csoport, akár ima támogatást, akár konkrét pénzbeli segítséget, vagy bármiféle segítséget? És egyáltalán a gyülekezet tapasztalatotok szerint milyen támogatást tud nyújtani?
0: Hát ez jó kérdés. Igazából nagyon, tehát sokan tényleg így megkerestek minket személyesen, és sok embernek így érezzük így a támogatását anyagilag is, és lelkileg is. Azért én bevallom őszintén, hogy egy kicsit így még várok erre, hogy ez így megnyíljon jobban ez a csatorna, vagy nem is tudom, mert hát mi abszolút nem vagyok ezek az ilyen nyomulós típusok, és tényleg ilyen kellemetlennek is érezném, hogy így magunkat így promotáljuk, vagy nem tudom. És hát ezért így még nem érzem úgy, hogy annyira így mindenkihez eljutott volna ez a dolog, vagy ilyen áttörést ezen a téren, de bízom benne, hogy lesz még ilyen összefogás. Én valahogy így arra vágytam, vagy vágynék, hogy így, de hát lehet, hogy ez ilyen naív dolog, hogy így tényleg így a gyülekezetek így összefognának, és tényleg így akár beleadnának így, most nem anyagilag, vagy nem csak anyagilag, de hogy így éreznénk azt, hogy így tényleg így az egyház így mögöttünk van.
1: Erre lenne igényetek, vagy örömmel vennétek, hogyha ezt tapasztalnátok meg a férjeddel együtt, hogy összefognak akár keresztény közösségek, hogy mellettetek álljanak ebben?
0: Hát én nekem nagyon-nagyon bátorító lenne, és azt gondolom, hogy egyébként a világ felé is szerintem egy nagyon jó bizonyság lenne, hogyha azt látnák, hogy a keresztények összefognak, és szeretetbe, akár egy ilyen cél érdekébe tényleg de hát nyilván ezt én így nem mondhatom, vagy nem lehet ezt így kierőltetni az emberekből, úgyhogy hát bízom benne, hogy az Úr megindítja a szíveket, vagy nem tudom.
1: Hát igen, az egy lépés már, hogy eljöttél például a rádióba ide hozzánk, és hogy egyáltalán informálhatunk egy szélesebb közönséget a ti helyzetetekről. Tehát már ez is egy lépés afelé, hogy egy másik közönség is megismerjen titeket, mint a ti aktuális gyülekezetetek, ahol nyilván tudnak a helyzetetekről, de hogy azért az mégiscsak egy adott kis kör.
0: Igen, igen. Hát illetve például, ha én dolgozom, én is egy református óvodába dolgozom, ott is ilyen nagyon-nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, és például szerveztek egy ilyen fantasztikus karácsonyi vásárt Benzsike javára, és tényleg ilyen több mint 1,5 millió forintot így összegyűjtöttek. Tehát így vannak ilyen csodálatos dolgok, amikor csak így ámul az ember, hogy tényleg milyen csodálatos Isten meg az emberek. És azért úgy érzem, hogy mindig van egy-egy ajtó, ami így kinyílik valahogy. Ugye ez is egy kis óvodásomnak az anyukája úgymond beprotezsált minket ugye a nőklapjába, hogy ott is csináltak egy ilyen interjút velünk. Aztán most az Újbuda, ugye ott lakunk Újbudán, és akkor az Újbuda magazin, meg a Újbuda TV-be is talán szerepeltünk, bár nekünk nincs tévénk, úgyhogy de csináltak velünk egy interjút minden esetre. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig vannak új lehetőségek azért, amiért hálásak vagyunk, igen.
1: A Bibliában van olyan történet, vagy igevers, ami különösen is bátorító a számodra, vagy a számotokra? Akár gyerekekről szóló történet, amihez tudtok különösen is kapcsolódni a két gyermeketek miatt, vagy akár gyógyítás történet, ami már erőt adott akár, vagy csak elgondolkodtatott Benzsike betegsége apropóján?
0: Igazából talán egy történet van, amiről így Benzsike jutott eszembe, és hát ez pedig a gyógyulással függ össze, amikor a apostolok cselekedetei 3-ba. Ugye ott van egy olyan ember, aki már születésétől fogva sánta, és ugye oda megy hozzá Péter és János, és ugye mondják neki, hogy hát pénzük az nincs, de hogy az Úr Jézus nevében keljen fel és járjon, vagy nem tudom szó szerint, hogy van.
1: Akár föl is olvashatjuk, van kedved?
0: Fölolvasom, rendben akkor. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt.
1: Miért ilyen fontos neked ez a történet a Bibliából?
0: Hát engem bátorít az igazából, hogy ez egy olyan ember volt, aki tényleg így született már, hogy betegen született, és ugye ott ült a templomnál, és nekem ez bátorító, hogy van erre példa a Bibliában, hogy egy ilyen ember, most persze nem mondhatjuk, hogy pont ilyen izomsorvadása volt, de akár akkor gondolhatunk a béna emberre is, vagy nem tudom, ugye több ilyen gyógyulás van a Bibliában, tehát hogy igazából Istennek minden lehetséges. Igen. És ugye, most bocsánat, hogy megint visszatérek a Andrew-ba meghez, de nekem nagyon sokat bátorított, amikor hallgattam, és hogy ő is annyian gyógyulást mond el, és nem csak gyógyulásokat, hanem nagyon sokszor ilyen konkrétan ilyen feltámadásokat, hogy ő nagyon sokat látott, hogy az konkrétan az ő fia is meghalt, volt egyszer, hogy meghalt, és hogy a lényeg az volt, hogy ő nem engedte be a szívébe ezt a keserűséget, hogy most meghalt, és hogy Istenem, miért engedted meg, stb., hanem amikor egyből bepattant az autóba, és közben eszébe jutottak ilyen gondolatok, hogy ő kapott ilyen proféciákat a fiáról, amik még nem teljesedtek be. És hogy akkor ő elkezdett azért hálát adni, és dicsérni Istent, hogy akkor ezek be fognak teljesedni, és ő mire odaért, addigra már élt a fia. És hogy nem csak egy ilyen történt, hanem sok így a szolgálata kapcsán, és nekem az is tetszik, hogy ő egy ilyen ezek ellenére, vagy hogy mondjam, egy abszolút ilyen természetes, egy ilyen most nem olyan értelemben, de földhöz ragadt ember, tehát abszolút így teljesen ilyen átlagos embernek tűnik, vagy hogy mondjam, és hogy nem is ő csinálja nyilván ezeket a csodákat, hanem Isten, és hogy ő ebbe hisz, hogy ugye nem könyörögnünk kell Istennek, hogy gyógyíts meg, mert már meggyógyította, hanem ugye, hogy itt is olvastuk a Bibliába, hogy nem azt mondták, hogy ja, Istenem, kérlek, gyógyíts meg ezt a beteget, mert szegény, és így meg úgy meg, hogy hanem ő hatalmat adott nekik, hogy azt mondják neki, hogy kelj fel és járj. Tehát, hogy most én nem mondom, hogy ebbe annyira már kiteljesedtem ebbe való hitembe, de azt gondolom, hogy Isten talán fog ezen tovább vezetni ezen az úton, és kíváncsi vagyok, hogy mi fog belőle kisülni.
1: Képzeld el, Kati, hogy engem annyira megdöbbentett az egyik barátommal, mikor beszélgettem a Bibliában lévő gyógyulás, meg gyógyítás történetekről, hogy egy hozzám nagyon közeli barátom, egy fiú barátom azt mondta, hogy ő annyira vágyik arra, hogy Isten megadja neki a gyógyításnak az ajándékát, hogy az milyen fantasztikus lehetett például Jézus nyilvános szolgálatában, és aztán persze az apostoloknak is a szolgálatában, például itt is, amit látunk később, már Jézus halála és feltámadása és mennybe menetele után, hogy például Péter és János meggyógyítják a jeruzsálemi templom kapujában ezt a bénát, hogy ez egy nagyon különleges ajándéka Istennek, amikor valakinek megadatik az, hogy beteg embereket meg tud gyógyítani. Én azt gondolom, hogy tényleg csak Istentől jöhet ez a fajta erő vagy hatalom, vagy nevezzük inkább annak, aminek a Biblia is nevezi ajándék, a gyógyítás ajándéka. És hogy ez nagyon-nagyon különleges lehetett Jézusban, és képzeld el, hogy ez a barátom azt mondta, hogy az ő szellemi útján és Istennel való kapcsolatában ez az egyik legnagyobb ilyen titkos vágya, ami ott van valahol a szíve mélyén, hogy bárcsak megadná neki ezt Isten, hogy tudna gyógyítani.
0: Igen, de én azt gondolom, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy hogy akik hisznek én bennem, ilyen jelek követik őket, és abban benne van az, hogy betegeket gyógyítanak. Tehát én azt gondolom, hogy amúgy mindegyikünkben benne van ez a potenciál, és egyébként nekem is van egy ismerősöm, vagy hogy barátnőm ismerősöm, aki mostanában nagyon elkezdett hinni ő is ezekbe a dolgokba, és olyan csodákat élt át a kislányával, aki szintén egy iszonyatosan súlyos beteg egyébként. Ő is egy ilyen genetikai betegsége van, és mellette még mindenféle ilyen nagyon súlyos epilepsziái voltak. És képzeld el, hogy így pont most olvastam, hogyha elmondom már, mert pont most olvastam én is, leírta, hogy ő is így felbátorodott így a hitben, és neki olyan, tehát ilyen olyan súlyos valami 3 vagy 4 fajta epilepsziája volt a kislánynak, amik itt teljesen így kiütötték meg így kórházba, tehát így majdnem meghalt körülbelül, és mellette még tolószékben van, meg minden egyéb problémája van, és hogy képzeld el, hogy így jött megint ez a roham kezdődött, ami tudta előre, hogy az már olyan fajta, amikor már kórházba kell utána menni intenzívre, meg mit tudom én, olyan súlyos. És akkor jött ez, hogy akkor volt benne egy ilyen indítatás, hogy mondja azt, hogy ráparancsolt erre, hogy maradjon abba ez a roham, vagy álljon le. És leállt a roham, képzeld el. És képzeld el, aznap 50-szer próbált visszajönni ez a roham, és minden alkalommal újra leállt. Tehát ez nem egy természetes dolog volt, hanem ez valószínűleg egy ilyen démonikus betegség volt neki, vagy nem tudom. És képzeld el, hogy 50-szer vissza akart jönni, és csak egyszer nem sikerült leállítani, amikor épp valami körülmény volt, amikor nem tudott úgy rászólni erre a betegségre, és képzeld el, hogy azóta is hát azt mondta, hogy iszonyatosan jól van a kislány, és ilyen 80%-ban így elmúlt neki teljesen ezek a rohamok. Tehát, hogy ez egy ilyen szellemi harc sokszor. Én most nem mondom, hogy minden betegség ilyen eredetű, biztos, hogy minden betegség más, vagy nem tudom pontosan, de mindesetre nagyon érdekes és bátorító nekem, és egyébként ez a hölgy, ő is erről tett nekem bizonyságot, hogy ő is kapott még nagyon régen egy ilyen proféciát, hogy ez a gyógyítás ajándékát meg fogja kapni, és hát nagyon várom, hogy esetleg tényleg majd akkor a Benzsikére akár ő is majd imádkozik, vagy bármi lesz. Úgyhogy izgalmas.
1: Ó, Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy ezeket a csodás bizonságokat elmondtad, mert nekem ezek Isten munkájáról beszélnek. A ti családotoknak a története is, ahogy megélitek Gáborral, a férjeddel, meg hát Violával, mert hogy azért nem menjünk el amellett, hogy ő is tesókája Benzsikének, és hogy ti így együtt körbeveszitek a ti szeretetetekkel, az egy nagyon csodálatos dolog, és kívánom tényleg, hogy Isten így adjon nektek erőt, erőtökön felül is, hogyha arra van szükség, meg pótolja ki minden szükségeteket, és ő adja meg tényleg azt, amire szükségetek van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél rólatok.
0: Köszönöm én is.
1: És hát hallottuk ma azt, hogy az a szívetek vágya, hogy a keresztények, akik hallottak mondjuk most a családotokról, vagy arról a helyzetről, amiben ti benne vagytok, és úgy érzik, hogy szívesen mellétek állnának, akár imában, akár támogatásban, akár csak, hogy éreztessék veletek az összefogást, hogy igenis meg tudjuk csinálni azt, hogy keresztények összekapaszkodunk, és jó illatú áldozat Isten felé, és jó bizonyság a világ felé az, hogyha közöttünk szeretet és egység van. Úgyhogy hát én azt kívánom, hogy valósuljon meg, amire vágysz, vagy vágytok így családilag, és tapasztalhassatok meg ilyen jellegű összefogást akár a keresztény közösség részéről.
0: Köszönjük szépen!
1: Szabó Vékei Katalin volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatóink, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett. És visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akudjárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tercevezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Időjárás.
2: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kis Boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kis Boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Városnéző túrákra nem csak Budapesten mehetünk, hanem a fővároshoz közeli helyeken is, hogy ne csak Szentendre és Gödöllő vonalán gondolkodjunk, a Villa Budapest összegyűjtött 5 olyan várost, amit érdemes egy ráérős napon felkeresni. Ezek tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyek, így az autóhiány sem állhat a felfedezők útjába. A látnivalók sorában pedig lesznek bájos és színes házakkal teli utcácskák, bazilika, vadregényes tó és egy angol park is. Már is itt van Fót. Bőven van annyi látnivaló a Budapesttől csak 17 kilométerre lévő Fóton, hogy megéri egy egész napos kirándulást rászánni. A fóti Somlyóhegyen van egy lepkékkel teli tanösvény, és amit ilyenkor nyáron érdemes felkeresni, hiszen léptennyomon pillangókba botlunk, ráadásul a város nevezetességét, a fóti szeplőtlen fogantatás templomot is megcsodálhatjuk a hegyről. A romantikus stílusban épült templom Ybl Miklós egykori műve, tornyait látva elsőre pedig valahol az angol vagy német tájakon érezzük magunkat. A templomot gróf Károly István építette, lévén, hogy a családnak itt volt a kastélya is. A Károlyi kastély mai formáját szintén Ybl Miklós köszönhetjük, az ő tervei alapján építették át a 19. században. A Somlyóhegyen Fáy András egykori présházát is megnézhetjük, sőt, még egy vacsorára is beülhetünk ide, ahol egykor Vörös Marti és Deák is gyakori vendég volt. Az épületben ma a Fáy présház étterem működik. Következő Martonvásár, noha közel van a fővároshoz, mégis kevésbé frekventált hely, mint Szentendre vagy Gödöllő, holott van jó néhány látnivaló, amit nagyon is érdemes itt felkeresni. Persze a város ikonikus kastélyában, a Brunswick kastélyban és annak meghitt angol parkjában egy egész napot is el lehet tölteni, azért van itt még néhány olyan hely, ahová megéri ellátogatni. Kétségtelen, hogy ez a hófehér neogótikus csoda az ország egyik legszebb kastélya, falai között pedig még Beethoven is járt jó párszor. A zene azóta sem idegen a kastély számára. Nyaranta szabad

0: látnivaló, egyben a város ikonikus épülete az esztergomi bazilika, ami 100 méteres magasságával az ország legnagyobb egyházi épülete. A templom tér és vele együtt a reneszánsz bakóckápolna ingyenesen látogatható, ám az áltemplom, a kincstár és a kupola kilátó látogatásáért már jegyet kell váltani. A belvárosban sétálva az egykori királyi székhelyet, vagyis a várat is érdemes megnézni, ahonnan csodás kilátás nyílik a Dunára, a Párkányra, míg az esztergomi háztetők nézegetése egy kicsit Szentendrét idézi. A Pest vármegye határában lévő Zsámbékról elsőre mindenkinek a Rom templom jut az eszébe, de ha valaki már ideig eljön, akkor érdemes egy kicsit kalandoznia is a környéken. A premontrei kolostort még a 13. században építették, és az évek során a pálosok is megfordultak itt, de török kézen is volt, majd a 17. század végén a Zicsi család tulajdonába került, végül az 1763-as földrengés során teljesen leomlottak a falai. A templomról műemlék, de bárki által látogatható. A 19. századi parasztházban lévő lámpamúzeum is izgalmas felfedezni való, ami létrejöttét a gyűjtő és a restaurátor Borús Ferencnek köszönheti.
1: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Villa Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, hévvel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 órait már a bájos Dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemér papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak, és inkább kirándulnánk, akkor a Sztelinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kada csúcs és a Kövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Vác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti Mesetó alig fél óra tekerés, de Zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt. Ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk, ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál. Az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajó kiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellett.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Kevesebb ember veszti életét Budapest útjain. Akár a paksi atomerőmű hulladék hője is fűtheti egyszer Budapestet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél pedig az, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Kevesebb ember veszti életét Budapest útjain, miközben a balesetek száma összességében csak mérsékelten csökkent. A főváros közlekedésbiztonsági programjának első eredményei azt mutatják, hogy bár a forgalom intenzitása továbbra is jelentős, a legsúlyosabb következményekkel járó ütközések száma érezhetően visszaesett. A Budapesti Közlekedési Központ által közölt adatok szerint 2025-ben 2817 személyisérülése járó közúti balesetet regisztráltak a fővárosban, míg egy évvel korábban ez a szám még 2945 volt. Ez nagyjából 5%-os javulást jelent, vagyis a balesetek összesített száma csak mérsékelten csökkent. Jóval látványosabb azonban a változás a legsúlyosabb eseteknél. A halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma egyetlen év alatt 38-ról 24-re mérséklődött, ami közel 37%-os csökkenést jelent. Ha pedig a 2022-es adatokkal vetjük össze a számokat, akkor a visszaesés már meghaladja az 50%-ot. A kedvező tendencia mögött több tényező is állhat. A főváros az elmúlt években fokozatosan vezette be a Vision Zero program intézkedéseit, amelynek hosszú távú célja, hogy a közlekedésben senki ne veszítse életét, és jelentősen csökkenjen a súlyos sérülések száma is. Ennek részeként számos útszakaszon módosították a sebességhatárokat, új trafipaxokat telepítettek, valamint erősítették a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzését. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a javulás nem köthető egyetlen intézkedéshez, hanem több egymást erősítő beavatkozás együttes eredménye. Érdekes ugyanakkor, hogy a sebességcsökkentések nem minden területen hoztak látványos változást. Az Andrássy úton például a korlátozás bevezetése előtt is alig haladta meg az átlagsebesség a 36 km/h, amely később mindössze 1 km-rel csökkent. Hasonló tendencia figyelhető meg a Szent Mihályi úton és a Váci úton is, ahol az átlagsebesség csupán néhány kilométerrel lett alacsonyabb. A forgalom nagyságában sem történt jelentős elmozdulás, az autósok többsége továbbra is ugyanazokat az útvonalakat használja, még akkor is, ha bizonyos szakaszokon alacsonyabb sebességhatárokat vezettek be. A környezeti hatásokról egyelőre még nem állnak rendelkezésre teljes körű adatok, ugyanakkor a szakértők szerint a zajterhelés továbbra is komoly kihívást jelent Budapesten. A főbb közlekedési folyosók mentén a nappali zajszint számos helyen meghaladja az egészségügyi szempontból ajánlott értékeket, különösen a nagyforgalmú és sűrűn beépített városrészekben. Bár a fővárosi közlekedés még mindig számos problémával küzd, a legfrissebb statisztikák alapján úgy tűnik, hogy a közlekedésbiztonsági intézkedések egyik a legfontosabb célja már most is kézzelfogható eredményt hozott. Budapest útjain ma jóval kevesebben vesztik életüket, mint néhány évvel ezelőtt. Nem valósul meg a Gellért-hegy alá tervezett új MCC központ, pedig a beruházás korában kiemelt fejlesztésként szerepelt a kormányzati tervek között. A Matthias Corvinus Kollégium kuratóriuma végül úgy döntött, hogy a jelentősen megemelkedett költségek miatt nem biztosít további forrásokat a projekthez. A Somlói útra megálmodott új budapesti kampusz kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást ezért eredménytelennek nyilvánították, így az intézmény egyelőre biztosan nem költözik új székházba. Az MCC közleménye szerint a kivitelezésre érkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladta azt a költségkeretet, amelyet a kuratórium korábban jóvá hagyott. A szervezet vezetése úgy ítélte meg, hogy a megnövekedett kiadások mellett nem indokolt további pénzügyi források bevonása, ezért a beruházás leállításáról döntöttek. A tehetséggondozó intézmény hangsúlyozta, a döntés mögött a felelős vagyongazdálkodás szempontjai állnak, miközben továbbra is kiemelt feladatuknak tekintik a fiatalok képzését és a vidéki központok fejlesztését. Az új kampusz tervei egy országos nyílt építészeti pályázat eredményeként születtek meg. Az elképzelések szerint az új épület együttes nem csupán oktatási funkciókat látott volna el. A tervekben szerepelt egy kápolna, sportközpont, valamint egy olyan közösségi tér kialakítása, amely az MCC sajátos oktatási és közösségépítő szemléletét szolgálta volna. A beruházás különleges státuszt is kapott, a kormány korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a projektet, és több építésügyi szabály alól is felmentést biztosított számára annak érdekében, hogy a fejlesztés gyorsabban megvalósulhasson. Az intézmény eredeti tervei szerint az új budapesti központot már a 2026-os tanévben birtokba vehették volna a hallgatók. A projekt azonban már a bontási előkészítési szakaszban megtorpant, és végül a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége pecsételte meg a sorsát. Az MCC közlése alapján a szervezet továbbra is folytatja az országos hálózatának fejlesztését, elsősorban történelmi értékű épületek felújításával és új oktatási terek kialakításával. A Somlói úti kampusz azonban egyenlőre a meg nem valósult nagy beruházások sorát gyarapítja. Akár a paksi atomerőmű hulladék hője is fűtheti egyszer Budapestet. A Budapesti Közművek és a Budapesti Műszaki Egyetem közösen vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az atomerőműben keletkező, jelenleg részben a Dunába kerülő hőt a fővárosi távfűtési rendszerben hasznosítsák. A tervek szerint egy mintegy 125 km hosszú távhővezeték kötni össze Paksot Budapesttel, amelyhez útközben más települések, például Dunaújváros, Százhalombatta vagy Érd is csatlakozhatna. A szakemberek szerint a korszerű vezetékekkel ma már minimális hőveszteséggel lehetne nagy távolságra szállítani a hőt. A beruházás csökkenthetné a Duna hőterhelését, mérsékelhetné Magyarország földgáz import függőségét, és jelentős széndioxid kibocsátást takaríthatna meg. Előzetes becslések szerint évente akár 300 millió köbméter földgáz kiváltására is lehetőség nyílhatna. A megvalósíthatósági vizsgálat várhatóan az év végére készül el, ezt követően derülhet majd ki, hogy a hosszú ideje napirenden lévő elképzelés valóban megvalósítható-e. Előre tervezett karbantartás miatt július 5-én és július 12-én vasárnap délelőttönként módosul az M2-es metró közlekedése Budapesten. Az érintett időszakban üzemkezdettől 12 óráig a szerelvények csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekednek majd. A Deák Ferenc tér és az Eörsvezérterek közötti szakaszon M2-es jelzésű pótlóbuszok járnak. A Deák Ferenc téren a pótlóbusz a 9-es autóbusz Kőbánya felé tartó megállójából indul, míg az Eörsvezérterén a kőbányai oldali végállomásról közlekedik, és a Kerepesi útra kanyarodva is megáll, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt javasolják az utasoknak, hogy a karbantartás idején hosszabb menetidővel számoljanak, és utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a pótlóbuszos közlekedést. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
2: Nem csúszik az este.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: This is Steph Alessi Muñoz, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
1: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy. And you could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenlegi zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légi csapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
2: Élet, öröm, zene!

0: go.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
6: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
7: Találkozz most Blue-val és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
8: Árkád.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
11: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálatért Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős, aki emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Az ország nagy részén derült keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
0: Nagy üzd mindenkinek, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update, jó hétvégét is egyben. A mai nap egyébként július 3-a a kalendárium szerint. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, hiszen összegyűjtöttem a mai napra vonatkozó infokat, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. Többek között majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy Széchenyben és Budapesten is megdőlt a melegrekord. Mindjárt jönnek a részletek.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 3-a péntek. 220 éve Hosszúfalván született ezen a napon Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa, Brunswick Teréz unokahuga. Teleki Blanka grófnő egyébként 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek között Lővei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a nők egyenjogúságáért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig Lőveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és érelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. Két évig raboskodott saját intézetével szemben az új épületben, majd 1853-ban a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsődlegesen magyar szellemű leánynevelés vádjával. Bezártságának 6. évében amnestiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. 101 éve született szintén a mai napon dr. Bitány Iván, szociológus, esztéta, politikus. Sárospatakon csatlakozott a népi írók táborához, az ELTE BTK-n filozófia, esztétika szakon tanult, később kandidátusi, majd 72-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett, angolul és németül beszélt, franciául olvasott. 1944-ben részt vett az antifasiszta mozgalomban. 1944-ben a Gestapo letartóztatta, Sopron kőhídára vitték, ahol Bajcsi Zsilinszky Endrével együtt raboskodott. 1945 után az ifjúsági népművészeti kulturális mozgalmak egyik szervező vezetője, népzenével és néptánccal foglalkozott. 56-ban részt vett a forradalom előkészítésében. Egy évvel később eltávolították a minisztériumból, 64-ben a Valóság szerkesztőségének lett tagja. A zene lélektanáról írott könyvével kandidátusi, majd a kultúra szociológiájáról írottal akadémiai doktor lett. 1972-től 92-ig a Népművelési Intézet, majd az Országos Közművelődési Központ igazgatója. 1989-ben a Magyar Szocialista Párt alakuló kongresszusán az elnökség tagjává választották, majd parlamenti képviselőválasztáson képviselő lett. 21 éve hunyt el Kézdi Lórán díszlettervező, a Magyar Televízió örökös tagja. 1956-ban végezte el az Iparművészeti Főiskolát, majd az akkor alakuló televízió első díszlettervezője volt. Drámai produkciók díszletei mellett több közéleti műsor, így a Híradó és az Ablak látványvirágát is tervezte. 1978-ban az MTV tervező művészeti főosztályának vezetője lett, amikor évente több mint 100 tévéjáték készült. Tanította a képzőművészeti főiskolán, könyvet írt a tévés díszlet és jelmeztervezésről. Életének utolsó éveiben részt vett az MTV korszerű óbudai objektumának kialakításában. Felesége Séfer Judit kossuthdíjas jelmeztervező volt. 16 éve hunyt el Feledi Gyula, kossuthdíjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész a mai napon, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja. 14 éve, hogy nincs köztünk Gruber Hugo, Jászai Mari díjas, báb színész, szinkron színész. A Jászai díjat 90-ben, az érdemes művészit 98-ban kapta meg, és aztán a báb színház aranygyűrűvel jutalmazta 1988-ban. 9 éve hunyt el Arnót Lajos, Ybl Miklós díjas és Széchenyi díjas építész, 2000-től haláláig az Éme Mesteriskola vezetője. És 8 éve hunyt el Acél Endre újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető a mai napon. 1968 és 74 között a Magyar Távirati Iroda külpolitikai tudósítója, később szerkesztője, majd az MTI pekingi, londoni tudósítója, az MTV Iradó főszerkesztője, 89-től pedig egy éven át a Hét főszerkesztője volt, aztán 91 és 94 között a Hungarian Economic Review című gazdasági magazin felelős szerkesztője. Később a Népszabadság külső munkatársa, a Nap TV külpolitikai jegyzetírója, vagy a Magyar Televízió és Klubrádió műsorvezetője is volt. A mai napon szinte zavartalan lesz a napsütés, mérsékelt meleg várható, a maximum 27 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. A Real School Budapest egy óbudai nemzetközi általános iskola a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában a világ 10 döntőse közé került. A díjra a világ minden tájáról több ezer pályázat érkezett, kategóriánként 10 oktatási intézmény jutott a döntőbe. A díjat Vikas Pota, a Global Teacher Prize, a tanári hivatás Nobel-díjaként is emlegetett elismerés megalkotója hozta létre 2022-ben. Míg a Global Teacher Prize egy-egy kiváló tanárt ismer el, a World's Best School Prizes egész iskolákat díjaz. Célja, hogy a legjobban működő iskolai gyakorlatokat láthatóvá és máshol is átvehetővé tegye, és ezzel ne csak egy-egy intézményen belül, hanem szélesebb körben is járuljon hozzá az oktatás megújításához. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regeneráció nem külön programként, hanem az iskola mindennapi működésének és pedagógiai modelljének szerves részeként jelenik meg. Számunkra ez a visszajelzés azt a hitünket erősíti meg, hogy a gyerekeket nem csak tudással, hanem cselekvő képességgel is fel kell vértezni. Arra törekszünk, hogy tanulóink megtapasztalják, képesek pozitív hatást gyakorolni a környezetükre és a közösségeikre, mondta Barát Barna, a Real School Budapest alapítója. A budapesti iskola projekt alapú oktatási modelljében a diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak. A rendszer szintű gondolkodás és a gyakorlati probléma megoldása tanulás szerves része. A természet alapú tanulás a heti rutinhoz tartozik. A tanulók minden szerdán egész napos kiránduláson a természetben tanulnak. A diákok többek között komposztálási rendszert, magbankot és a biodiverzitás támogató élőhelyeket hoztak létre, idősebb diákjaik árvízvédelemre és helyi élelmiszer termelésre vonatkozó valós tervezési javaslatokat dolgoztak ki, amelyek az illetékes hatóságokhoz is eljutottak. 2020. márciusában egy közösségi ültetési napon a Miyawaki módszerrel mintegy 210 őshonos fa csemetéből telepítettek erdőt az iskola mellett. Szécsényben 42, még Budapesten 41 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az országos és a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt. Hivatalosan is Magyarország történetének eddigi legforróbb napjává lépett elő ez a bizonyos nap. A Hungaromet előzetes mérései szerint Szécsényben 42 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, amely új abszolút országos melegrekord. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is eddig soha nem látott hőséget rögzítettek, a lágymányosi mérőállomáson ugyanis 41 fokot mutatott a hitelesített műszer. A mostani szélsőséges időjárás egy csaknem két évtizedes rekordot adott át a múltnak. Az eddigi magyarországi csúcshőmérséklet 2007. július 20-án volt tapasztalatú, amikor Kiskunhalason 41,9 fokos forróság tombolt. Budapesten szintén ezen a 19 évvel ezelőtti nyári napon mérték az eddigi legmagasabb értéket, akkor 40,7 fokot mutattak a kijelzők a fővárosban. A lágymányosi mérés ezt a csúcsot is felülmúlta. Közben a West Endben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri napelemrendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió euró zöld fejlesztési program részeként valósult meg. A korszerűsítés eredményeként az épület energiafogyasztása 38, széndioxid kibocsátása pedig több mint 80%-kal csökkent 2019-hez képest. Az új napelempark és a külső zöld áram együtt évente 17,5 gigawattóra megújuló energiát biztosít a bevásárlóközpont működéséhez. A fejlesztések célja, hogy a West End a következő években elérje a karbonsemleges működést, miközben a látogatók számára is fenntarthatóbb környezetet kínál. Bár a fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az eredményeket viszont a vásárlók is jól érzékelhetik, hiszen új lifteket és takarékos LED világítást építettek be, miközben a háttérben új kazánokat, új hűtő-fűtőrendszert, épületgépészeti rendszereket és mesterséges intelligenciával megtámogatott épületfelügyeletet szereltek be. Utóbbi valós időben követi az épület energiaigényét, a hőmérsékletét, a látogatók számát, a páratartalmat, a széndioxid kibocsátást és ennek megfelelően optimalizálja a működést. Megnyílt kedden a budapesti Biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó kulmánokat, baliseregieket és sarkantyús teknősöket is bemutattak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója a megnyitón. A természet és környezetvédelmem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte, a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Elmondta, állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület. A Budapest Airport 8 évre szóló keretmegállapodásra keres tervezőket a Liszt-Ferenc repülőtér hosszú távon.

megállapodásban szereplő cégek között, írja a Magyar Építők a közbeszerzési adatok alapján. A közbeszerzési dokumentáció egyértelművé teszi, hogy a feladat messze túlmutat egyetlen épülete. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. Az ingatlan.com közel 10 000 2026-ban eladott lakóingatlan adatain alapuló elemzése szerint a klímaberendezés hatalmas értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. Míg Budapesten egy 50 négyzetméteres klímás lakás átlagosan 5,3 millió forinttal kell el drágábban a légkondi nélkülieknél, addig a kisebb városokban és községekben ez az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladja. A nyári extrém kánikula és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási hullámok alapjaiban írták át a magyar lakáspiac árazási mechanizmusait. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése rávágja az ajtót a korábbi piaci sztereotípiákra. A klímaberendezés ma már messze nem luxus vagy kényelmi stratégia, hanem az egyik legdurvább értéknövelő tényező az ingatlan értékesítés során, írja az elemzésre alapozva a privát bankár. A portál szakértői közel 10 000 olyan 2026-ban gazdára talált lakóingatlan valós adásvételi adatait fésülték át, amelyeket a tulajdonosok eladottként jelöltek meg a rendszerben. Az eredmények egyértelműek. A klímával felszerelt otthonok átlagos négyzetméter ára szinte minden település típuson torony magasan verte a légkondi nélküli ingatlanokét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálatért Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős, aki emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kis Boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kis Boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Most, hogy tartósá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszentmiklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszentmiklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcái, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villav Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztapenkónak. Találkozunk az Osztapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stopolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai napig sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy mély gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 év elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dűbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dűbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B Jubileumi Deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: taníts már!
1: Manna Morzsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Kanapé. Manna FM.
3: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en.
2: Kanapé.
4: Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Pokolgép robbant egy damaszkuszi kávéházban, földrengés volt két görög sziget térségében, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij államfő a Kijev elleni, több mint 20 halálos áldozatot követelő szerdai, északai orosz drón és rakétatámadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Mihály Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamas Izrael elleni terrortámadása. A 2023. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsebesültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak, elkövetőként egyenlőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szorványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar el-Assad elnököt. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben, az incidens nem okozott fennakadást a világszervezet munkájában. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Kárpatosz szigetéről délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések.
2: Időjárás.
5: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Jó reggelt! Július 3-a van Tom Cruise, Teleki Blanka és Franz Kafka születésnapja is, és nyilván még nagyon sok mindenkinek a születésnapja, úgyhogy Isten értesen mindenkit, aki a mai napon, vagyis július 3-án született, illetve Isten értesen még a Soma, a Kornél, a Tamás, az Ilián, a Leo és a Bernát nevű hallgatókat. Boldog névnapot nekik! Na, mai napon is érdemes ezt velem tartani itt a Manna délelőttben, mert ma is érdekes beszélgetésre lehet számítani. Ezt lát a Judit kinológus, kutyagazdi mentál tréner lesz a vendégem, akivel a Kutya Dolgok sorozatban az együttműködés a gazdival részt vesszük át, hogy hogyan is tudjuk jól csinálni ezt, úgyhogy ez ne egy alá fölé rendelt viszony legyen, hanem csupa szeretetteli szórakozás, nem csak nekünk, de a kutyusnak is. Erről lesz ma szó 9 óra után, de addig is az Élet Öröm Zenék, már is indulunk. Jó reggel!
2: Élet Öröm Zene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Azt gondolná az ember, hogy nyáron a kánikulában nagyon más dolgunk nincs is a kertben, mint locsolni, ami egyfelől igaz, mert nagyon sok vízre van szüksége a növényeknek, viszont cserébe gyönyörűen buja zöld felületet tudnak nekünk növeszteni a kertünkbe, de azért júliusban más dolgunk is van, nem ülhetünk öbetett kézzel, nagyon sok feladat van a kertben, ilyenkor is. A nagy kánikula, ez a rendkívüli hőség, amiket most megélünk, a növényeket is nagyon megviseli, és egyelőre nyoma sincs a megmentő esőzésnek, és az óriási hőséggel telt napok könnyen kárt okozhatnak a kertben, ha nem gondoskodunk a benne élő virágokról, fákról, cserjékről, zöldségekről, gyümölcsökről. Úgyhogy itt vannak a legfontosabb feladatok. Az első és legfontosabb az a több locsolás és bőségesebb locsolás. A július a legmelegebb hónap, és ilyenkor hullik a legkevesebb csapadék, úgyhogy pláne fokozottan oda kell figyelni arra, hogy napközben is rendben legyenek a növények. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy szépen locsol az ember hajnalban, és locsol este is. Mert hogy a kertnek mintegy 2,5 cm esőt vagy vizet kell kapnia ilyenkor minden héten, akkor a reggel a legjobb időszak a locsoláshoz. Az esti öntözés azért nem a legmegfelelőbb, mert az egész éjszakára nedvesen maradt levelek hajlamosabbak a gombabetegségekre, persze ilyenkor azért nem nyírkos annyira a levegő. Aztán érdemes ellenőrizni a zöld és a virágok talajának a nedvesség tartalmát. Gerebjézhetünk, rendezhetjük a növényeket szépen, füvet tudunk nyírni, mert hogyha többet locsolunk, akkor a vadvirágok is erőre kapnak, szándékosan nem nevezem őket gaznak, mert szerintem nem az, én nem is vagyok gazolós típus, én nem biztatok senkit arra, hogy tépjen ki bármilyen növényt. Letépni le lehet, levágni le lehet, de gyökerestől kitépni azt például Géci Gábor sem, és Gyulai Iván sem javasolja, hogyha kíváncsiak vagytok az ő kertészkedési szokásaira, amik nagyon-nagyon hasznosak, és nagyon érdekesek, és nagyon fontosak, akkor érdemes rájuk keresni a Google-ben vagy a YouTube-on. Az erős napfény a virágoknak is árt, a legtöbb cserepes virágnak hetente egyszer ilyenkor szüksége van a locsolásra, vannak olyan példányok, amelyeket akár kétszer is lehet öntözni egy héten, arra érdemes odafigyelni, hogy locsoláskor ne a növényre öntsük a vizet, hanem a cserepe alá helyezett tálkában, mert innen szépen lassan felszívja, ami neki kell, amit viszont már nem tud elraktározni, azt öntsük ki alóla, mert hogyha sokáig áll vízben a növény, még ilyenkor is könnyen rothadásnak indul. Aztán adódik a kérdés, hogyha valakinek van konyhakertje, hogy mit lehet ilyenkor vetni, vagy mit kell ilyenkor vetni. Hát az őszi saláta, a retek, a sárgarépa, a cékle, a fehérrépa, a kelkáposzta és a spenót betakarításához most kell elvetni a magokat. Pontosabban 2 hét múlva, majd július végén. Aztán itt van az ideje ilyenkor a paradicsom kacsozásának is. Ugye a termés növelés érdekében a kacsozást elsősorban a folyton növő paradicsomoknál érdemes elvégezni. Ez pedig azért fontos, mert ennek a segítségével nagyobb hozamú termést érhetünk el, azaz több paradicsomot tudunk leszedegetni és örömmel megenni vajas kenyérrel és egy pici sóval hétvégén reggel a kertben, vagy az erkélyen, vagy az ablakban, a konyhában, a kis konyha asztalnál. Úgyhogy a legmagasabban növő virágot sosem metszük le, mivel ha megmetszük, akkor a növény nem fog tovább felfelé nőni, sokkal bokrosabb lesz a termés hozam, viszont visszaesik. Úgyhogy a paradicsommal kapcsolatban az a fontos, hogy távolítsuk el a növény tövénél keletkező úgynevezett kis hát csúnya szóval élve fattyú vagy vadhajtásokat, a hónajhajtásokat. Fontos, hogy még akkor szabaduljunk meg ezektől, amikor kicsik, mert később sérülhet az egész növény. A természetes tápanyag utánpótlásról is gondoskodni kell, a trágyázás megoldás lehet, csalánt áztatunk vízbe, és egy hét elteltével ezzel öntözzük a növényt, ezt nagyon szeretik. Ne feledkezzünk meg a szüretelésről, a sövények gondozásáról, és a zöld metszés is most esedékes, a csonthéjas gyümölcsöknél cseresznye, megy, korai szilva és kajszi, és újra támadnak a mesztelen csigák, erre is tessék figyelni, a tetvek ellen is muszáj védekezni, parlagfű szempontból utolsó figyelmeztetésben vagyunk, és plusz egy tipp, a rovarevő madarak bevonzása a kertbe, úgyhogy próbáljuk meg olyan növényeket, virágokat ültetni, amik a madárkákat, a rovarevő madárkákat vonzzák a kertbe. Ennek a hasznosságát fölösleges külön ecsetelni, a madarak jó ízűn elfogyasztják a számunkra bosszantó kártevőket.

0: Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A dohányzásról való leszokásnál az egyik legszembetűnőbb dolog, és ami a legnagyobb problémát okoz, és nagyon, nagyon sokan erre hivatkoznak akkor, amikor azt mondják, hogy ezért nem hagyjuk abba a dohányzást. Vagyis a dohányzás utáni hízás, tehát hogy miért hízunk meg leszokás után. Sokan ugye ezért nem teszik le a cigarettát, hogy elkerülhetetlenül felszedjék a néhány sok kilót. A néhány sok ebben az esetben ugye ez terjedhet mondjuk az 5-től a 25 kilóig. Valóban meghízzék az, aki leszokik a dohányzásról, mi ennek az oka, és mit lehet tenni ellene. Ez az első, ami az embernek az eszébe jut. Némi hízás egyébként ez olyan 2-3 kiló, ami nem egy jelentős. Valóban a leszokás vele járója, a dohányzás ugyanis némileg emeli az anyagcsere mértékét, a nikotin pedig emellett étvágycsökkentő is. Egy erős dohányosnál a cigarettázás akár naponta 200 kalóriát is elégethet. Ha azonban egyéb szokásainkon, például az étrendünkön nem változtatunk, akkor ez a leszokás idején felszedett plusz kilóktól néhány hónapon belül elméletileg könnyedén meg tudunk szabadulni, elég például, hogyha valamivel többet sportol az ember. Az is igaz viszont, hogy a cigaretta letétele után jóval többet szeretnénk enni. A megnövekedett étvágy, egyrészt a dohányzás már említett étvágycsökkentő hatásának az elmúlásával köthető össze, a nikotin pedig hatással van az inzulin termelődésre is, ennek hatására az agy blokkolja az éhségérzetet. A nikotin egy másik hormonra, a dopaminra is hatással van, többek között ez a hormon felelős azért, hogy kellemesen érezzük magunkat. És hogyha a nikotintól már nem remélhetjük a dopamin termelődésre gyakorolt kedvező hatást, akkor könnyen nyúlunk rákcsálni valóért, amik hasonló hatást válthatnak ki az agyban. A cigaretta elhagyása utáni első napokban sokaknak maga a dohányzáshoz köthető mozdulatsor hiányzik. Emiatt nassolnak, hogy lefoglalják a szájukat konkrétan. A nassolási inger különösen olyan helyzetekben tud erős lenni, amikor egyébként is a cigi után nyúlna az ember, például egy stresszes szituációban, vagy a reggeli délutáni kávé idején. Úgyhogy itt van néhány olyan hasznos módszer, aminek a révén elkerülhetjük a súlyfelesleg szaporodását, amennyiben az ember megszabadulna a káros szokásától. A mozgás a legfontosabb, mert egyrészt ez segíti az örömhormonok termelődését, tehát nem fog dopamin deficit mutatkozni, és ezeknek köszönhetően vidámak, feldobottak, energiával telik leszünk, még akkor is, ha nem gyújtunk rá, és a sport testsúly kordában, a sport a testsúly kordában tartásában is segít, feszesebbé is tud tenni minket, felpesdíti a vérkeringést, és a dohányos időszak alatt felgyűlemlett méreganyagok is gyorsabban tudnak távozni a szervezetből, persze ehhez azért hozzá kell tenni azt, hogy óriás mennyiségű tiszta vizet kell fogyasztanunk. Aztán, hogyha rákcsálunk, akkor rákcsáljunk egészségeseket, egészséges nasikat. Amikor ránk tör a vágy, akkor ne az első útunkba kerülő ételt tömjük magunkba, hanem legyen zeller, répa, sajt, almacsíkok, almacsips például, vagy olajos magvak. Válaszunk olyat, amit pucolni kell, mert így az ember a kezét is lefoglalja, nagyon fontos, hogy ennek ugye a pszichés menete is meglegyen. Gyakran az is elég, hogyha iszunk valamit. Próbáljuk ki például a

nyugtató gyógynövényteákat. Aztán ami fontos még, hogy kerüljük az alkoholt, mert nem csak a magas kalóriatartalma miatt felesleges energiát visz be a szervezetünkbe, de nagyon sokan kötik össze az ivást és a dohányzást, ezért egy pohár ital gyakran ellenállhatatlan cigivágyjal jár együtt. Ráadásul az alkohol csökkenti az ítélő képességet, oldja a gátlásokat, és így még az is könnyebben elcsábol, aki egyébként nagyon szigorú saját magához. Tehát, hogyha mindent összevetünk, akkor érdemes elkezdeni sportolni, ugye a dopamin és a szerotonin termelődés miatt egészséges nasikat magunk köré tenni, és akkor nem kell bűntudatot éreznünk, hogyha elkezdünk nasizni. Plusz, ami még nagyon fontos, hogy fogyasszunk nagyon nagy mennyiségű tiszta vizet, lehetőség szerint tiszta vizet vagy gyógyteákat. Egyébként például ez az egyik leszokási módszer, hogyha emlékeztek rá annak idején, a 2000-es évek elején működött ez nagyon, meg a közepén is tulajdonképpen, hogy amikor rá akarsz gyújtani, akkor igyál meg egy nagy korty vizet. Tehát a tisztulás, a szervezet tisztulása is biztosítva van így, plusz ugye a szájunkat való lefoglalás is, tehát hogy a szánkkal valamit tudjunk kezdeni akkor, amikor nem tudjunk beleszívni a cigibe, mert hogy szeretnénk leszokni róla. Úgyhogy ez egy jó módszer egyébként, hogyha valaki így gondolja, de a mozgás, a tiszta vízfogyasztás és az, hogy megpróbálunk egészséges nasikat rágni, ez biztos, hogy segíteni fog abban, hogy legalább ne olyan nagy mennyiségű testsúgyarapodás legyen rajtunk akkor, amikor abba hagytuk a dohányzást.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője a Hartfordi születésű John Pierpont Morgan, Amerika leggazdagabb bankára. JP Morgan a valaha élt leghatalmasabb bankárnak igen-igen kalandos élete volt. JP Morgan Chase, Morgan Stanley a világ valaha élt leggazdagabb bankárának nevét máig ismert cégek viselik, hogyha feltűnnek ezek a nevek, ám John Pierpont Morgan mai szemmel szinte felfoghatatlan gazdagsági hatalma átkarolta az amerikai vasútépítéseket, acélipart. Ővé volt a kor legnagyobb műgyűjteménye, ő volt az első igazi tranzakciós guru. Többször megmentette az Egyesült Államokat, konkrétan így, ahogy mondom, de általában ilyenkor jól is járt természetesen. Igaz, olykor méreteseket is bukott, a neves feltalálóval, Teslával való üzletelésébe az ő bicskája is beletört. Rozáciában, ebben az igen kellemetlen bőrbetegségben szenvedett, sebes orra, gyulladt csomói miatt nem szerette, hogyha fényképezték a méretes ember, mert ugye egy igen nagy darab emberről van szó, akinek, hogyha nem lett volna ilyen sebes beteges az orra, a bőr, akkor egy nagyon jóképű pasi lett volna. Egyébként ő maga nem riadt meg a barátságos orrcsavarásoknak, hátba veregetéseknek, álcázott testi fenyítésektől sem. A kollégái konkrétan szinte menekültek előle. Olyan ember volt, mint az ismert dollár milliárdosai, Rockefeller, Rothschild, Carnegie. Az üzletben kőkemény, másokat eltipró, ragadozó volt, ugyanakkor bőkező adakozó, az episzkopális egyház lelkes és nagyvonalú tagja, egyetemek, könyvtárak és múzeumok alapítója. Ez a kettőség máig minta a vadkapitalista verseny és az alapítványok, illetve az adakozás kettőségében mozgó amerikai üzletemberek előtt. Minden sikerült neki. Elmondhatjuk konkrétan és szó szerint, hogy JP Morgan született mázlista volt, akinek minden sikerült, nem csak az üzleti életben jött be neki minden, de például bár volt jegye, az utolsó pillanatban nem szállt fel a Titanic hajóra, ám valójában azért akadt tragédia és rengeteg jogos, vagy olykor nemtelen támadás is az életében. Az első szerelme például nagyon fiatalon meghalt. Egykori nagyságát jól jelzi, hogy John Pierpont Morgan, innen jön egyébként az ismert JP rövidítés, nevét a mai napig két gigantikus amerikai pénzügyi cég, a JP Morgan Chase és a Morgan Stanley is viseli, ahogy ezt korábban már mondtam, úgyhogy innen azért ismerős lehet már a név, igaz? Ismerősen cseng. JP Morgan nem a kor több gyakorlatilag a nulláról felkapaszkodó milliárdosának csodasztoriát írta. Ő 1837-ben egy nagyon jó módú családba született. Az ő szülei Juliet Pierpont és Junius Spencer Morgan nagyon gazdagok voltak. Az apja egy londoni bank amerikai képviselője volt. Később aztán látni fogjuk, hogy JP valóban ebbe a helyzetbe ült bele, hiszen sokáig az apjával együtt építette az üzletet. A fiatal JP minőségi amerikai iskolákban tanult, de egy súlyos, magas lázzal járó betegség miatt meg kellett szakítani a tanulmányait. Egy évig lábadozott, aztán utána a remek levegőjű Svájcban, aztán Németországban, illetve Nagy-Britanniában folytatta a tanulmányait, az egészsége érdekében és hogy új dolgokat tanuljon, így aztán a kortársaival és talán a mai amerikaiakkal ellentétben franciául és németül is megtanult, és mindig is roppant otthonosan mozgott Európában. A képzett, tehetséges és nagyon okos fiú előbb Londonban, aztán New Yorkban kezdett el bankárkodni, az államokba visszatérve elvette gyerekkori szerelmét, Mimit, majd amikor kirobbant az amerikai polgárháború 1861 és 1865 között, meglapult, a besorozás és a háborúskodás helyett megfizetett egy csavargót, aki őt helyettesítette. A háború a tömegeknek mindig szenvedést hoz, de a keveseknek hatalmas profitot. Gondoljunk csak Jókai Mór aranyemberére. JP Morgan is ügyesen nyerészkedett, nagy kockázatot vállalt, akár hadbíróság elé is kerülhetett volna furcsa fegyver ügyleteiért, de ehelyett méretes vagyont szerzett. Alig hanem a profitból a hatóságok megvesztegetésére is jutott némi pénzmag, közben pedig a súlyos tragédia bekövetkezett az életében, egy évvel az esküvő után elhunyt felesége, és ezt nagyon nehezen dolgozta fel. Igaz, 3 évvel később elvette Fannyt, akitől később aztán 4 gyermeke is született, de Mimit sosem tudta elfelejteni. A mindenkori bankjai egyre sikeresebbek lettek, sokáig partnerekkel dolgozott, és még nem egyedül vitte a különböző házakat, hanem a bankok nevében is felbukkanó és gyakran cserélődő üzlettársakkal, ám ezektől sorra-sorra megvált, majd amikor a mentora, legkedvesebb üzlettársa is meghalt, a bank felvette a JP Morgan nevet. Ekkor indult legendás tranzakciós karrierje. A bankár volt, akiben állandóan kavart, bankokat vett, integrált, holdingban vezetett, nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is okos volt és agresszív. Valahogy mindig ő járt jól, üzleti partnerei már nem mindig tudták ugyanezt elmondani magukról. Ő lett akkor legnagyobb tranzakciós gurúja, az M&A-s szakembere. Egyre gazdagabb lett, és már olyan ereje volt, hogy több ízben is előfordult, hogy ő, vagy ő és a szövetségei, például a Rothschildék mentették meg az Egyesült Államokat a pénzügyi krízisektől, akár a csődtől is. Természetesen, amikor magát az államot kezdte finanszírozni, mindig jól járt ő maga is végül, de azzal, hogy az államot kisegítette arannyal vagy kölcsönnel, esetleg kötvénykibocsátással, végre nem csak pénzt keresett, de valamelyest elismertséget is szerzett. Ezek után egy időben a fél világ milliárdosok, bankok, államok fordultak hozzá tanácsért, miként őrizhetnék, megnövelhetnék vagyonukat. Morgan pedig segített és közben gazdagodott. Amikor aztán 1890-ben édesapja, korábbi banktársa a francia Rivierán autóbalesetben meghalt, ővé lett az addig töredezett teljes családi vagyon, és ekkor az óvatos kockázat kerülő bankármentalitású üzletember hirtelen a reálszféra felé fordult. A legismertebb kudarca a szerb-amerikai feltaláló zsenihez, Nikola Teslához kötődik. A zseniális képességű, de kissé fantaszta elhivatott tudós 1900-ban meggyőzte Morgant, hogy érdemes lenne egy transzatlanti vezeték nélküli távközlési rendszerbe investálnia. Hatalmas képgyűjteményeit később nagyrészt felajánlott a múzeumoknak, hiszen nagy műgyűjtő hírében állt, például a New Yorki Metropolitannek is adományozott. 1913-ban a 76. születésnapját ünnepelte volna a Grand Hotel Plázában, Rómában, amikor különösebb előzmények nélkül álmában érte a halál. Halál hírére a New Yorki tőzsde is bezárt egy rövid időre, és végül Hartfordban, szülővárosában temették el. Gazdagabb emberek biztosan éltek J.P. Morgan után, de olyan hatalmú bankár, aki képes volt egy személyben a világ legnagyobb gazdagságát uralni és irányítani, ha kellett megmenteni, nos, ilyen bankár vagy üzletember alig ha született azóta.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Szerintem nincs ember a Földön, aki ne gondolkodott volna már el azon, hogy miért fényes az alufólia egyik oldala, és miért matt a másik. Nyilván, amikor használjuk, akkor rendszeresen felmerül a kérdés, hogy mi a különbség, és melyiket kéne kívülre tenni, és melyiket az étel felé. Hát egyes vélemények szerint az alufólia egyik oldala jobb hővezető, vagy éppen kevésbé biztonságos, mint a másik. Aztán vannak, akik vitatkoznak ezzel, és azt állítják, hogy az égvilágon semmi különbség nincs köztük. Vajon kinek van igaza? No, úgy tűnik, hogy megvan a válasz. Mint kiderült, a háztartásban ugye nagyon sokféle módon alkalmazható az alufólia, és főzés szempontjából nincs jobb vagy rosszabb oldala, úgyhogy mindkettővel ugyanolyan eredménnyel készítheted el az ételt. Na de akkor miért van egy fényes, és miért van egy matt fele? A Reynolds Kitchen fólia márka szerint a különbség egy gyártási sajátosságból fakad, semmi extra varázslatot nem fogunk tudni ezzel kapcsolatban elmondani. Az alufóliát alumíniumból állítják elő, nem meglepő módon, ezt megolvasztják, és aztán szépen lapokat formáznak belőle, hengerek közé szorítják, hőt és nyomást gyakorolnak, és így préselik egyre vékonyabbra és vékonyabbra. Egy ponton azonban a fólia már olyan vékony, hogy nagyon könnyen elszakadhat, ezért dupla rétegben helyezik be a görgők közé, és ahol a két fólia réteg találkozik egymással, az lesz a matt oldal, a másik pedig, ahol a hengerekkel érintkezik, az a fényes. Hogy mennyire biztonságos viszont alufóliával sütni, főzni, ha már itt tartunk, az egy másik kérdés. Érdemes persze ezen is elgondolkodni, mert például ugye most a grillezős időszakban nagyon sokszor használunk alufóliát, több mint 100 éve használjuk már, először csak cukorkákat és rágógumit csomagoltak bele, aztán nagyon népszerű lett a konyhai felhasználása is, mert a sült zöldségektől kezdve a halakig nagyon sok-sok olyan étel van, amit el tudunk készíteni úgy, sokkal könnyebben és gyorsabban, hogyha használunk alufóliát. Főleg mostanság ugye vannak ezek a grillfóliák, ha már nyári és grillezős időszak, ami vastagabb, kifejezetten azért, hogy könnyebb lehessen vele a nyílt tűznél is dolgozni. Aztán napvilágot látott persze néhány tanulmány is, ugye, mert hogy most már mindennel kapcsolatban napvilágot látnak tanulmányok, hogy mire kell figyelni mondjuk az alufóliával kapcsolatban, hogyha azt használjuk sütéshez, főzéshez, és milyen egészségkárosító hatásai lehetnek. Na most ilyenkor az emberben adódik az a kérdés is, hogy mennyire megalapozottak ezek a félelmek. Vannak kutatások, amik szerint a főzéshez, sütéshez és a grillezéshez használt alufóliák egy része beleolvadhat az ételbe, ami aztán idővel egészségügyi problémák kialakulásához vezethet. A tudósok valójában már évek óta vizsgálják, hogy az alumínium túlzott expozíciója milyen veszélyeket rejtett az emberi egészségre nézve, és aztán így rájöttek arra is, hogy az Alzheimer-kóros betegek agyszövetében nagyobb mennyiségben mutatható ki. Az alumínium a vizsgálatok emellett azt is megállapították, hogy a magas alumínium bevitel összefügghet az emberi sejtek növekedési ütemének csökkenésével, továbbá potenciálisan káros lehet a csontbetegségben vagy vesekárosodásban szenvedők számára. Számít-e a hőmérséklet, vagy hogy milyen típusú ételt készítünk alufólia segítségével? Hát ezeket is kutatások igazolták, mert hogy több tényező is befolyásolja, hogy az alumínium beleszivárog-e az ételbe. Az egyik ilyen természetesen a hőmérséklet, hiszen minél magasabb hőfokon főzöl vagy sütsz, annál kedvezőbbek a körülmények ahhoz, hogy ez megtörténjen, ezt is egy tanulmány igazolta. A másik fontos faktor az ételek savassága, mert ha valami savasat, például paradicsomos ételt főzünk, vagy ecetes pácot készítünk, az kikezdi a fóliát, és így még több alumínium kerülhet az ételbe. Ember Adams, a Kitchen's Ready alapítója mesélte ezt el, és ilyenkor persze az ember elkezd aggódni, de azért érdemes egy kicsit megállni, nagy levegőt venni, mert mindaddig, amíg az alufóliát a hagyományos módon észszerű keretek között használjuk, nincsen mitől tartani. Az emberek többségének nem okozhat ugyanis problémát, mivel a főzés során felszabaduló alumínium mennyisége elhanyagolható, ezt is hozzátette a szakértő, viszont, hogyha szeretnél valamit használni alufólia helyett, akkor több alternatíva is létezik. Például Adams a szakértő azt mondja, hogy a maga részéről zsírpapírt szokott használni, de amikor éppen kifogy belőle, akkor alkalmanként az alufóliát használja. Megoldás lehet még az acél grillkosár, vagy a nyársak használata, a sült zöldségeknél pedig az üvegtál, vagy maga a rács, hogyha grillezünk.

0: 98 pont a Manna FM életöröm zene és a kutya dolgok. Együttműködés a gazdival, erről lesz ma szó. Eszlátó Judit kinológus, kutyagazdi mentáltréner lesz a vendégem. A friss hírek után kezdünk is.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés. Beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba, segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván az ukrán fővárosban, ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csak nem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta Pocket külön kiadásában. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Hogyan tud a kutyus jól együttműködni a gazdival, sőt, ami a legfontosabb, vagy még fontosabb, hogy hogyan tud a gazdi jól együttműködni a kutyussal, hogy ez ne egy parancsuralmi rendszer legyen, hogy ez ne egy alá és fölé rendelt viszony legyen, hanem egy szeretetteli, játékos, élvezetes foglalkozás. Hogyan tud jól együttműködni a kutyus és a gazdia? Erről lesz szó mai vendégem, Eszlátó Judit kinológus, kutyagazda, mentáltréner. Vele beszélgetek a témában, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A Manna délután mai vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, és hogy pontosan ez mit jelent, és miért fontos beszélgetni a kutya neveléssel kapcsolatban az engedelmességről, de leginkább az együttműködésről, nekem ez egy kicsit szimpatikusabb, erről lesz a ma délután. Hello Judit, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy kutyagazda, mentáltréner, és akkor ehhez még azért hozzávarnám azt is, hogy ezek szerint mégiscsak igaza van azoknak, akik azt gondolják, hogy soha nem az állat, és soha nem a gyerek a hibás, hanem mindig a szülő vagy a gazda, szóval, hogy először a gazdival kell zöldágra vergődni.
2: Ez szó szerint így van. A kutyagazda mentáltréner kifejezést azt én találtam ki, pontosabban a férjem és én, mert hogy van egy mentálhigiénés végzettségem, és erre jött pluszban, vagy ehhez jött pluszban ugye maga a kiképzői végzettségem is, és hogy valami más legyen. És már amikor elkezdtem jobban foglalkozni, és máshogy foglalkozni a kutyákkal, és elkezdtem ezt egy kicsit jobban belásni magam ebbe a témába, akkor rájöttem, hogy nagyon sokan csak a kutyára fókuszálnak, és azokra a feladatokra, amiket megtanítanak nekik az iskolákban. Tudod, ez az ül, fekszik, stb. Órássét. És én a képzés során is azt láttam, hogy az elakadás a legtöbb esetben a gazdáknál van. Különböző traumák lehetnek, amik akadályozzák, hogy valóban kapcsolódni tudjanak a kutyájukhoz. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt teljesen máshogy akarom csinálni, mint az átlag trénerek. És így jött maga az elnevezés is. Gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt kifejezőbbé tenni, hogy valahogy úgy mindenki megértse, vagy kérdés ott legyen a fejében, hogy na de vajon mi ez? És akkor így jött ez a kutyagazda mentáltrénerség. És nagyon jól mondod, hogy igen, a problémák, amikor már rehabilitációról van szó, akkor az én állításom az a tapasztalataim alapján, az elmúlt években gyakorlatilag 0-24 órában csak ezzel foglalkozom, hogy igen, a gazdából fakadnak a problémák.
1: Meg abból mondjuk, hogy a gazdinak milyen pszichés problémái vannak, például ugye, aki ugyan befogad egy kutyát, vagy vesz egy kutyát, vagy magához vesz egy kutyát, mindegy, hogy hogyan kerül hozzá, de hogy ő gyakorlatilag azért kell neki egy állat, hogy valaki felett uralkodhasson. Tehát ez a ledominálom, lenyomom az alkalommal a földre, én vagyok a hatalmasabb, tanulja meg, hogy ki a gazda, én ezektől az emberektől konkrétan rosszul vagyok. Tehát ezeknek az embereknek nem való állat. Hatalmaskodjon maga fölött, mert hogyha ő tehet, akkor hatalmaskodna mások fölött is, csak nem teheti, ezért a kutyát kínozza.
2: Ezt nagyon jól látod, és az a rossz hírem, hogy ebben nagyon sok tréner a mai napig még partnere a gazdáknak. Mert hogy olyan technikákkal, ezt úgy nevezzük szakkifejezéssel, hogy averzív eszközöket használnak, és olyan tréning technikákat. Ugye ez egy régi módszer, ez a parforce módszer, ami abból fakad, vagy úgy tanították régen ugye a vadászkutyákat, hogy kvázi elkerülje azt, hogy kellemetlen érzést, vagy fájdalmat érezzen, ezért megcsinálja azt, amit a felvezető, vagy a gazdája kér tőle.
1: Félelemből.
2: Így van, félelemből és fájdalom elkerülésből. Ez volt régen, na azért ezt ma már meghaladta a tudomány, hála jó Istennek, tehát a kutatásoknak, az etológiai és a kinológiai kutatásoknak köszönhetően ma már sokkal többet tudunk a kutyákról. Pont 2 éve végeztem egy ilyen nyári egyetemet online a Duke Egyetemen a Brian Hare professzornál, és ő mondta azt, hogy egy nagy kutatója a kutyáknak meg a kutyaviselkedésnek, hogy az elmúlt 10 évben sokkal többet tudtunk meg a kutyaviselkedéséről és pszichés működéséről, mint az elmúlt 20-30 évben összesen. Na most ezt kell alkalmazni és kell használni, és egyébként az a baj, hogy még mindig nagy vita van a kutyatrénerek, kutyakiképzők, ki minek nevezi magát. Szóval, hogy a szakemberek között is, hogy mit és hogy kell csinálni, az egyik tábor fúj a másikra, miközben én a hétköznapi munkámban is tapasztalom, hogy a türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel, de tudatos neveléssel, egyértelmű kommunikációval a kutya felé sokkal eredményesebb munkát érhetünk el hosszú távon, mert rövid távon te is tudod, hogy a verés, a fenyegetés az az sajnos működik.
1: Hát a gyerekeknél ugyanezt csinálják. Tehát, hogy én azt egyszerűen van. Nem tudom felfogni, hogy miért élvezi azt valaki, hogy tőle félnek. Miért jó az neki, hogy fél tőle a gyereke, és fél, vagy fél tőle a kutyája, és most fel lehet háborodni, hogy egy lapon említem a gyerekeket és a kutyákat, de azt gondolom, hogy mind a kettő felé, akár gyerekről, akár kutyáról beszélünk, a viselkedésünknek a kiinduló pontja a szeretet, vagy annak a nem léte. Tehát, hogyha én szeretettel fordulok a kutyám felé, akkor én nem örülök annak, ha látom a rettegést és a félelmet a szemében. Aki rettegésből és félelemből dominálja a kutyáját és él vele együtt, az az ember nem jó ember. Ezt kijelentem helyetted, ha akarod.
2: Nem sok tudása van. Tehát, hogy
1: pláne rossz.
2: Tehát a tudás hiánya az, ami jelen van egyébként még a szívtelenség mellett, mert ma már tényleg nagyon sokat tudunk a kutya tanulási folyamatáról, és arról, hogy milyen biológiai, kémiai és hormonális folyamatok zajlanak a kutya szervezetében a tanítás során, és hogy csak magunkra gondolunk, és igen, teljesen jó a hasonlatod, nagyon hasonló a kutya az emberhez, egyrészt, mert ugye idomul hozzánk, tehát egyszerűen a viselkedésünket is nagyon sok szempontból másolja. Nyilván a kutya nem ember, tehát senki nem állította, de a működése, a megfelelni akarása az egyetlen olyan élő lény, amelyik együtt akar működni az emberrel. Tudom, hogy te nagy macskás vagy, és pontosan ezért
1: de
2: tudod,
1: nagy
2: hogy a macska
1: is.
2: Azért teljesen. De már kutyás is, igen, tudom, hogy sok kutyád van, de hogy egyszerűen teljesen más a két állat. A macska jól el van, nagyon klasszul kötődik a gazdájához, de ő köztök jól el van. Tehát a kutya élhal azért, hogy a gazdájának megfeleljen, és a gazdája kedvébe járjon, ha olyan a kapcsolat.
1: Hozzáteszem egyébként, hogyha a macskával valóban szeretettel foglalkozunk, figyelünk rá, nem csak etetjük, figyelünk rá, beszélünk hozzá, ahogyan egyébként még ezt a növényeknél is bebizonyították, hogy a kedves beszéd, a jó energia, a jó vibe, az a vibráció, az a hullám, ami felé megy, az megnöveszti, virágzásra serkenti, a macska ugyanúgy tud és akar a kedvedben járni egyébként. Szóval, hogy természetesen ez is igaz, de ez is megint mit függ, tőlünk függ. Na, hogy hogyan tudunk együttműködni a kutyánkkal, hogyan tudunk jól együttműködni vele, hogyan lehet kellemes, szeretettel és vidám az engedelmesség a kutya részéről, és örömteli nekünk is, ezzel folytatjuk majd. A Manna délután vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, hamarosan tehát újabb kutyaérdek.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Kutya dolgok a mai Manna délutánban. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, akivel az együttműködésről, a kutyával való együttműködésről és a finom, jóleső, könnyed engedelmességről beszélgetünk. Mik ebben a sarokpontok, Judit?
2: Az elsődleges, ami a legfontosabb, én minden gazdinak ezt mondom, akivel elkezdek dolgozni, akár kutyanevelésről van szó, akár rehabilitációról, hogy a kutya kapcsolatból működik. És ezzel gyakorlatilag csatlakozom az előzőekben beszéltekhez, tehát amiről ugye szó volt, hogyha nincs meg köztünk az a bizonyos aranyfonál, így, ami a szívtől szívig ér, tudod, akkor tényleg az olyan, mint egy ilyen katonaság a kutyának, hogy oké, megcsinálom, amit kérsz, de

0: egészként nem annyira jó kedve, vagy nem olyan nagyon lelkesen, és ez fajtánként egyébként eltérő, hogy ki mennyire nagy kedvel dolgozik. De hogy a kérdésedre a válasz, ugye mik a sarokkövek, ezt kérdezted az együttműködésben, tehát én mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne a kutyájától, milyen lesz a hétköznapi életük, mi az, amire fel kell készíteni a kutyát. És az én véleményem az, hogy nem az ülfekszik a legfontosabb, hanem az, hogy kialakuljon köztünk egy kapcsolat, és tudjon rám figyelni a kutyám, nézzen a szemembe, és ez mindennek az alapja, a bizalom. Uh-huh. Azt pedig fel kell építeni, és idő kell hozzá.
1: Mi kell ahhoz, hogy egy gazda észrevegye magában, hogy ahhoz, hogy ez felépüljön, amit az imént mondtál, kiépüljön, meglegyen, működjön, mennyire és milyen mélyen kell magában néznie annak az adott gazdának, és ezt hogy tudod nekik megmondani?
0: Az lenne a legjobb, ha már a kutya vásárlás vagy örökbefogadás előtt megkeresztünk.
1: Inkább legyen az örökbefogadás? Igen. Támogassuk
0: tehát,
1: a
0: hogy az örökbefogadás előtt, tehát mielőtt egy társat választunk magunkba.
1: Az életünkbe így van.
0: Az életünkbe. Akkor egy szakemberrel, egy tényleg megfelelő tudással rendelkező szakemberrel üljünk le, és beszéljük át, szedjük össze azokat a pontokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen közös életre, vagy sem. Mert tudod, amikor valaki elhatározza, hogy igen, szeretnék egy kutyát, akkor ennek sok gyökere lehet ennek a vágynak, sok oka lehet, hogy miért, de hogy mennyire tudok utána reálisan ezzel együtt élni, és nem csak abban a lila ködben, ami nagyon gyorsan azért eltűnik majd, hogyha jönnek a hétköznapi problémák. Tehát ez lenne a nulladik kilométer, hogy üljek le, és gondoljam át, ha kell szakember, vagy egy barát segítségével, aki mondjuk adott esetben kutyatartó, mert ő tudja, hogy mik a kiadások, és mik a váratlan dolgok, amikkel szembe kell nézni. De és akkor itt a második lépés, ez az önkritika, vagy hogy mennyire vagyok magammal őszinte, hogy mindezek a pontok, amiket összeszedtem, és tök jó lenne, ha leírnánk egy papírra, hogy az ott úgy előttünk van. Hogy erre én tényleg alkalmas vagyok-e. És ez azért nagyon kemény, hogy önmagammal tudok-e annyira őszinte lenni, hiszen itt felelősséget vállalok egy másik életért.
1: Uh-huh. Tisztában vannak ezzel az emberek? Mit látsz?
0: Azt mondom, hogy ha csak az elmúlt egy évet nézem, hogy nézzünk egy ilyen szűkebb időintervallumot, akkor egyre több a megkeresésem kutya örökbefogadás előtt. Uh-huh. Tudom, hogy ezt hangsúlyozunk, de a vásárlás előtt állók is kerestek már meg, hogy milyen fajta kutya passzol a családhoz, és hogy valóban mik azok, amik így a hétköznapi életben adódnak. Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és szeretném hinni, hogy ez a tendencia egyre csak fokozódik. Majd én pozitívan szeretném ezt látni, tehát mondhatnék negatív példákat is, de nem, én azt gondolom, és nagyon remélem, hogyha a hallgatók is most így velünk vannak, és éppen ebben a szituációban vannak, hogy ó, de szeretnék egy kutyát, mert láttam a tévében, mert láttam a szomszédasszonynál, mert láttam, szembe jött az interneten egy nagyon helyes kis videó, hogy az nem annyi, az sokkal több. Uh-huh. Az együttélés az, annak vannak nehézségei, kihívásai, de szerintem csodálatos egy négylábú élőlénnyel együtt élni.
1: A kutyák varázslatos jelenlétéről beszélgettünk, ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, ők hogyan tudnak jól együttműködni velünk, és hogy tulajdonképpen az együttélés hogy lehet a legkönnyebb, hogy a saját magunk életviteléhez legyen az bármilyen, és hogyan tudjuk hozzászoktatni a kutyust, és hát nyilván ebben nagy szerepe van az engedelmességnek is, a szónak a kedves, jó, puha értelmében vett engedelmességnek. Erről is beszélgetünk a továbbiakban mai vendégemmel, Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál trénerrel, a Mancs mentorral, aki segíteni fog nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tudunk úgy jól lenni a kutyánkkal, hogy bármit tanítunk is neki, az neki vidámság legyen. Hamarosan folytatjuk. One.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi kártyaprogram legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Kutya dolgok, ha mai Manna délutánban arról beszélgetünk, hogy az együttműködés és az engedelmesség hogyan tud szépen összefonódni, hogy az együttműködés a kutyánkkal hogyan lehet könnyed és szeretetteli, úgy, hogy nem csak minket elégít ki, hanem attól a kutya is boldog, és ami a legfontosabb, nem fél. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, a Mancs mentor, akivel most akkor ezen a nyomvonalon haladunk tovább. Hogyan tudjuk megtanulni a kutyánkat? Mert szerintem ugyanúgy össze kell barátkozni vele, akkor is, hogyha örökbe fogadunk egy idősebb kutyust, hogyha veszünk egy kutyát, egy kis kölyök kutyát, vagy azt fogadjuk örökbe, meg kell őt tanulnunk.
2: Ez olyan szép, ahogy mondtad. Én azt mondanám, megint egy picit előrébb lépnék ebben a történetben, hogy legyen meg az az első látásra szerelem. Szerintem ez nagyon fontos. Ha ránézek, akkor szerelembe essek. Nem tudom ezt már.
1: Jaj, de tudom, hát ránézel, és azt érzed, hogy annyira igen. Szeretem, hogy most meg nem tudom. Én is, most ez hülyén hangzik, de igen, és én is, hogy megmosdatnám, megnyalogatnám, megpuszilgatom, mint ahogy egymással csinálják. Mint ahogy a gyerekre ránézel, és azt érzed, hogy megeszem, annyira cuki.
2: Igen, tehát, hogy azt érezzem, hogy ő az én társam. Igen, ő az. És van ez az érzés. Van ez az érzés, nekem többször is volt, szerintem ehhez te is tudnál csatlakozni, és én azt gondolom, abszolút, hogy a hallgatók közül nagyon sokan most felteszik a kezüket. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már sok mindent nem is nagyon kell magyarázni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ó, rutinos gazdi vagyok, már sok kutyám volt, több kutyám volt, még akkor is persze okozhat meglepetést az új négylábú társunk, és ilyenkor én azt javaslom, hogy keressünk meg egy trénert, na de nem mindegy, hogy miért. Legyen a pozitív megerősítéssel dolgozó tréner, akik ugye már tudományos alapon közelítenek a kutyához, és a megerősítés, tehát a jó dolgok megerősítésére helyezik a hangsúlyt, mert nagyon fontos, hogy az első, gyakorlatilag onnantól, hogy ő hozzánk kerül, onnantól mi és hogy történik, hogy én szoktam javasolni, hogy az első két napon szánjuk rá az éjszakánkat. Én a Dömper, ugye egy angol buldog kutyánk van most, aki most már 4 éves lesz, és amikor hozzánk került, akkor én 2 éjszakán át virrasztottam a kutyámmal. Mert nem akart aludni, mert szomorú volt. És ott ültem mellette, és csak ücsörögtünk, és néztük a sólámpát. És én azt gondolom, hogy ezek az első napok, bár azt gondolná az ember, hogy jó, hát ez nem annyira fontos, de hogy nem. A legfontosabbak, hogy kialakuljon a kutyában is a biztonságérzés a gazdája felé, hogy neki is jó legyen, és azt érezze, hogy nem csak elvárás van, hanem megértésre is találok itt az új környezetemben, ehhez pedig idő kell. Legyünk jelen a kutyánk életében, az első nap első percétől, ahogy ő már megérkezik hozzánk az életünkbe. Ez a legfontosabb. És aztán nyilván a további lépések azok már inkább a tanításról szólnak, és nagyon-nagyon sok jutalomfalat felhasználással, megfelelő felhasználásával, hogy tudjam, hogy ne csak etetőgép legyek a kutyámnak, hanem tudjak jutalmazni, de hogyha én adhatok egy gyors tanácsot, egy feladatot akár a hallgatóknak, ha megengeded, akkor hát, ha valaki most éppen ebben a helyzetben van, hogy most viszi haza éppen az új kis kutyáját, vagy készül hazavinni, 1-2 napig etesse kézből, adja neki a tápot szemenként, üljön le a kutyához, minél közelebb legyünk, tehát nem föntről, ugye, hogy magasan vagyunk, az ijesztő lehet, üljünk le, vagy feküdjünk le a kutyánkkal szemben, és adogassuk neki szemenként, és közben beszélgessünk vele, és dicsérjük. Ez mindennek az alapja. Én így építettem fel az én kutyámat, és gyakorlatilag angol buldog, az egyik legnehezebb fajta önfejűség szempontjából, de elképesztő dolgokat elértem vele. Tehát dogdancinget is tanultunk, bármit kérek, megteszi. Komolyan meglepődnek sokan, hogy angol buldog létére mennyire együttműködő, és semmi nem történt, csak szeretettel neveltem, és segítettem őt az első perctől.
1: A Kutya dolgok sorozatban fogunk még találkozni mai szakértőnkkel, Eszlátó Judit kinológussal, kutyagazda mentál trénerrel, a Mancs mentorral, akivel szépen sorra vesszük majd, hogy hogyan tudunk jól lenni a kutyával. Eloszlatjuk majd azokat a tévhiteket, a városi legendákat, amik a fejünkre ülnek évtizedek óta, és sok érdekességet is meg fogunk tanulni, de a maiakat is köszönjük szépen neked.
2: Én köszönöm, és mindenkinek szép napot!

0: Szép felállni. 98.6 Manna FM életöröm zene és ma napközi, hogy ez ilyenkor lenni szokott. Hogyan tudunk bevásárlás közben is spórolni, illetve hogyan tudjuk előidézni azt, hogy egy csomó dolgot ne kelljen megvennünk, vagy megoldani azt, hogy egy csomó dolgot ne kelljen megvennünk, erről is szó lesz. Aztán szó lesz arról, hogy milyen zseniális hatással van az emberre, hogyha van cicája. Ez lesz az állatbarát rovatunkban ma. Elkészítünk egy provanszi töltött uborkát, és el fogom mondani a fényvédelemmel kapcsolatos legnagyobb tévhiteket a friss hírek után a Manna napköziben.
1: Manna morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba. Jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyarháznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kér. A végleges változat még a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Pályakarbantartás miatt mai szakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-éig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezetékhálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a nyugati pályaudvaron is felső vezetékkarbantartást végeznek majd.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy milyen elképesztően jó hatással van az emberre, hogyha van cicája. Elmondom azt is, hogy hogyan tudunk bevásárlás közben spórolni, mert bizony ez is lehetséges. Elkészítünk egy provanszi stílusú töltött uborkát, és elmondom a fényvédelemmel kapcsolatos legnagyobb tévhiteket. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Jön a jó idő, most már lassan igazán elkezd tombolni a nyár, úgyhogy itt van a 8 legnagyobb tévhit a fényvédelemről, vagy a fényvédelemmel kapcsolatban, vagy hogyan tudunk ragyogni egész nyáron, és hogyan tudjuk megóvni magunkat a pigmentfoltoktól, vagy esetlegesen a hiperpigmentációtól. A bőrön, elsősorban az arcon, a dekoltázson, illetve a kézfejeken megjelenő barna foltokat nem kell bemutatni egy bizonyos kor fölötti hölgyeknek. Ezeket gyakori bőrproblémaként tartjuk számon, és ezek az évek során egyre több nőt érintenek, ahogy haladunk előre a korban. A kiváltó okok között a napozás éppen annyira ott lehet, mint a hormonális problémák, vagy az öregedés, a menopauza. Ma már viszont szerencsére több megoldást is ismerünk a témában, és ezek közül a legeslegfontosabb a fényvédelem, ami természetesen nem csak a hiperpigmentáció, vagy a májfoltok, a pigmentfoltok ellen és azok miatt fontos. Ez időtájt, nyilván az ember már tükönülve várja a jó időt, a strandszezont, sőt, most már innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy folyamatosan mehetünk majd strandra, de a legnagyobb jó idő és a legnagyobb boldogság közepette sem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről, és nyilván ehhez egy jól megválasztott, erre irányult termék tudja a legnagyobb segítséget adni a fizikai napvédelem mellett, ami a kalap meg a fehér, vékony, könnyű len ing ruha, ami a vállat például mellkast takarni tudja. Nagyon fontos, hogy ez segíteni tud abban, hogy vagy ezek segíteni tudnak abban, hogy az idő előre haladtával se jelenjenek meg a napon töltött percek nyomai a bőrünkön. Számos megoldás létezik ma már a pigmentfoltok ellen, ha már ott vannak. A különböző kozmetikai eljárásoktól kezdve, ami például a lézerterápia, vagy a kémiai hámlasztás, a házi gyógymódok és a többi, egészen kifejezetten erre a célra alkalmas kozmetikumokig, most már léteznek olyan kifejlesztett napozó termékek is, amik közül több készítményt is bátran lehet erre a célra használni, a már kialakult foltokra, illetve azok megjelenésének a megelőzésére is talál az ember kozmetikumokat ilyenkor a drogériák és a patikák polcain. 50-es faktorszámmal kell számolni, hogyha kézfej, arcbőr és dekoltás bőrről van szó. Fontos természetesen az is, hogy az összetételét is vizsgáljuk. Tehát az embernek tisztában kell lennie azzal, hogy mi mindenre való a fényvédelem, és mik azok a városi legendák, és mik a valóság az a kapcsolatban. Úgyhogy akkor most nézzük meg, hogy mik ezek. A bőrön elsősorban az arcon és a dekoltázson megjelenő barna foltok azok, amiket pigmentfoltoknak nevezünk. A fényvédő használata nagyon fontos ebből a szempontból is. Az első tévhit az az, hogy a fényvédő használata D-vitamin hiányt okoz, amikor a bőr napfénynek van kitéve, D-vitamin termel a szervezet, csak az UVB hatására termelődik D-vitamin a szervezetben. Ez a vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a testben, amik a csontok, a fogak és az izmok egészségének a megőrzéséhez szükségesek és elengedhetetlen az immunrendszer tökéletes működéséhez, egy csomó minden más mellett is a D-vitamin. Még ha jól fel is kenjük a fényvédőkrémet, akkor is a nap UVB sugárzásának a 2-3%-a eléri a bőrt és a szervezetnek, csak egy kevéske mennyiségre van szüksége ahhoz, hogy D-vitamint termeljen. Aztán ott van a következő, miszerint nincs szükség fényvédőre, mert van SPF a kozmetikumban, a dekor kozmetikumomban, amit használok. Az úgynevezett SPF-et tartalmazó kozmetikumok és hidratálók nagyszerűen kiegészítik a fényvédőket, de a többi erre a célra készült krémhez hasonlóan 2 óránként ezeket is újra fel kéne kenni az arcunkra, úgyhogy nem elég csak egyszer a reggeli sminkeléskor elvégezni ezt a bőrvédő rutint, tehát nem elég fényvédelem szempontjából az, hogyha a dekor kozmetikumban SPF van. Haladunk tovább a tévhitek között, a következő az az, hogy árnyékban nem lehet leégni, ezt azonnal felejtsük el, valójában az UV-sugárzás és nem a napfény károsítja a bőrt. Annak ellenére, hogy nem látjuk és nem érezzük őket, az UV-sugarak visszaverődnek az olyan felületekről, mint a homok, a víz, sőt még akár a fű vagy a fehér textíliák körülöttünk. Itt tehát nem a legbiztosabb megoldás az, hogyha az ember árnyékba húzódik, persze fontos, de nem minden, ennél ugyanis egy picit több kell, árnyékban is fényvédőt kell használnunk. Aztán a következő a tévhitek között. lett az apropó ruha kategória, ugye, mert nagyon erős tévhit szintén az is, hogyha azt gondoljuk, hogy bármilyen ruhadarab segíthet blokkolni a napsugarakat. A ruha típusa ugyanis nagyon is számít a napfényvédelem szempontjából. A sötétebb és a világosabb színek több UV-sugarat nyelnek el, így jobban tudnak védelmet nyújtani, mint a fehér vagy a pasztell árnyalatok. Tehát az sem mindegy, hogy milyen ruhával védekezünk az UV-sugarak ellen. Érdemes tehát tisztában lenni azzal, hogyha ezeket az ember végig gondolja, akkor biztosan mehet neki a nyáridőnek, és akkor még egy fontos dolog, nincs olyan, hogy biztonságos barnulás. Ha a bőr barna lesz napozás után, az a bőrsejtek sérülésének a jele, még akkor is, ha nem égtünk le, vagy nem kezdett el hámlani a bőrünk később. A bőr azért lesz barna a napon töltött percektől, mert így védi meg magát, mivel az UV-sugarak károsítják az élő sejteket. Szóval még ha könnyen le is barnulunk, akkor is fennáll a bőrrel kockázata, ezért minden egyes alkalommal érdemes és szükségszerű is fényvédőt használni. Fontos persze itt megjegyezni azt is, hogy minden nemű barnulás az UV-károsodás jele még akkor is, ha nem állt éppen szándékunkban lebarnulni. Sajnos persze egy rohangálós, ügyintézős, szabadban töltött nap során is károsodhat a bőr, egy szó mint száz. Minden UV-károsodás, legyen szó szándékos vagy éppen véletlen barnulásról és esetleges véletlen leégésről, idővel összeadódik, és ezzel növeli a bőrrák kockázatát. Vigyázzunk a bőrünkre, fényvédelem, napvédelem, figyeljünk!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Provence-i töltött uborkát fogunk készíteni, hidegen is, nagyon finom, akár hűtőhidegen is, de nyilván attól egy kicsit kevésbé hidegen kell fogyasztani, de frissen sülve is nagyon jó. Kell hozzá 2, egyenként nagyjából 50 dekás, inkább hosszúkás, mint duci uborka, esetleg kígyó uborka. 50 deka paradicsom, 2 nagy vöröshagyma, 2-3 evőkanál olaj, 2 gereszt fokhagyma, bors, 1 evőkanálnyi friss vagy egy kis kanál szárított bazsalikom levél, de ilyenkor nyáron igyekezzünk friss zöldségekből és friss fűszer növényekből készíteni az ennivalót. 2 deci főző tejszín, a töltelékhez pedig 40 deka sovány darált hús, a vegánoknak természetesen a dió és a lencse keveréke fűszerezve, ugye húshelyettesítőként. 1 deci zsemlemorzsa, ez egy kis pohárka, 1,5 deciliter főző tejszín, 1 tojás, só, őrölt fekete bors és 10 deka jussajt. Kint van már a recept a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki tart tőle, hogy lemarad a mennyiségekről, vagy egyáltalán a hozzávalókról, akkor ne aggódjon, bármikor megnézheti a Manna Facebook oldalán. Szóval, a 2 nagyobb dundi uborkát meghámozzuk, hosszában elfelezzük, a magjait kikaparva kissé besózzuk, ezt a kis teknős részt, ezt a vájút félretesszük. A paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, kiszedjük a magjait, a húsot kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, fölaprítjuk, és egy evőkanálnyit félreteszünk belőle. Többit az olajon, az úzott fokhagymával megfuttatjuk, a paradicsomot is odadobjuk, megsózzuk, borsozzuk, bazsalikomot apróra vágjuk, vagy tépkedjük, egy keveset ebből is félreteszünk, díszítéshez. A paradicsomot a többivel fűszerezzük, de csak 2 percig kell párolni, ekkor kell rádönteni a tejszínt, és amikor ez fölfort, lehúzni a tűzről. A töltelékhez a darált húst a morzsával, a tejszínnel és a tojással kell összedolgozni, a félretett hagymával és a bazsalikommal fűszerezni, enyhén megsózni, megborsozni. Az uborkát hideg vízzel leöblítjük, megtörőjük szárazra, és a húsos masszával szépen megpakoljuk a kis vájú részét, a kikapart magoknak a részét. Tejszínes paradicsomot egy tűzálló táv vagy tepsi aljára öntjük, ráfektetjük a szépen megtöltött uborkákat, ez akkor jó, hogyha éppen elférnek az edényben. A jussajtot kis kockákra vágjuk, és a húsos masszára

0: szórjuk, vagy pakolgatjuk, elhelyezgetjük ki, hogyan szereti, alufóliával letakarjuk, vagy olyan edénybe sütjük, aminek van teteje, és előmelegített sütőben nagyjából a közepesnél erősebb lángunk kb. 200 Celsius fokon légkeverésesbe csak 180, 25 percig sütjük, akkor levesszük róla a fóliát, és további 10 percig hagyjuk a sütőben megsülni. Ez később, amikor már beindul a cukkini szezon, ugyanígy el lehet készíteni cukkiniből, sőt, megmondom nektek, hogy tökből is, főleg a kisméretű vajtökökből is el lehet készíteni, de hogyha mondjuk több adagot készítenénk, és minden vendégnek, mert mondjuk vendéget várunk, hogy jön a család, barátok, akkor gömb cukkiniből is el lehet készíteni, és mindenki egy ilyen kis töltött gömböcöt kap. Ami lényeges szerintem, hogy a jussajtot nem szabad sajnálni, és a bazsalikomot sem, mert ettől lesz igazán pikáns, finom íze, ehhez még sajtos pirítóst lehet kínálni, vagy lehet még mellé adni egy kis mazsolás vagy kukoricás rizst, hogyha szeretnétek, hogy legyen valami köret, de egyébként megmondom őszintén, hogy a lepirított és megfőzött laska, vagyis csúszatészta is nagyon jól megy hozzá. Mert ugye az szinte már önmagában is egy olyan étel, mint egy kicsit olyan, mint a sózott, borsozott, előre megpirított és úgy megfőzött tarhonya. Tehát ha fogod a csúszatésztát, átpirítod egy kis zsíron, vagy olajon, ki hogyan szereti, de az a zsíron az igazi az íze miatt, és azt főzöd meg, mint ahogy régen ugye az öreg lebencset, vagy a sima lebencslevest készítettük, és ez a köret hozzá nagyon finom, mint hogyha lazanya tésztát ennél egy ilyen töltött tuborkához, isteni lesz. Egészségetekre!
1: Beleles nem van, emerszem még új dallam, hát ez micsoda idegen.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A spórolás szótól van, aki ideges lesz, van, akinek összeugrik a gyomra, van, akinek eszébe jut a múltja, attól függően, hogy az illető hány éves. Az biztos, hogy igyekszik az ember úgy jól gazdálkodni, vagy spórolni, mondjuk az élelmiszereken, hogy lehetőség szerint ne legyen hiányérzete. Úgyhogy itt van most 10 dolog jó tanácsként, amire érdemes figyelni bevásárláskor, mert hogy annak során egy kicsi tudatossággal konkrétan tehetünk azért, hogy a pénztárcánk vastagabb tudjon maradni. Akinek nincsen átlagon felüli fizetése, már pedig ők vannak többen, esetleg az összege nem követte az inflációt, az különösen megérezhette és tapasztalhatja is minden nap az egyre csak növekedő árak súlyát, úgyhogy nem csoda, hogyha az ember pénztárca kímélő módszereken kezdi el törni a kis fejét. Sokan azt vallják, hogy az élelmiszeren nem akarnak spórolni, mert hogy fontos az egészség és a változatos táplálkozás, és ráadásul az, ami az asztalra kerül, akkor tud igazából egészséges lenni, hogyha mi készítjük el, hogy valóban táplálja a testet és nyújtson örömet a léleknek is. Azonban az ennivalókon is lehet spórolni, csupán meg kell találni a módját, hogy hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy az embereknek ne legyen, az embernek ne legyen tőle hiányérzete. Itt van most 10 tipp, amit bevásárlás közben lehet tehát alkalmazni. Érdemes készíteni listát és ragaszkodni hozzá minden körülmények között. Egyébként ehhez a legnehezebb hozzászokni szerintem. Ne hagyjuk magunkat elcsábolni magunk által, csak azt vegyük meg, amit előzőleg leírtunk. Jó, hogyha nem éhesen megyünk boltba, mert hogy sokkal több dolgot kívánunk meg, mint amit venni akartunk. Aztán a lista megírása is nagyon fontos. Gondoljuk át ügyesen, előre, tételesen, hogy mit fogunk, vagy mit szeretnénk főzni, és mit fogunk elfogyasztani belőle, és ahhoz pontosan miből mekkora adagra, mennyiségre van szükség. Mert hogy a lista segít ebben, abban is, hogy mit és mennyit vegyünk, és abban is, hogy amennyit kell, csak annyit vegyünk, így aztán nem fogunk felhalmozni feleslegesen élelmiszereket, amik aztán, hogyha elromlanak, akkor felesleges pénzkidobás, sőt, élelmiszerpazarlást is jelent. Érdemes figyelni az akciókat. Amikor az ember a vásárló listáját írja, akkor legalább van haszna ezeknek a reklámújságoknak. Érdemes ellenőrizni akár a neten, vagy az applikációkon, vagy ezekben a reklámújságokban azokat az akciókat, amik számodra érdekesek, és aztán így lehet kiválogatni az élelmiszereket, és azt szerint összeállítani mondjuk a heti étellistát. Aztán azt is érdemes megnézni, hogy egy bizonyos vágyott termékből készítenek-e olcsóbb, de elfogadható verziót, mert hogy két gyártó árai között nagy lehet az árkülönbség, míg az összetétel alig vagy egyáltalán nem különbözik. Azt is jó tudni, hogy a boltok polcain mindig a drágább élelmiszerek vannak szemmagasságban, az olcsóbbak fent vagy alul, úgyhogy tessék alaposan körülnézni, hogy ezt ki tudjuk cselezni, és a kívánt élelmiszert a lehető legjobb áron szerezhessük be. Érdemes egy kicsit számolgatni. A nagyobb kiszerelésű élelmiszer és általában a termékek megvásárlásában jobban jössz ki, mint hogyha kisebb kiszerelésűeket vásárolsz. Például két kisebb csomag tészta drágább lehet, mint egy nagy csomag. Aztán ugye, ahogy már láttuk a tévében is, az amerikai sorozatokból, a kuponozás az nagyon ügyes spórolós módszer, úgyhogy ha teheted, és van ilyen, akkor használj nyugodtan kuponokat, nem szégyen, vagy pontgyűjtőkártyákat, és ott beváltani a kedvezményeket, mert hogy ezzel rengeteg pénzt tud az ember zsebében maradni, észre se vennénk, hogy mennyi. Szóval érdemes utána nézni, hogy melyik üzlet milyen lehetőségeket kínál etéren. A kisboltok helyett érdemes a nagyobb szuper vagy hipermarketbe menni, ha csak nem úgy gondolkozom, mint például mi, hogy a saját kis városunknak a kisboltjait és a vállalkozóit támogatjuk, ezért mi mindig ott vásárolunk. Na, nem mindig, de mondjuk túlnyomó többségben. Fontos a pénztárca kimélés miatt azért nem lemondani a zöldségekről és a gyümölcsökről a saját egészségünk érdekében, úgyhogy a kulcs az, hogy mindig az adott időszakban aktuális, szezonális terményekből vásároljunk. Az is jó ötlet végül, de nem utolsó sorban, ha magad is megpróbálkozol a zöldségtermesztéssel, amennyire lehetőséged van rá, akár erkélyen, kiskertben, balkonon, vagy a konyhaablakban, ha más nem, a fűszernövényeket meg tudod magadnak termeszteni.

Szerintem az egyik legvarázslatosabb dolog a világon, hogyha az embernek van négy lábú kispajtása otthon, akár kutya, akár cica, akár csincsilla, akár mókus, rókakölyök, bármi, csak legyen állatbarátod. Természetesen azért nekem hajlik a szívem a kutyák és a cicák felé, bár az összes állatot nagyon szeretem, de most a macskatartás hat csodás pozitív hatásáról fogunk beszélni, hogy milyen hatással van az emberre az, hogyha van cicád. Úgyhogy külön felhívom a figyelmét azoknak, akiknek még nincs, de gondolkodnak rajta, hogy legyen, hogy fogadjanak örökbe cicát. Javaslom például a Mavednek a cicaörökbefogadás.hu oldalát, vagy bármelyik menhelyet a közeletekben van cica, és minden cica vár egy gazdira, és hogyha örökbe fogadsz egy állatot, akár cicát, akár kutyát, akár másmilyen állatot, akkor nem egy életet mentesz meg, hanem hármat. Mert megváltozik a megmentett állat élete, megváltozik a tiéd is, azt is megváltod és megmented, és természetesen egy harmadik is, aki bekerülhet az örökbefogadott cica, kutya vagy bármely más állat helyére, és az ő élete is rendbe tud jönni. No, mi van akkor, ha van cicád amellett, hogy bájosak és helyesek és viccesek és jó fejek? Pontosan jól tudjuk mi, akiknek van cicánk, hogy mennyi örömet és boldogságot tud az ember életébe hozni egy cuki, önfejű, de mégiscsak nagyon egyedi figura egy ilyen kis dorombológép. Viszont van tudományos kutatás is, ami konkrétan bebizonyított, hogy nem csupán tökéletes társak tudnak lenni a puhatalpúak, ezek a kis bársonytalpúak, hanem a macskatartásnak számos pozitív hatása van az emberre. Például csökkenti a stresszt és a szorongást. Nem véletlenül lehet látni olyan képeket, hogy idős otthonokba beteg emberekhez visznek cicát, aki dorombol, csak fekszik az ölükbe, ők meg csak simogatják. Kutatások szerint ugyanis, hogyha macska van körülötted, a jelenléte a szervezetben olyan anyagokat szabadít föl, ami képes csökkenteni a stresszt. Rendesen hormonválaszt ad rá a szervezet, mert a simogatás leviszi a kortizol szintet, a kortizol az ugye, mint tudjuk, a stressz hormon, felpörgeti az oxitocin, azaz a boldogsághormon termelést, ezáltal fokozódik a boldogságérzet, nyugodtabbá válsz, enyhül a szorongás, és már jobban is vagy. Hogyha van egy cicád, akkor ezt állandóan megcsinálhatod, és folyamatos terápiába vagy általa. Nincs többé magány. Hát ez például az egyik legfontosabb dolog. Olyan társaságot tud nyújtani az embernek, hogy nem is tudod elképzelni, hogy milyen az, amikor belépsz a házba vagy a kertbe, és ott vár a cica. Az ember sokkal-sokkal kevésbé érzi magát magányosnak, sőt, ez a szó meg az egyedüllétfe sem merül benned, mert ott van ez a kis cserfes, aki jön és magyaráz, és már fölugrik az öletbe, és már mondja, és dorombol, és ott akar lenni veled, és a kutatások azt is kimutatták, hogy a macskák amellett, hogy gyakran kezdeményeznek fizikai kontaktot a gazdival, emlékeznek is a velük szemben tanúsított kedvességre, és viszonozzák is azt, és ezt én így alá is írom. Nem egyszer, nem kétszer tapasztaltam magam is, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy minden nap, amikor otthon vagyok, gyakorlatilag minden percben tapasztalhatom azt, hogy elképesztő, hogy mennyire helyesek, szociálisak a macskák, és mindenki, aki azt mondja, hogy a macska helyhez kötődik, nem emberhez, önfejű, nem foglalkozik veled, nem fogad szót, nem figyel a nevére, szeretnélek benneteket most innen a messzi távolból csókolni, hogy ez mind hülyeség, egyik sem igaz, mert mindegyiket csinálja a macska, és általában ezeket a dolgokat azok szokták mondani, akiknek nincsen macskájuk, és még sosem volt, és nem próbálták ki, hogy milyen az. Na, kisebb az esélye a szívbetegségek kialakulásának is, hogyha van cicád, mert a kevesebb stressz miatt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata is nyilván és egyértelműen és értelemszerűen csökken. A macska tulajdonosoknál körülbelül 30%-a kisebb az esélye különböző szívbetegségek megjelenésének, illetve a stroke-nak is. Emellett pedig a vérnyomásra is pozitív hatással van. A dorombolás pedig konkrétan gyógyít, ugye erről már a múlt hét előtt beszéltünk. A cicák dorombolása a világ egyik legmegnyugtatóbb hangja, frekvenciát illetően is, és amellett, hogy a gazdik szinte azonnal elolvadnak a hallatán, konkrétan gyógyító hatással van. 20 és 140 Hz közti rezgéseket kelt, és tanulmányok kimutatták, hogy a 18-35-ös Hertz tartományban lévő frekvenciák nagyon jó hatással vannak az ízületek mozgékonyságára, elősegítik a csontok, az inak és az izmok gyógyulását és egészségét, a csontszaporodás, tehát a csontot például össze tudja forrasztani magának, a macska gyógyítja magát, amikor dorombol, tehát nem csak akkor dorombol, amikor jól érzi magát, amikor biztonságban érzi magát, hanem például, amikor beteg és gyógyítja magát. Sokkal jobban tudsz aludni, ha cicával alszol. Elképesztő élmény. Számos brit kutatás mutatott rá arra már,
hogy a gazdik, főleg a nők szívesebben alszanak a macskáikkal, mint a partnereikkel, sőt, sokan arról számoltak, hogy sokkal pihentetőbb is az alvás, hogyha a kedvencük szuszog dorombul mellettük. A Mayo Clinic Center for Sleep Medicine a közelmúltbeli tanulmányban kimutatta azt, hogy a kisállata miatt sokkal jobban aludtak az embereket, akiket vizsgáltak, és csak a 20%-uk mondta azt, hogy a négylábú jelenléte zavarta az ágyban, 80%-uk jobban aludt, úgyhogy legyen mindenkinek macskája.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven, a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló muzsikákat felsorakoztató zenei óra, amit sehol máshol nem találni. Csak itt nálunk a Mannán, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót, a friss hírek után indul is a zenei finomságok órája.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Reklám hangzott el.
5: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem 0,5 fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: És már kezdünk is, hogy megalapozzuk a jó kedvünket és a hangulatunkat. Ez a zenei finomságok órája, a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni. Csak itt nálunk a Mannán már most érdemes hangosítani a rádiót. Indul a zenei finomságok órája most.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

legtöbb zseniális muzsika a sorban, amivel kapcsolatban, vagy inkább úgy mondom, hogy aminek köszönhetően megtanulunk ma egy kifejezést, amit úgy hívnak, hogy protest song, vagyis egy protestáló, vagy tiltakozó dal. Hogy mit is jelent ez pontosan? A protest song, vagyis a tiltakozó dal, ez egy olyan dal, ami tiltakozó és társadalmi változást célzó mozgalomhoz kapcsolódik, nem meglepő módon, ugye, ahogyan ezt a neve is mutatja, így aztán a tematikus dalok, vagy az aktuális eseményekhez kapcsolódó dalok tágabb kategóriájába tartozik. A műfaját tekintve ez lehet népzene, klasszikus zene, vagy pedig modern zene, úgyhogy ehhez kapcsolódunk mi most, és ez a dal jelen pillanatban a Jamiroquai When You Gonna Learn című dala, ami valójában nem az első JK, vagyis a Jamiroquai énekese által írt és kiadott lemez volt, bár ez az első kislemez, amit Jamiroquai néven jelentettek meg. JK első kislemeze egy White Label lemez volt, a Natural Energy-ből, amiből egyébként mindössze 3 példány készült. A Kiss 100 FM volt az első rádióállomás, ami lejátszotta a kislemezt 1992 nyarán, amikor a dal született, és akkor a dal úgynevezett akkord menetei nagyon feltűnő hasonlóságot mutattak Johnny Hammond Smith egyik dalával, amit az 1975-ös Gears albumról ismerhettünk. A kislemez Acid Jazz Records által kiadott füzetében külön köszönet szerepel Smithnek, aki egyébként engedélyt adott akkor JK-nek, a Jamiroquai énekesének ennek a szerkezetnek a felhasználására. Nem tudni, hogy Hammond kapott-e jogdíjat, a Natural Energy egy kiváló minőségi ripje viszont megtalálta a YouTube-on egyébként. Ennek is érdemes utána nézni. Ami viszont nagyon fontos ezzel a dallal kapcsolatban, hogy ugye ez a dal sem, mint ahogy általában ezek a bizonyos protestáló vagy protest dalok nem riadnak vissza attól, hogy kritizálják egészen élesen a társadalmi, politikai, humanitárius, faji és környezeti igazságtalanságok kavalkádját, beleértve például a bolygó rovására menő kapzsiságot is. Egyes dalszövegek többféleképpen is értelmezhetők, de szerintem ez a többféleképpen értelmezhetőség sokkal inkább utal vagy vonatkozik arra, hogy mindegy, hogy ez 1992-ben készült, vagy 2026-ban készülne, mert az emberi gyarlóság, a kapzsiság, a pénz mindenfölé helyezése, a hatalom mindenfölé helyezése egy olyan univerzális és időkön és téren átívelő emberi magatartás forma vagy tulajdonság, ami ellen nem lehet elégszer tiltakozni, ami ellen vagy ami miatt nem lehet elégszer felszólalni, hogy az emberek kapjanak észbe. Például a dalszöveg, mint ha azt nézzük ezt a mondatot, a képmutatók, mi a rabszolgáik vagyunk, úgy is értelmezhető, ahogyan egyébként Thomas Jefferson azt írt, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, miközben Jefferson egyidejűleg több mint 600 afroamerikai taszított rabszolgasorba a saját személyes használatára. Ezt a képmutatást az amerikai rabszolgák és védelmezők már nagyon konkrétan a magukévá tették, majd például az olyan társadalmi reformerek, mint Frederick Douglass, neki is érdemes utána nézni, tovább is terjesztették, úgyhogy ezt az értelmezést alátámasztják például a Manifest Destiny című dalnak a szövegei is, ami Jamiroquai következő albumán, a The Return of the Space Cowboy-on szerepel, de egyébként és másrésztől ez úgy is értelmezhető, hogy sok ember egy korrupt kapitalista rendszer rabszolgája, és azért teszem hozzá, hogy mennyire időszerű ez 1992-től 2026-ig hány év telt el? Sok 10 év, és mégis ugyanolyan időszerű, ugyanannyira érvényes a mondani valója, vagy gondoljuk például arra, hogy a refrénben, meg fogjuk majd hallani, When You Gonna Learn refrénjében a River Deep Mountain High című klasszikus dalra is utal, magas hegyek, mély folyók, hagyd abba, fejezd be, fel kell ébresztenünk ezt a világot az álmából, emberek, hagyjátok már ezt abba. Én nagyon remélem, hogy tudjuk ezt a dalt is, ebből az aspektusból is meghallgatni, és nem csupán egy zseniális muzsikát hallunk, hanem egy nagyon fontos társadalmi protestálást, egy nagyon fontos eszmeiséget, amit talán, hogyha ilyen jó acid jazzes funkos muzsikával egybekötve hallja meg az embernek a szíve, a füle, a lelke, akkor tud és képes elkezdeni másként viselkedni és másként tekinteni a lehetőségeire. Jamiroquai és a When You Gonna Learn.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok megint, hogy az egyik kedvencemet, az egyik legnagyobb kedvencemet mutathatom be itt a zenei finomságok között. Ez Connor Price és Call Me Stevie Ray közös dala, a Grateful, vagyis a Hálás című dal, ami azt gondolom, hogy önmagában már egy imádság. Ez a dal, ahogyan ez a két srác ezt énekli, és ahogy ez a két srác a dal szövegében bemutatja, hogy milyen az, amikor az ember a jó helyen tartja a fókuszt, és a hálára gondol, arra, hogy mi mindene van, arra, hogy ezek a dolgok mennyire hiányoztak, amik most megvannak az életünkben, ugye? Hogyha visszagondolunk, hogy egy éve, két éve, öt éve, tíz éve mit nem adtunk volna azért, amink most megvan, hogy akkor azokért a dolgokért imádkoztunk, és azokat kértük az égtől, az Istentől, amíg most már megvan. Hogy mennyire fontos hálásnak lenni, hiszen minden imádság hálával kezdődik, igaz? Azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk azért, hogy tudom, hogy ez meg lesz. Sőt, ugye, a láthatatlanba való hitünk, hogy tudom, hogy ez valahol megvan, és meg is kapom. Ezért kezdődik az imádság is, köszönetmondással, hálával. Elképesztő ereje van, ezt talán nem is kell mondanom egyébként, hiszen valójában mindannyian tudjuk, hogy mennyire nagyon sokat számít az, hogyha az ember hálás. A hála adásnak a Bibliában is jelentősége van, nagyon sokszor beszélnek és írnak róla az emberek, azok, akik hitben járnak, azok, akik nem járnak hitben, de pontosan jól tudják, hogy milyen érzés hálásnak lenni. Aki meggyógyul, aki visszakapja egy szerettét, aki visszajön egy nehéz helyzetből, aki úgy száll ki egy rommá tört autóból, hogy semmi baja, aki átmegy egy vizsgán, akinek

minél inkább arra koncentrált, hogy milyen nincs ahhoz képest, hogy milyen van, akkor jött rá, hogy mekkora jelentősége van annak, hogyha az ember hálás, és hogyha belegondolunk, amikor baj van, akkor milyen hálások vagyunk azért, hogy mozog a kezünk, mozog a lábunk, hogy látjuk a napot felkelni, hogy rásüt az arcunkra, hogy megmelengeti a bőrünket, hogy a napsütésnek illata van az arcunkon, hogy nyáron nyár illata van a levegőnek, vagy tavasszal, amikor már az édes levegő, hogy édesedik a földtől a levegő illata, és erre a földre ráesik az eső, és az az igazi, finom, ébredő életillat van, ezért mind-mind hálásak vagyunk. Van, aki így, van, aki úgy, van, aki tudatosan, van, aki pedig ösztönösen, de az egészen biztos, hogy a hála egy nagyon értékes személyes tulajdonság, egy köszönetnyilvánítás. Latin szóval a gratus, vagyis az örömtelés, a hálás az, gratitude, vagy grateful, ugye, mint a dalnak a címe, amit most meg fogunk hallgatni, ami egy olyan pozitív érzelem, amit akkor érez az ember, amikor valaki kedves velünk, amikor ajándékot kapunk, amikor szívességet tesznek nekünk, vagy mi szívességet tehetünk, amikor mi segíthetünk, amikor nekünk segítenek, ez oda-vissza működik. Úgy hiszem, hogy a hála és a szeretet az sosem leválasztható egymásról, és az, amit ennek a dalnak a meghallgatása közben érezni fogunk, az az elképesztő varázslat, az a hála. Úgyhogy érdemes mindenkinek felhangosítani a rádiót, és nagyon odafigyelni arra, hogy mit érez közben. Ha autót vezetünk, ha dolgozunk, ha főzünk, ha gyerekkel vagyunk, mutassuk meg a gyerekeknek is ezt a dalt. Érezni fogják, annyira kedves, annyira vidám. Ismerős lesz egyébként, mert nagyon sok Instagram Reels videónak ez az alapja, a Gratefulnak a refrénje, nagyon sok TikTok kis videónak, és érdemes odafigyelni arra, hogy valójában ez mit jelent. Egyébként a hála tapasztalat történelmének számos jelentős eseménynek a központi témája volt, a vallásnak is, ókori, középkori és modern filozófusok is előszeretettel tárgyalták a témát, és ez természetesen ma is folyamatosan zajlik, a hálának az értelmezése. A hála a legnagyobb segítő, a legnagyobb gyógyszer, a legerősebb és a leggyorsabban gyógyító sebb tapaszt. Higgyék el nekem, hogy ez valami egészen elképesztő dolog, egészen varázslatos dolog az, amit az ember érezni tud olyankor, amikor egy picit is hálás tud lenni valamiért. Érdemes így ébredni, végig gondolni, mi mindennek örülünk, mi mindenért vagyunk hálásak, és így is lefeküdni. Csodát tesz az életünkkel. Connor Price és a Call Miss Stevie Ray-jel közösen összehozott felvétele az, amit most meghallgatunk. Ez a Grateful, itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Ma is csupa-csupa-csupa különlegesség itt a zenei finomságok órájában. Jelesül itt van rögtön az Alabama Shakes gyerekek, egy olyan zenekar, akiknek annyira különleges a hangzása, és olyan különleges az énekesnő, hogy ez már önmagában nagyon extrává teszi őket. Egy amerikai rockzenekarról van szó, 2009-ben alakultak Athénben, Alabama államban, és igaziban mondhatjuk, hogy a zenekar azóta is a megalakulásuk óta megtartotta az első felállását, konzisztensen ragaszkodnak hozzá. Az énekesnőjük és gitárosuk Brittany Howard, aztán ott van még Heath Fogg, Zac Cockrell és a dobos Steve Johnson. Igazából mondhatjuk azt, hogy 2010-re már a 2009-es megalakulásokhoz képest elpattant 1,5 millió lemez tőlük, ami nem véletlenül történt így, mert ők is azok közé, a zenekarok közé tartoznak, akik látványban azt az egyszerű klubhangulatot hozzák az öltözékükben is, ettől lesznek nagyon elfogadhatóak és nagyon barátságosak az ember szíve számára, arról pedig nem is beszélve, amiről énekelnek és ahogyan énekelnek és zenélnek. Brittany Howard önmagában is egy nagyon különleges csaj, ő az énekelő esnője az Alabama Shakesnek, október 2-án született, most lesz majd a születésnapja, egy napon született Stinggel, 1988-as születésű zenész, énekes, dalszerző és költőnek is mondják őt, nagyon érdekes ruhákban szokott fellépni, egyszerű, de mégis nagyon különleges ruhákban. A Thunder Beach és a Bermuda Triangle rockzenekarok énekese is volt, illetve hát a fő dalszerzője természetesen, de az Alabama Shakes-szel közös munkája már 9 Grammy jelölést kapott, ezek között ott volt például a legjobb új előadó az év, legjobb hang és színlemeze, és aztán végül 4 díjat nyertek, köztük például a legjobb alternatív zenei albumot. Ami az ő életét illeti, természetesen ő is már determinálva volt a zenére. Ő Athénban, Alabamában született, ahol megalakult egyébként az Alabama Shakes zenekar, és két lánya született, Christy, született Carter, és KJ Howard, az anyukája fehér, angol és ír származású, az apukája pedig afroamerikai. Egy egészen kicsi, egyszerű kis házban laktak, ocska kis udvaron, ez egyszer le is égett egy villámcsapás miatt, nagyon szeretett verset írni a kislány korában még ő, ugye, hogyha ennek a történetét nézzük, Brittany már akkor is tulajdonképpen inkább dalszövegeket írt, akkor még ezt nem tudta, de aztán később már, amikor egy picit nagyobb lett, akkor tisztában volt vele, hogy ezek valójában nem versek, hanem dalszövegek, és aztán tanult zongorázni is az egyik idősebb nővérétől, Jamie-től. 1998-ban ezt a testvérét el is vesztette egy komoly betegségben, és tulajdonképpen Brittany ugyanazt a szenvedést is kapta, tehát elkapta a betegséget, de ő mondjuk úgy, hogy részleges vaksággal túlélte, úgyhogy az egyik szemére gyakorlatilag alig lát, aztán szülei sokkal később elváltak, 13 évesen kezdett gitározni, rajongott Dionne Warwick és Elvis Presley dalaiért, ezeket nagyon-nagyon sokszor hallgatta, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Dionne Warwick és Elvis Presley volt az, aki Brittany Howardra a legnagyobb hatást tette a dalszövegírás terén. És hogy miért fontos az ő mondandójuk, amiről már beszéltem, mert ez a dal arról szól, hogy tulajdonképpen mennyire könnyű lenne az, hogyha a globális hadviselést el tudnánk felejteni, hogyha nem kéne harcolni. Ugye? Nem kéne folyamatosan arra gondolni, hogy csak erővel lehet megoldani problémákat. Ezért is lett az a címe, hogy nem akarok harcolni, nem akarok verekedni, inkább nem akarok harcolni, talán így fordítanám. Korábban egyébként Brittany Howard elmondta az Observernek azt is, hogy az emberek egészen nevetséges feltételezések és vélemények és nézetkülönbségek miatt képesek megölni egymást, a származásuk miatt, faji hovatartozás vagy vallási hovatartozás miatt, amire nem volna szükség, hiszen végig kéne gondolni azt, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy honnan jöttünk és milyenek vagyunk, mind emberek vagyunk. Úgyhogy van neki is egy olyan fajta emberjogi harcos oldala Brittany Howardnak, ami rendre újra és újra megjelenik az Alabama Shakes dalaiban. Ez is ilyen. A dalnak egyébként a videóját Los Angelesben a Capitol Studiosban forgatták. Danny Clinch volt a rendezője, aki rendező és rockfotós, egyébként a Foo Fighters és a Pearl Jam élő műsorainak a rögzítéséről lehetett őt ismerni, ő készített nekik videókat, úgyhogy egy nagyon különleges muzsika következik. Nyissátok ki a szíveteket, fületeket, csoda, amit hallani fogtok. Ez az Alabama Shakes és a Don't Wanna Fight.

Jacob Collier a következő a sorban itt a zenei finomságok között a 98.6 Manna FM-en az örömre hangoló zenei finomságokkal, amivel igyekszünk meglepni benneteket minden egyes nap a hétköznapok során, mert hogy ugye ebben az órában csak olyan zenéket játszunk, amit máshol nem, vagy csak alig-alig lehet hallani. Úgyhogy ilyen ez a dal is, Jacob Collier önmagában is egy nagyon extra srác, és köszönhetően az internetnek, és ilyenkor örülök, hogy az internetnek ilyen hatása is van, lett ő híres, mert egyébként ő tipikusan a fura fiú az iskolából, tudod, aki olyan furcsa-furcsa haja, furcsán öltözködik, és mindenből zenét csinál. Hát konkrétan úgy hívják őt, vagy ezzel a jelzéssel is illetik, hogy Wunderkid, hogyha mondhatjuk, méghozzá a jazz szintéren, tehát most már ő konkrétan jazz muzsikát játszik egyébként. Ez a csoda gyerek az, aki a cappella énekel, billentyűs hangszereken játszik, gitározik, egy valódi virtuóz, és a koncertjein konkrétan egy olyan vizuális showt tud adni, amitől az ember elcsodálkozik azon, hogy valaki egymagában hogyan képes ilyesmire. A fiatal kora ellenére olyan művészeknek a barátságát tudja magáénak, mint Quincy Jones, Hans Zimmer vagy Pharrell Williams, és a saját bevallása szerint is, mint ahogyan egyébként ezt tudni lehet róla, autodidakta módon tanult zenét. Azért nyilván az autodidakta zenetanuláshoz hozzátartozik az is, hogy az anyukája hegedűművész, szóval hogy azért a családban van még muzsika, de klumpát sikál, villanyt kapcsolgat, és ugye a karantén időszak alatt mindenféle hangmintákkal készítette el az új dalát, kanalazik is, mint ugye a Spoonman a Soundgardenben, hogyha emlékeztek rá, ez két evő kanállal lehet nagyon ügyesen csinálni. Egyébként 2020 május az a karantén videó is, amit kidobott, ott nagyon jól lehet látni, hogy ő valójában hogyan működik és hogyan zenér. Szupersztárnak számít ez a fiatal brit srác, és az első perctől kezdve olyan volt a zenéje, mint egy befogadható és kedves, és ebben az esetben ez a jelző fontos, tudományos, fantasztikus film. Tehát tudjuk, hogy amit látunk, az akár meg is történhet, de nem hisszük el. Az ember tátott szájjal figyeli azokat az akciódus jeleneteket, amiket ez a fiú prezentál, miközben egy kicsit fél az ember az ismeretlentől, hogy most a klumpasikálástól és a villanykapcsolgatásból hogyan lesz muzsika, hát pedig lesz. Pedig lesz, gyerekek, és nem is akármilyen. Amit most fogunk hallani tőle, az is egy nagyon jól sikerült dalab, ez az All I Need. Egyébként Mahalával és Ty Dolla Sign-nal közösen csinált ezt a dal, tehát ez már az ismert korából van. Ami pedig az autodidakta zeneilést, vagy zenetanulást illeti, azzal azért érdemes tisztában lenni, mint ahogy ezt korábban pár perce mondtam, hogy az anyukája zenész volt, hegedűművész és karmester, a Royal Zeneakadémiának, a Junior Akadémia professzora, az apai nagyapja, Derek Collier hegedűművész volt, szintén a Királyi Zeneakadémián tanított, fellépett zenekarokkal szerte a világon, és azt mondja a kisrác, hogy Bach kórusokat énekeltünk és énekelgetünk együtt családként, és ez volt a legszórakoztatóbb. Részben kínai származású, az anyai nagymamája Lila Wong révén, és ez azért fontos, mert hogy a vérvonalban nyilván megjelenik egy teljesen más típusú muzsika, és más típusú muzsikát észlelés, vagy a muzsika észlelésének a képessége. Tehát, hogy a kínai vonalról másféle hangzás, a zenélőhegyek, az ottani finom ritmusok, a finom kis vékony hangok, amiket a kínai zenében lehet hallani, ezeket is mind-mind beépíti a zenébe. Nem véletlenül lett világhíres egyébként a srác. Úgy hívják őt különben, hogy Jacob Collier Moriarty, nagyon elegáns neve van szerintem, olyan, mint valami titkos ügynök, nem? 94-es születésű, és az az izgalmas az ő muzsikájában, hogy számtalan zenei műfaj elemét tartalmazza, és gyakran egészen rendkívüli módon alkalmazza a reharmonizációt. A reharmonizáció ebben az esetben azt jelenti, ezt érdemes tudni, hogy a zenében egy sor vagy dallam akkord kísérete, ugye az akkordok és a dallamok együttes használata, a harmónia megteremtése a skála hangok triádként történő egymásra helyezésével. Tehát ez azt jelenti, hogy újraértelmez bizonyos együttállásokat és zenei egymásra épüléseket, nagyjából tehát hangokat, hangszereket, hangmintákat tud úgy összefésülni, hogy abból muzsika lesz, pedig számunkra csak zörejek vagy hangok lennének. Ezért zseniális ez a srác. Szóval ő jön most, tessék nagyon fülelni, ez az All I Need Jacob Collier-től itt a zenei finomságok órájában. Most a

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül, vagy sikerült ma is magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, vagy valami olyan újdonságot, amiről még eddig nem tudott. Hétfőn találkozunk, addig is mindenki érezze jól magát, legyen hűvösben, vigyázzon magára, a kalap, napszemüveg, naptej, napvédelem. Ha valaki most indul nyaralni, legyen sok finom csemege a kocsiban, érezze mindenki nagyon jól magát, aki nyaralni megy, ne is gondoljon haza, csak élvezze a pihenést. A születésnaposoknak legyen sok ajándék, és legyen nagy a torta is, és ami a legfontosabb, akár szülinapunk van, akár nincs, akár maradunk, vagy akár épp nyaralni indulunk, hogy mosolyogni tessék, ahogyan ezt Janikowski Éva is írta. Hétfőn találkozunk, jó pihenést!
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
1: Kanapé, Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csökkenhet a várakozási idő az egészségügyben, a második legmelegebb volt az idei június, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázatai miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek. Súlyos buszbaleset történt Pakisztánban, 40 utas meghalt, 80 megsérültek, amikor az autópályán haladó jármű váratlanul letért az útról és egy szakadékba zuhant. A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túlzsúfoltan közlekedett, mert egy másik lerobbant busz utasait is szállította. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
4: A következő órában itt a Bőség kosarában egy nagyon kedves és nagyon céltudatos ember portréját rajzoljuk meg. Egy olyan embernek a portréját, aki szeretett volna valamit tenni azért, és tesz is, hogy egészséges és magyar élelmiszer jusson el a tudatos fogyasztók asztalára. Elhagyjuk a stúdiót, irány a Nagymező utca, a Kiskovász kézműves pékség, ott találkozunk Király Rolanddal.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Velem szemben Király Roland, hallottátok a Felkóban. Hogy is ismerkedtem én meg vele, még nyár elején, vagy talán tavasszal dobott fel egy igen erőteljes, hangulatos videót. Egy kis buszból pakoltál ki egy olyan kávézó felszerelését, amelyet egy idős házaspár sajnos fel kellett, hogy adjon különféle szabályzók miatt, és ott aztán mindenki kapott mindent, akinek kapni kellett. És onnantól kezdve én elkezdtem Rolandot követni, sőt, ismeretlenül gratuláltam a Messengeren, és jött egy válasz, még meg is köszönte, hogy ott vagyunk vele, és elkezdtem követni, és hát rájöttem, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki a Bőség kosarába, hát hogy mondjam, nem lesz annyi időnk, hogy megbeszéljünk mindent Roland. Köszönöm szépen, most itt lehetek akkor a budapesti egyik székhelyeden, ugye Kiskovász pékségben vagyunk a Nagymező utcában. Kezdjük akkor itt igazából. Miről szól ez a pékség? Aztán majd tágítjuk a kört.
2: Köszönöm a szép szavakat. Szoktam azt mondani, hogy élőben sokkal normálisabb vagyok, és sokkal alacsonyabb. Aha. Mi volt az alapkérdés igazából ebben, hogy a...
1: Hát, hogy most hol vagyunk? A Kiskovász pékséget beszéljük meg, hogy ez hogy alakult, mik vannak itt tulajdonképpen. Olyan, mintha egy termelői piacon lennék egy ilyen zanzásított állapotban, viszont szörptől, méztől, lisztől, tejtermétől kezdve minden van itt.
2: Igen, azért kérek elnézést, tehát, hogy a kérdés nem arra vonatkozott, hogy nem egy jó kérdést tettél föl, hanem ugye, mivel te utánam néztél, ezért talán te is tudod, és sokan tudják a nevemből adódóan, bár ezt mindig el kell mondanom, hogy a nevem az lehet egy szimbólum, vagy lehet egy olyan, ami ismerős valahonnan valakinek, de alapvetőleg azért ez is, mint minden jó sztori, vagy legendás sztori, hogy ezt merjen megelőlegezni önmagunknak, de ez volt az alapállás a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek, a kereskedők, a kávézós tulajdonosoknak, hogy létrehozunk közösen egy legendát. És azért kérdeztem, hogy melyik részével kezdjük a kérdéseddel, mert itt egy búza szemtől, és itt talán most a nézők vagy a hallgatók nem látják, de itt például az egyik hűtőn egy búza kalász van kirakva, ami egy nemesítés, egy magyar nemesítésű búza. Tehát itt gyakorlatilag ez a történet, ez a legenda, amit szeretnénk építeni, ez nem Király Roland legendája, ez nem egy Szirmai Balázs, egy gazdának a legendája, hanem ez sok magyar embernek a legendája, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy osztrák genetikák is vannak a történetben, tehát csőlátásunk csak azért, mert magyarok vagyunk, nincs, nem lehet, nem is engedhetjük meg magunknak, de az tény, hogy szeretjük a hazánkat, szeretjük Magyarországot, szeretjük a nagyvárosainkat, szeretjük a falvainkat, a tanyáinkat, tehát a búza szemtől a kisült croissantig nagyjából egy kézben tartom a dolgot, de ez az egy kézben tartom a dolgot, ez azt jelenti, hogy Oké, van saját búzaföldem, saját malom, saját kávézó is, de más kávézóknak is szállítunk be, akik ugyanúgy ennek a kvázi szövetségnek a részesei, más gazdáktól is vásárolunk, sok más gazdától is vásárolunk, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen védés-dac szövetség. Itt az előjáróban annyit beszélgettünk, hogy a Bonduelle, a híres ugye kukorica márka, az valamikor egy francia szövetkezet volt, és ott is egyébként egy katona múlta rendelkező, mint én, ember megelégelte, hogy kicsit kivoltak ők is szolgáltatva a multinacionális cégeknek, a felvásárlási áraknak, nem olyan minőséget tudtak a családjuknak adni, és ő azt mondta, hogy gyerekek, álljunk már össze egy kicsit keményebben, és próbáljunk valami nagyon jó dolgot létrehozni, hát már annyira kinőtték magukat, hogy kelet-közép-európai konzervgyárakat is felvásároltak. Egy picit az is benne van ebben a sztoriban, ez egyébként nem inspirált engem, ezt nemrég ismertem meg ezt a történetet, és egy picit magunkra ismertünk ebbe a dologba. Mi is nagyon erős védés dacszövetséget kötünk egymással, de ezt elmondtam talán egy korábbi beszélgetés másoknak is, hogy az, hogy magyar önmagába számomra nem elég. Az, hogy minőségi és magyar, onnan kezdődik egy történet.
1: Tehát minőségi és magyar, akik végül is összeálltak védés dacszövetségben. Mi azt ez léte? Tehát mit látta, hogy igazából elárasztja a szemét, a hon élelmiszerláncokat, egyre kevesebb piac van. Tehát valamit tenni kellett benne, és valami átfordult, gondolom, amikor egyszer csak elkezdtél ezzel komolyan foglalkozni.
2: Hát alapvetőleg nagyon röviden, ugye katonai középiskolába jártam, katonai gimnáziumba, és a kecskeméti pályaudvaron, amikor talán emlékeznek, te még igen, meg egy pár annyi középkorosztályból emlékszünk, és az idősebbek meg aztán végképp, hogy utas ellátó, ugye a vonat pályaudvarokon volt, és akkor ugye én vittem be az édesanyám, ugye mi magyarok vagyunk, anyuban van egy kis sváb beütés, és mindig nagyon tüktigen össze volt rakva ugye a szalám, mint a nyilasmisi pakkot kapott című dolog, de annál azért jobb módúak voltunk olyan szempontból, hogy nyilasmis az egy szerény családból érkezett, meg egy más világot élünk, de ugye őszi barack, kajszi barack, kolbász, szalámi, sonka vittem be a katonai gimnáziumba, és hát én voltam a Csekovics báró, tehát én osztottam a javakat, ezért nagyon sok barátom volt, igazi érdek nélküli barátságok, hogy vicceskedjek önmagamon is, és édesanyám szólt, hogy kisfiam, azért egy 62 kilós srác vagy, azért talán a 2-3 disznó, fél marha egy évben olyan picit soknak tűnik, hogy tudod nagyon jó, mennyi munka volt ezzel a dologgal, természetesen a barátaidat megvendégelheted, de vajon ez oda-vissza működik ez a dolog? És gyakorlatilag egy kicsit elszégyeltem magam, és azt mondta édesanyám, hogy mi lenne, ha nem adnánk zseppészt, hanem esetleg eladnád ezt az élelmiszert, a barátaidat ugyanúgy hív meg, és akkor egy kicsit így a kereskedői dolog megmozdult bennem, és hát őszintén szóval nem lettem Csekovics báró utána már, viszont kiderült, hogy egy pici kereskedői vénám is van, szerettem üzletelni, imádok üzletelni egyébként, tehát én azt, hogy én nagyon szeretem a búzagenetikákat, imádom a mezőgazdasági munkákat, szeretem a molnár munkát, a pék munkát, de én szeretek kereskedni, és azt gondolom, hogy ez ki kell venni az emberek fejébe, hogy a kereskedőre, mint olyanra nincs szükség, hogy ez feltétlenül egy pejoratív dolog, nem, kereskedők is van tisztességes és tisztességtelen magatartású is, bízom benne, hogy engem az emberek ide sorolnak, és gyakorlatilag a család ellátása, utas ellátó szóból családokat látunk el élelmiszerre, és már akkor láttam, hogy mennyire értékelik a fiatalok, az édesanyák, meg mindenki az élelmiszert, hiszen már a tanároknak, tanítóknak is vittem ott a környéken élelmiszereket, és gyakorlatilag onnan jött, hogyha egyszer nem leszek katona, eljött az idő is, akkor lehet, hogy valami ilyennel is érdemes lenne foglalkozni, de hosszú út vezetett ide, 17 éve kezdődött ez.
1: Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a tempó ugyanaz, amiket a videóban láttam, a hangnem az kicsikét, tehát közéletén, most is tök jó a hangnem, innen folytatjuk, piciket hosszabbak voltunk, bocsánat, kevesebb zenét hallgatok most, de nem baj, megéri még beszélgetni, folytatjuk Király Rolanddal hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Király Rolanddal a Kiskovász Pékségben vagyunk Budapesten. Kell a kereskedő. És jól mondtad, vannak jó kereskedők, mert egy jó kereskedő, mint például te, idehozza a budapesti belvárosba a vidék aranyát, hogyha szabad mondani, ugye te. Te vagy az, aki idehozza a lisztet, a mézet, a tésztát, mi van még itt? A pékárut, a tejterméket. Tehát ez egyfajta, igazából kiszolgáljuk azt az embert, aki betér és jót akar venni. Sokan vannak, akik hajlandók áldozni a jóért, tehát akik tudatosan étkeznek. Van rálátásod, hiszen kereskedő vagy, itt vagy, Kecskeméten vagy. Tehát van ez a növekvő tábor, egy inkább növekvő tábor, aki hagyja a multikat és megnézi, hogy mit tesz a család asztalára?
2: Csak egy nagyon pici helyreigazítás, de végülis teljesen jól fogalmaztál, hogy végül is kereskedő vagy, kereskedő is vagyok. Ugye nekem nagyon fontos a paraszt származásom, nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rá. Tehát például engem csak úgy nem lehetne megsérteni az, hogy de paraszt. Tehát az rá föl kéne ismernem, hogy valami butaságot mondtam vagy csináltam, mert önmagában számomra semmilyen pejoratív értelemben nem jár. De azt kell mondjam, hogy a művelt városi embernek, és ez most nem tudom, ilyen rang, meg anyagi helyzettől függően, egy művelt ember ezt egyáltalán nem gondolja pejoratívnak. Igen, maximálisan úgy érzem, 17 éve foglalkozok ezzel, 11 éve már úgy gondolom, hogy országos szinten, és azt gondolom, hogy van rálátásom, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a piacokon személyesen időről időre megjelenjek. És az az egyértelmű tapasztalatom, hogy a város-vidéki ellentét, ez egy olyan városi legenda, és egy olyan manipulált dolog, nem akarok politizálni, de sok mindenkinek kapura jön, hogyha civakodunk egymással. Ez minden, az élet minden töletén igaz. De valójában én sokkal békésebbnek látom Magyarországot ebből a szempontból, én sokkal kevésbé megosztottnak látom Magyarországot ebből a szempontból is. Én nagyon sokat vagyok az emberek között. Az én telefonomban 12 000 telefonszám van, és akinek a számát és nevét beírtam, az én valamikor beszélgettem. Lehet, hogy 5 percet, lehet, hogy többet, de az elmúlt 30 évben poénból nem került senki a telefonomba be. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy merítésem van mintából, ha szabad ilyen szerencsétlenül fogalmazni, és én azt gondolom, hogy a 11 év alatt nekem értékesítési problémám nem volt. Volt esetleg devizaitel problémám, volt, hogy esetleg nem tudtam megfelelő ütemben gépesíteni, de hogy az embereknek volt-e igénye a minőségi élelmiszerekre, de a minőség az valódi minőséget szól, tehát nem marketing szempontjából csak, azt nem emlékszek olyan időszakra, amikor nekünk értékesítési problémánk lett volna. Olyan időszakra, pandémia, liszt esetében, tészt esetében az tényleg többször előfordult, hogy és például most is 2 hétre szállítunk 2026-ban az embereknek csomagokat, házhoz a GLS-sel, más csomagküldő szolgálatokkal, mert most a média meg egy-két dolog miatt, hogy kicsit odafigyelnek ezekre a vonalakra, megint olyan sok reklám érkezett be, tehát mi reklámozni sehol nem reklámozzuk magunkat, de a média, ugye azért a médiát mindig beállítjuk rossznak, de a média nagyon sokszor nagyon jó dolgokra is rámutat. Hát ugye ezt nem kell mondanom, hogy a Manna FM-ben, de én szoktam hallgatni, és ezt nem azért mondom, mert itt ülök, de ugye a Manna FM-ben nagyon sok olyan műsorblokk van, ahol rámutatnak értékekre. Tehát én azt gondolom, hogy a médiát egy oldalon úgy tekinteni, hogy mindig csak üres hablaty van, mert ez butaság lenne, ez messze menőkig nincs így, és hogy nagyon sok csatorna kimondottan sok értéket közvetít ebbe a dologba. Értékesítési probléma ebben a piaci szegmensben olyannyira nincs, hogy ez egy stabilan növekvő ágazat szerintem, vagy piaci szegmens, és ezen belül mi tehát felfoghatatlan mértékben

0: egy gondolat még, ha szabad, a betegségektől való félelem olyan szinten felértékelődött, nem csak a pandémia, már sokkal korábban is, régen, ha valaki egy-két hetet hiányzott egy iskolából, egy munkahelyről, 30-40 éve korábbról beszélek, ez nem volt egy akkora ütés és egy probléma, nem volt jó dolog soha természetesen, de a mai világban bármelyikünk munkájára tekintünk, bármelyik hallgató a munkájára így visszagondol, hát itt egy-két hetet egy betegséggel, hogy nem jó élelmiszereket eszünk, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő állapotban, ma már egy életveszélyes műfaj betegnek lenni.
1: Ez így van. Valamilyen tempóra számítottam, különben nézve a videókat, meg ti is, kedves hallgatók, rákerestek Roland oldalára, ilyen tempói videókat hallhatok, és bizony igyátok a szavát, mert azt is érdemes, nem csak az itt található produkciókat, illetve produktumokat, zene aztán folytatjuk, zene alatt mi megkóstolunk valami Isten narancslevet.

0: Kanapé, Manna FM.
1: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi kártyaprogram legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
0: Kanapé, Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, és a narancslé is remek volt, frissen csavart narancslé. Ki vagy te a gazdák szemében igazából, ugye? Te egyfajta kapocs vagy, akinek nyilván sokan sokat köszönhetnek, rengeteg munkát beletesznek ők is, és rengeteg munkát beleteszel te is. És igen, igazad van, az ist majd kifejtjük, szerint kereskedő is vagy, és minden más is vagy. Most beszéljünk arról, hogy a gazdák hogyan tekintenek rád.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Azért a Manna FM-et nagyon sok városi ember hallgatja, és nekem vidéki emberként, aki ezer szállal kötődik a városhoz, a nagyvároshoz, a nagyvárosi emberekhez, ez mindig egy... A vidéki ember borzasztóan megtisztelve érzi magát, amikor egy városi ember, városi emberek nevében, jelen esetben te, jó kérdéseket tesztek föl, mert ez rámutat a mi lényegünkre, hogy mi mennyire szeretnénk jó dolgokat csinálni, és ez egy érdekes dolog az én életemben, hogy a gazdáknak én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye, mert búzát vásárolok tőlük. A pékeknek én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye híres pékségekbe is szállítunk, illetve hát a sajátjainkba is. A városi embereknek vagy pék vagyok, vagy molnár vagyok, valaki ugye pékárút vásárol a boltjainkba, van, aki lisztet vásárol tőlünk, tehát mi akármelyik közegbe megyek, mindig valami más szakmához raknak össze, ez teljesen rendben van, ezzel nincsen semmi baj, de alapvetőleg a kérdésed azért volt nagyon jó, mert én amire mostanában legbüszkébb vagyok, és ami nagyon nagy örömmel tölt el, mert olyan sok szeretetet kapok erről a vonalról, az az, hogy a gazdáknak mi vagyok én. De mondom, ezt el kell mondanom, hogy nem Király Rolandról beszélünk, hanem én molnárokat fogok össze, tehát gazdasági egységeket vezetek, amelyekben ott olyan csapat van, hogy én egyedül, ez kevés lenne. Tehát olyan emberek, ez nagyon fontos. Azt értsük meg ebbe a dologba, hogy amikor 48-49-es tábornokokról beszélünk, mi sose beszélünk azokról az egyszerű honvéd katonákról. Tehát, hogy mindig az átlag ember egy melós helyen, aki oda teszi magát, aki becsülettel bemegy, hogy én egy ismert ember vagyok, ez az miattuk van. Tehát ez soha nem szabad egy percig elfelejtenünk, mert ha ezt ők érzik, hogy ők adják az erőt, és mi ezt visszaadjuk nekik magas fizetésben, normális munkakörülmények között, akkor ez egy történet, akkor ez egy legenda alapja lehet. És a gazdáknál az, ami számomra nagyon szívmelengítő, hogy most mondok egy érdekességet, 68-75 forint most 2026-ot írunk, mondjuk a búza felvásárlási ára, ebből nem mondjon senki, hogy mennyibe kerül a liszt, mert ez feldolgozatlanul, raktárba, elvinni, áfa, stb. De 60, tehát 70 forint egy kiló búza. Jelenleg 90 és 100 forint között vásárolok búzát. Tehát rendkívül magas felvásárlási árat biztosítok a gazdáknak. Ezzel és az alkalmazottainknak egy viszonylag magas fizetést próbálunk adni. Nekem ebből kevés marad. Viszont olyan biztonságban dolgozok, annyira nem tudnak a piaci dolgok megmozgatni az anomáliák minket, és ezért olyan búzát kapok, hogyha itt az ukrán, vagy bármilyen piac, vagy bármi piaci anomália megjelenne, ez engem nem mozgat meg semmilyen szinten, mert a vásárlók, a lisztjeim nem olcsók, én nem gondolom drágának, de vásárolják nagy mennyiségben, viszont ebben az árban benne van a magas búza felvásárlási ár, az embereinknek a tisztességes fizetése, és ez azt jelenti, hogy nem forgolódik a cégben, állandóan újabb és újabb szakértelmeket kell kialakítani, mert elmegy a jó szakember, mert nem fizettük meg, illetve a gazdák azt mondják, hogy az Olaszországba szánt prémium kategóriás búzák helyett azt mondják, hogy hát Roland, hogyha te 70 forintos búza helyett az olaszok 85-öt adnak, te meg 90%-at, akkor nincs miről beszélgetnünk. És gyakorlatilag meg tudom dézsmálni az olasz utánpótlási vonalakat, hozzáteszem, saját genetikáink vannak, mi azt kiadjuk a búzát a gazdáknak, bár a gazdáknak a saját jó genetikáik van, abból is ugyanúgy nincs csőlátásunk. Tehát nekünk a minőség a fontos. Ha van úgy, hogy van, aki esetleg jobbat csinál, mint mi, ami nem olyan könnyű, mert most elég ügyes a csapat, a csapat, akkor nekünk arra is nyitottak vagyunk, tehát nekünk csak a végeredmény számít. A végeredmény, azt tudni kell, nem a búza hány tonnát terem per hektár, milyen minőséget terem per hektár, hiszen abból tudok olyan pékárút, olyan lisztet elállítani az embereknek, ami a felszívódó rendszerükben, a bélrendszerükben, elnézést, hogy így meg kell pontosan neveznem a dolgokat, egy egészséges táplálék lesz, ugye nem puffadás, nem kajakóma, hanem egy egészséges, jó felszívódó anyag legyen, persze itt a kovászolódás és sok minden másról is lehet beszélni.
1: És közgazdaságtan órán is részt vettünk, így már értem, hogy akkor miért ez a nyugalom, hiszen hogyha többet fizetsz, akkor lesz mindig búza. Kedves hallgatók, látjátok, hát ilyenek a videók is, meg van nevezve minden a nevén, ezért tök érthető minden, például ez a beszélgetés, és remek, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, mi nekünk még tart a narancslevünk, egy remek helyen vagyunk, egy Kiskovász Pékség, Nagymező utcában, ugye Kecskemét és Budapest, ez a két bázis, és hát a magyar vidék, ugye, az ember és ami mögötte, vagy Frey Tamás és a Király Roland és ami mögötte van, ugye volt egy ilyen Frey Tamás műsor. Kicsit álkérés az egész, de kíváncsi vagyok arra, hogy ennek az őrült tempónak, amit te tolsz, és amit lát az ember a közösségi médiában, vagy bárhol, ahol előfordulsz. Nyilván ez egy nehéz, ez egy fárasztó munka, de valami szépsége van. Hogyha a szépségét kéne megfogalmazni, akkor mi ez? Van benned valamiféle küldetés tudat igazából? Vagy örömérzet, fáradtan, de örömmel teli módon fekszel le egy-egy nehéz nap után?
3: Igen, van mentális problémám, igen, van mentális zavarom. Én azt gondolom, hogy minden embernek van mentális problémája, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy normális, és fogadjuk el, és ne változtassunk rajta. Inkább azt mondom, hogy minden embernek van olyan mentális problémája és zavara is, ami nem negatív, hanem pozitív. Tehát még van egy olyan ember, aki boldog-boldogtalannak segít, aki állandóan haj megéri, hanem lemegy egy aluljáróba és segít valakinek. Van, aki az utcán a macskákat eteti, de már tényleg borzalom, amit művel vele. Tehát mindannyiunknak van. Nekem talán a katonai múlt miatt, talán nagyon sok élettapasztalat azt mutatta, hogy amikor mindenki szitta ezt a népet, vagy önmagunkkal se voltunk rendben, nekem valahogy mindig pont egy ellenkező impulzus ért el a dologba, és hogy megengedtek egy nagyon rövid kis történetet. Kecskeméti úszodában nagyon fáradt voltam, na mondom, kész, mára fogom, 3 órára kiütöm magam, és elmentem szaunázni. És a farmer nadrág zsebemből kihullottak 200 forintot, csak volt egy 4-5-200 forintos, bele kigurultak ezek az érmék, de én hallottam, hogy ilyen első és másodikos gyerekek ott hangoskodtak az öltöző körül, és kigurultak, tényleg mind kigurult az öltöző, ugye a fülke alól, és gondoltam magammal, jó, hát lenyúlják, hát mindenki csibész ebbe a korba, semmi probléma ezzel nincs, nem is nyitottam ki az ajtót, hagyj vigyék. De amikor magyarul beszélő kisgyerekek a kis ujjaikat, különböző kezeket láttam visszadologatni a 200 forintosokat, akkor, amikor tombolt a politika, ez még régi időszak volt, tök mindegy mikor volt, azért milyen nép ez? Azért elgondolkoztam ezen, hogy azért bakker, nem biztos, hogy annyira rossz utánpótlás érkezik utánunk. Ami nagy szépsége és visszajelzése, és ezért, amikor elfáradok, és abba szeretném hagyni a social médiás szerepléseimet, amikor már leszeretnék mondani egy-két interjút esetleg, ami mindig megtiszteltetés, hogy megkeresnek. Tehát kérem, ne értse fel, nem álszerény akarok lenni ebben a dologban, hiszen az ember sajnos a hiúság és az egójának tényleg jól esik. Tehát én ebben nem akarok álszent lenni, de azért pontosan tudom, hogy mivel csapat áll mögöttem, ezt begyűjthetem, de én ezt ki is osztom otthon, tehát ezt tudnia kell mindenkinek, és a gazdák, amikor végighallgatják majd ezt az interjút, vagy a feleségeik, akkor ők ezt ugye el is hangoztak azok a mondatok, nem ok nélkül, tehát azért nem megfelelni akarok nekik, hanem mert megérdemlik. És az nekem egy óriási visszajelzés, hogy külföldön élő magyarok, Magyarországon élő magyarok nagyon különböző korosztályból küldenek egyszer csak a Messengeren egy videót, egy üzenetet, egy hosszú írást, mindegyiket el szoktam olvasni, és egyszerűen olyan dolgokat írnak, ahol kicsordul a könnyem. Kérem, félre ne értse senki, tehát ezek tényleg olyan jellegűek, hogy ő abba akart hagyni valamit, hogy ő már annyira elege lett a saját hazájából, hogy az ő életében úgy nem talált semmit. Nem én oldom meg az ő dolgaikat, de lehet, hogy pont egy videómnak az ereje, a videómban az érzelmeim, mert azt tudni kell, hogy én nem csinálok olyan videókat, egy-kettő volt olyan, ahol egy picit fölemeltem a hangom, kicsit negatív értelembe, hogy esetleg egy országos anyagi dologban mi történt Magyarországon, vagy valami, de alapvetően inkább pozitív dolgokat csinálok. Például nagyon büszke vagyok arra, hogy egy közelben lévő, Pestől nem messze lévő étteremről csináltam egy videót, hogy gyerekek, ez annyira jó volt, ez annyira finom volt, hogy bakker, hogy nem tud erről mindenki, és ilyen 800 ezres nézettsége volt, és hogy nem tudom hány hónapig tele volt az asztaluk regrendeléssel, tehát ez ilyen nagy öröm. Azt tudni kell, hogy például soha nem csinálok egy videót senkiről és semmiről, hogy felkérésre vagy pénzért. Ha valaki megkérre, akkor sajnos kiütötte magát, nem fogok csinálni róla, de ez például nagyon nagy öröm számomra, hogy például vállalkozásokat össze tudok kapcsolni. Nem feltétlenül mindenki hozzám kapcsolódik, de annyira sok mindenkit ismerek, hogy valaki megkeres egy lehetősége, akkor én mondom, figyelj, tudok 3-4 embert fölhívni, és annyira sokszor sikerült már összekötni őket, és ez nem MLM rendszer, nem egy olyan rendszer, ahol jutalékot kap bárki, és gyakorlatilag ezek a visszajelzések, amikor elfáradnék, akkor mindig valahogy tovább lendítenek, illetve van egy szuper képességem. képességem az, hogy akármilyen ideges vagyok, vagy stresszes nap után vagyok, ha én tudok a megfelelő időben egy 6-8 órát aludni, én másnap engem ki vagyok cserélve. Egyszerűen jó kedvel, mindig olyan jó kedvel tudok ébredni. Szoktam is mondani, hogy nagy szerencséje ennek az ország, szoktam fenyegetni az országot, amit annyira imádok. Nagy szerencséje Kelet-Közép-Európának, Magyarországnak, hogy én nagyon jól alszok, és borzasztó gyorsan regenerálódok, és de azért ezért a népért, ezért a hazáért, azért lehet azért. Tehát azért nem teljesen alap nélkül ez a dolog. Én nagyon sok hétköznapi csodát láttam, ezek hétköznapiak, ezek nem világra szóló csodák, hanem hétköznapi csodák, és ezt talán a hallgatók is értik, hogy az ő életükben is hány olyan ember van, ha most egy kicsit egy önmagukba egy kicsit fölteszik ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy mindenki talál 2-3 embert minimum, aki azt mondja, hogy bakker, őről a senki nem tud, de én tudom, hogy mennyire oda teszi magát. John, gondoljunk arra, hogy egy rádiót elmegyek valahova megszereltetni, mert még van ilyen, és az az ember pár ezer forintért olyan bonyolult dolgot megold rajta, és majdnem, hogy nem fogad el semmit. Ez nem egy hétköznapi csoda, hogy azt a szeretett kis rádiómat visszaadja, vagy bármilyen módon az életemhez úgy hozzájárul, hogy igazából semmi nagy jutalma nincs érte, semmi extra dolog nem jut. És én azt gondolom, hogy ezek a hétköznapi csodákat muszáj észrevennünk, mert másképp nem lehet ezt az életet végig tolni, mert ha arra koncentrálunk, hogy mi a baj, akkor azért depressziósnak lehet lenni, de azt mindig hozzáteszem, hogy a Kelet-Közép-Európa egy olyan kemény hely, hogy aki kihúzza 30-40 éves koráig, az a világon bárhol megállja a helyét, de valamiért én úgy érzem, hogy én csak itt tudok boldog lenni, és itt van ez legtöbbször ez az érzésem.
2: Ez egy szabálytalan portré volt, vagy nem is tudom micsoda, egy kellemes beszélgetés Király Rolanddal. Remélem már sokan fölkerestétek az oldalát a Facebookon, vagy a családellátó oldalát, ott is meg lehet nézni, mivel foglalkozik. Köszönöm szépen, szerintem találkozom még az ételen keresztül is. Mit kell mondani, hát tovább ezen a királyi úton, hogyha szabad ilyet mondani, és hát ha még valami lesz, akkor a mikrofon itt van bármikor, és akkor oda tartjuk eléd. Lesz még mit mondanod szerintem.
3: Köszönöm szépen. Ez a vihar.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része, feloldották a vízkorlátozást Pátyon, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumok a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban, holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják, az esemény ingyenes.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője, alapítója, megálmodója, és hát többekkel együtt természetesen, de a működtetője is. Vele beszélgetünk ma. Szia, Ildikó!
1: Szia, Ildikó! Én is köszöntelek téged, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És mindjárt egy pár szót mondanék rólad, hogy a hallgatók úgy be tudják azonosítani, hogy ma tulajdonképpen kivel is beszélgetünk. Szakmai tapasztalatod az általános bőrgyógyászattól, a gyermekbőrgyógyászaton keresztül az orvos esztétikai beavatkozásig terjed, és fontos számodra az, hogy a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektessél, és a természetes eredmény áll a középpontban. Ez szerintem nagyon lényeges dolog, hogy a természetes eredmény áll valakinek a középpontban, mert azért ezt általánosságban pont a bőrgyógyászatról nem mondhatjuk el.
2: Sok kolléga nem esik túlzásokba, mert hogy ugye ez a ne árts alapelv, amit így orvosként követünk.
0: Az az alapelv, amit ilyenkor az orvosok követnek, azt gondoljuk mi hétköznapi emberek, hogy ez mindig a minimum, amivel egy orvos létezik és dolgozik, de közben meg nagyon sokszor mi úgy éljük meg, hogy mégiscsak van egy, hogy ez fáj, hogy ez fel kell vágni, hogy ez a be kell szúrni, és függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy ez pont, hogy értünk, történik, ez mégis nehéz lehet kibalanszírozni. És én már voltam nálad, mi találkoztunk többször, azért köztünk van egy jó barátság, ezt elárulom a hallgató kedvéért, és volt olyan, amikor engem szúrtál meg valamilyen oknál fogva, és érdek, akkor mindig, ne haragudj, ez most egy kicsit fájni fog, ne haragudj, bocsánat. És ez annyira jól esik.
2: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy igyekszem úgy adni például az érzéstelenítőt, hogy az első szúrás után már egy pici lidokaint betolok, hogy a következő már ne fájjon. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, és például a gyerekeimnek is mindig megmondtam, hogy igen, ez fájni fog, de csak egy picit, és azért fáj, hogy elérjük azt az eredményt, amit szeretnénk.
1: Az orvoslás az egy érdekes dolog, mert még ha tényleg az orvossal kialakul egy jó kapcsolat, még akkor is ugye megvan az emberben az a félsz, hogy ha mennem kell hozzá, akkor vajon milyen eredmény fog születni, annak mi lesz a következménye, egyáltalán gyógyszert kapok, vagy valami komolyabb beavatkozásra van szükség, tehát ez tulajdonképpen ez megmarad a páciensben, és ez nagyon jó, amikor az ember tényleg oda megy valahova, és akkor elkezdik egy kicsit ugye a benne levő stresszt így lefele vinni azzal, hogy van egy nyugodt hang, van egy esztétikus környezet.
0: Még van egy olyan megnyugtató folyamata ennek. Igen, mert Ildikó elmondja, hogy mi fog vele történni, és ez szerintem az nagyon fontos.
1: Igen.
2: Igen, meg ráadásul a mi rendelőnk az nem egy ilyen magasfényű fehér bútorokkal berendezett tökster, hanem nagyon kellemes szürke, rózsaszín, barna árnyalatokban játszik maga a rendelő berendezése, mert hogy én azt szerettem volna, hogyha itt töltünk mondjuk 8-10 órát egy nap, akkor érezzük jól magunkat, ne égjen ki a szemem ettől a magas fényű bútorlaptól, és ha bejön a páciens, akkor neki álljon görcsbe a gyomra, hanem tényleg el tudjon lazulni, és egyébként pedig ez egy bizalmi kérdés, tehát, hogy az ember kihez fordul, milyen orvoshoz megy, és oda visszamegye utána.
1: Hát ez egy nagyon lényeges kérdés.
0: Minek utána a podcast a könyvekről szól, ezért mindig újra és újra visszakanyarodunk függetlenül attól, hogy milyen foglalkozása van a vendégünknek, de hogyha egy orvossal beszélgetünk, akkor a könyvekkel kapcsolatban nem elhanyagolható az, hogy tudjuk, hogy egy orvostan hallgató szerintem mondjuk a jogászok mellett talán az, aki a legtöbb könyvet kell, hogy kiolvassa, mármint tankönyvet. és azok nem néhány oldalas könyvek. Úgyhogy itt a könyvekhez való viszonyodat akár ketté is bonthatjuk, hogy vannak a tankönyvek, amik ijesztőek tudnak lenni, aztán nyilván ebből kérdést csinálunk, hogy mennyire voltak azok, meg vannak azok a könyvek, a szép irodalom, ami az embernek az egyéniségéhez, a gondolkodás módjához, az önmagával való találkozáshoz hozzásegítették, vagy elvezették.
2: Hát igen, ezek azért elég összefüggenek, de nyilván külön tudjuk választani, hogy mi az, ami kikapcsolja az agyamat, és mi az, ami viszont a szakmához kell, meg egyáltalán a személyes érdeklődésemhez. És én ráadásul azt gondolom, hogy ahhoz, hogy azt a mennyiségű anyagot be tudjuk emelni az orvosegyetem alatt, meg utána a szakvizsgára készülésre, vagy még utána a szinten tartáshoz, ahhoz az azt megelőző 18 évben azért elég sok könyvvel kell találkoznunk.
0: Hogyha azt mondom, hogy első könyv, vagy a kedvenc könyv, mi az első, ami beugrik?
2: Hát, ha azt kérdezed, hogy első könyv, akkor mindig az apukám ugrik be, aki azt mondta, hogy már rosszul volt Zák Zoltán Három Nyúl című versét.
0: A mai napig tudod, kívülről fogadjunk.
2: Igen, de el nem mondom.
0: De hogyha elkezdeném, folytatnád?
2: Tudnám simán folytatni, igen. És ez még ebben az A5-ös, kemény, fedeles, hajtogatós könyvben volt. És én ezt 3 évesen tudtam kívülről, mert hogy mindig ezt kellett olvasni nekem. Úgyhogy amikor a gyerekeimnek megpróbáltam ezt átadni, ugye 3 nyúl, ugyanabban a kiadásban, apukám belépett a nappaliba, és azt mondja, úristen,
0: idővihar,
2: már megint azok a 3 nyulak. Úgy ültök ott, mint az urak.
0: Jaj, de mennyire jó erre visszagondolni, nem? Tehát, hogyha a könyvekről beszélgetünk, és a könyvélményekről, akkor az a komfort és biztonságérzet, amit egy-egy ilyen mesekönyv tudott adni gyerekkorunkban, az visszajön. Úgyhogy azok a gondolkodók, akik azt mondják, hogy valahogy a nyugtasd meg magad, a negatív gondolataid vannak, tudod, hogy váltsd át, pozitívra fordítsd meg, stb., akkor lehet, hogy elég egy ilyen élményre visszagondolni, vagy elkezdeni mondani magunkban például a 3 nyulakat.
2: Igen, igen, igen, és tényleg ahány kisgyerek volt a környezetemben, és elmentem hozzájuk, megláttam mondjuk ugye ezt a kemény kötéses könyvet a polcon, az mindig olyan nagyon jó érzés volt számomra, hogy na, van egy közös pontunk.
1: És utána kamaszként?
2: Kamaszként ilyen meghatározó könyv. Én egy nagyon kíváncsi kamasz voltam, és ugye vidéken éltünk, hosszú-hosszú nyári szünet, én végigolvastam a könyvespolc összes könyvét, a könyvtárnak az összes létező korosztályomnak megfelelő könyvét mindig kiolvastam. Ha elfogyott, akkor rejtvényt fejtettem, de most, hogyha valamit így elő kéne venni, akkor én azt gondolom, hogy a Tündér Lala volt egy olyan meghatározó élmény számomra. Meg hát nyilván a Pöttyös könyvek, de valamiért most így a Tündér Lala az, ami nekem így előjön.
1: Nagyon érdekes, mert a Tündér Lala, a Pöttyös könyvek, a Csíkos könyvek, az nagyon-nagyon sok beszélgetésben egyébként úgy jön elő, hogy az egy meghatározó élmény volt. Volt olyan férfi is, akinek egyébként a Csíkos könyvek azok meghatározóak voltak, vagy például a Tündér Lala.
0: Biztos vagy benne, hogy az az illető jobban érti a nőket, vagy jobban ért a nők nyelvén, hogy olvasott ilyen könyveket.
2: Az biztos, hát ezek lányregények
1: voltak. Jó, de szerintem ő azért, mert húgai voltak, tehát ezért volt talán ez, de fontosak szerintem az embernek a személyiség fejlődésében is az, hogy milyen könyvek, vagy milyen benyomások érik, és mi volt az, ami téged az orvosi pályára vitt?
2: Hát biztos, hogy nem könyv.
0: Az nem baj.
2: Még általánosban, 8-ban kaptunk egy, de lehet, hogy 7. fél évében, egy fiatal biológia földrajz tanárt, és akkora lelkesedéssel mesélt a genetikáról, hogy én ott eldöntöttem, hogy jó, hát akkor én genetikus leszek. Hát nem az lettem, de talán ez volt az első, amikor úgy tényleg úgy gondoltam, hogy jó, akkor legyen egy olyan gimnázium, ahonnan majd tényleg jó eséllyel tovább lehet tanulni az orvosin, meg hát az én anyukám mindig azt mondta, hogy belőled orvos lesz.
0: Aha. És úgy is lett.
1: És úgy is lett.
2: Hát igen. Igen, bár nem rendes orvos, akinek fonendoszkóp lóg a nyakában, hanem egy bőrgyógyász, aki dermatoszkóppal szaladgál, de orvos lett.
0: Miért pont a bőrgyógyászat?
2: mert ez érdekelt, ez fogott meg. Nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy piros pötty mögött adott esetben milyen belgyógyászati betegség bújik meg. A bőr az egy nagyon összetett szerv, az egy immunszerv is, nyilván reagál az UV-sugárzásra, egy csomó mindenre, illetve nagyon-nagyon sok mindent el tud mondani, hogyha ha értjük a nyelvét a belgyógyászati állapotunkról.
1: A könyvekről beszélgetünk, nyilván nagyon sok szakmai könyvet olvasol el, mert ugye lépést kell tartani a tudomány fejlődésével. De ha nem szakkönyveket olvasol, akkor melyek azok a szépirodalmi könyvek, amelyek téged elrepítenek egy másik dimenzióba, és kiszakítanak a mindennapoknak a taposó malmából?
2: Hát, hogyha a jelen életemet nézem, akkor ugye van a szakmám, amivel lépést kell tartani, van 3 gyerekem, 2 kutyám, 1 férjem és 1 családi házam. Igen,
0: akkor
2: kevés.
0: Akkor csináljuk a matekot, ugye? És akkor darabszámra milyen ki.
2: De hát igen, kevés időm marad olvasni, és őszintén megvallom, amikor olvasok, akkor nem egy jókaira vágyom, hanem tényleg olyanra, ami kikapcsol, ami egy kicsit elvisz egy másik izgalmas világba, egy kalandregényt például, vagy én nagyon szeretem a Ken Follett könyveket, vagy ugye a Bernini imádatomat, az sajnálom, de Dan Brown alapozta meg. És nem pedig a gimis művészet történet órák.
0: A lényeg, hogy célba ért a dolog.
2: Igen. Illetve nagyon-nagyon szeretem a skandináv regényeket.
0: Hogy találkoztál a skandináv regényekkel?
1: Nagyon nagy kultusza van egyébként, érdekes módon.
0: De szerintem neked ez korábbról van.
2: Nekem tetszik a stílusa, meg mi éltünk kint fél évet Svédországban, amikor a nagyfiam még pici volt, ugye a férjem kint dolgozott egy fél évet, és beleláttam az ő életükbe. Tehát innentől értem az IKEA stílust, értem, hogy hogyan is áll föl egy ilyen skandináv regény. Nekem tetszik ez a picit vontatottabb, de a végén tutira van egy csavar felépítésű könyve.
0: Van kedvenced közülük?
2: Tudtam, hogy megkérdezed. Ha ki kellene emelnem egyet a skandináv regények közül, akkor a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt, talán ez volt az első, amit olvastam, és megragadott.
0: Mondjuk elég beszédes a címe.
2: Hát ezért vettem le a polcról.
0: Aha, a címe miatt. Igen. És olyan, mint amilyen a címe?
2: Igen. Gyakorlatilag lelép az öreg otthonból az idős úr, mert hogy ő még élni akar. És hát milyen igaza van?
0: Az mennyire jó pofa.
2: Igen.
1: Úgy tudom, hogy ezt meg is filmesítették.
2: Igen, bár én, hogyha olvasok egy könyvet, akkor nem szoktam megnézni utána a filmet. Fordítva igen, hogy film után elolvasok egy könyvet, de bennem mindig, ugye, meg hát gondolom másokban is, felépül egy elképzelt világ arról a könyvről, és nekem a film az mindig csalódás.
0: Szembe megy a saját fantázia világunkkal, igen. És akkor keletkezik ott egy furcsa kis zavar, és az ember úgy elveszti az élménynek a fényességét, talán valami ilyesmi.
2: Igen. Igen, elvesz valamit abból, amit te gondoltál, és esetleg tovább játszottad még az agyadban.
1: És ha most visszamegyünk kicsit az iskolás éveidre, ugye ott voltak olyan kötelező olvasmányok, amikből nagyon sokat megfilmesítettek. Azokat a filmeket sem nézted meg?
2: Szerintem ott döntöttem el, hogy nem nézek meg többet könyv után filmet, mondjuk az Egri csillagok. Nekem az tetszett. Meg ugye én vagyok az UFO, akinek tetszett a Kőszívű ember fia is, de az Egri csillagokat megnéztem utána a filmen, és pont az a rész maradt ki a filmből, ami nekem a kedvencem volt, ugye amikor elmennek Török Bálintot kiszabadítani Törökországban, és az nyilván az nem egy filmes téma, biztos nem olyan pörgős, de nekem az ott egy nagyon kardinális rész volt a könyvből.
0: A Kőszívű ember fiaiban mi volt a legfontosabb pont? Tehát, hogyha beszélgetünk most a Kőszívű ember fiairól, hagyjuk egy kis időt, hogy előbányázta az agyad azokat a képeket, mondatokat, ami a legkedvesebb számodra. Mi volt az? Látom, hogy eszedbe is jutott.
2: Én nagyon szerettem, amikor visszafordultak ugye a katonák, ez a Nyergely fordulói jelszóval.
0: Amit mostanában különösen szeretünk.
2: Igen. És ami még engem nagyon-nagyon megfogott, az ugye a Jenőnek az önfeláldozás. társa, hogy ő, aki ugye egyedül áll, egy egyszerű névrontásból feláldozta magát a bátyjáért.
0: Mit ad a kötelező irodalom szerinted ezen keresztül? Nyilván azoknak, akik szeretik, vagy akik be tudták fogadni, mert azért ezek nem könnyű olvasmányok, főleg nem egy gyerek számára, vagy egy kis kamasznak.
2: Hát ugye nagyon sokan nem szeretik a kötelezőt elolvasni, mert hát...
0: Eleve semmit nem szeretik, amit igen.
2: Tehát, és ugye már az én időmben és gimiben volt a kötelezők röviden, ami így szépen gyorsan összefoglalta ugye előző nap, hogy miket kell tudni a dolgozatra. Viszont én azt gondolom, hogy ezek a kötelező olvasmányok fontos dolgok, mert hogy adnak egy olyan műveltséget annak a korosztálynak, amiről utána mondjuk 30 év múlva tudnak beszélgetni, hogy te vajon szeretted, vagy ha nem, akkor miért nem szeretted, és ugyanazt
0: hát, egyfajta gondolkodásmódot.
2: És a gondolkodásmódot, igen, ezt szerettem volna még mondani, hogy úgy egységesít.
1: Feltétlenül azoknak a könyveknek kell kötelezőnek lenni ma, mondjuk a te legkisebb gyermeket számára, mint ami volt mondjuk neked gyerekkorodban, vagy mondjuk amit én velem olvastottak kötelezőnek? Te ezzel egyet értesz?
2: Nem, én ezzel abszolút nem értek egyet, sőt, én őszintén bevallom, hogy például az Egri csillagokat, vagy talán a Pál utcai fiúkat is az én gyerekeim hangoskönyvben hallgatták meg, mert nem ment másképp, tehát nem fogta meg olyan szinten a gyerekeimet, hogy olvassa. Uh-huh. Nem is a Pál utcai fiúkat mondta most a középső gyerekem, hanem a Légy jó, mint halálig.
1: Légy jó, mint halálig.
2: Elkezdte olvasni, nem mondom ki, mit mondott a könyvre, de aztán mondta, hogy jó, van belőle hangos könyv.
0: Jó,
2: és
0: a
2: akkor
0: hangos
2: azt így legózás közben meghallgatta.
0: De az oké, mert az első betűtől az utolsóig felolvassák.
2: Igen.
0: Tehát ugye ez nem egy kerülő út, hanem inkább csak azt mondom, hogy egy olyan tabletta, amin van ez a nyeléskönnyítő cukorbevonat.
2: Pontosan így van, és egyébként meg nekik ez nagyon lassú, nagyon vontatott, teljesen más világban
0: játszódik. A szóhasználat.
2: Nem is értik, igen, miről van szó, igen, benne. Nem tudom, mit lenne jó nekik olvasni, de az, hogyha mondjuk a magyar tanárok kapnának egy nagyobb merítési tárat, akkor biztos, hogy sokkal inkább találnának olyan könyveket, ami őket leköti. Például a nagyfiam, ő 8 osztályos gimnáziumba járt, és nem volt kötelező, de ugye ők tanultak latin örökséget, mitológiát, és van ez a Percy Jackson sorozat.
0: Igen.
2: És imádta, alig várta, hogy megjelenjen a következő rész, és csak egy ajánlás volt a magyar tanártól, de mitológiából bármikor kenterbe ver. Tehát minden tud.
1: Hát ez is ugye nagyon sokszor felmerül, hogy a mai oktatási rendszeren ilyen szempontból is érdemes lenne egy kis ráncfelvarrást csinálni,
2: igen,
1: ha már ugye maradunk itt a bőgyógyászati kérdéseknél, mert a mai fiatalok sokkal pörgősebb életet élnek, nem erre a vontatott témára vannak felé.

0: barátnak a szülei, és hogy ezt ő nem tudta akkor ott feldolgozni, mert mi szerintem bele se gondoltunk akkor, és még 10 év múlva is mondtam, hogy hát el kéne olvasni, és ez az, amiben meghalnak a szülei? Biztos, hogy nem.
1: Uh-huh. Ezzel azért tudok nagyon egyetérteni, mert én a Vukot moziban láttam, és hogy nyilván sokkal-sokkal idősebb vagyok, mint a te nagyfiad, de soha nem fogom elfelejteni, és nézni, hogy mindjárt sírva fakadok, amikor ugye ráközelít a kamera idézőjelben, tehát úgy van megrajzolva, ott ül egyedül, és azt mondja, hogy kicsi vagyok, éhes vagyok, segítsetek Vuknak, a kis rókának. Hát azt hittem, hogy ott meghalok.
0: Igen.
1: És egyébként most is, tehát abban minden árvaság és elhagyatottság is magára hagyott a fájdalma benne van, nem csak gyerekként, hanem onnantól kezdve így nézel az állatokra is, akik utcán vannak, vagy nincs gazdiuk, vagy nincs családjuk. Hát, szóval azért ez nehéz.
0: Igen, és ugye Vukot Karak a nagybátyja mentette meg, tehát az én fiam például onnantól kezdve görcsösen ragaszkodott a nagybátyjához.
1: Tényleg?
0: Igen.
2: Még jó, hogy volt neki.
0: Igen. Igen.
2: Mert ugye azért ahhoz az kellett, hogy legyen.
0: Igen.
1: Azt is tudni kell, hogy te mindig együtt tanulsz a gyerekeiddel, úgyhogy te aztán kapsz tankönyvet bőven, még most is. Nem volt elég az orvos egyet. Itt van ez is.
0: Szerencsére csak az egyikkel kell együtt tanulnom, aki igényli ezt, de... Igen, azért azóta több kötelező olvasmányt újraolvastam.
2: Hát ezt akartam, ide akartam kiukodni.
1: Akkor te szeretsz tanulni.
0: Én nagyon szeretek tanulni, és én szeretek tudni. És én azt gondolom, hogy az én gyerekeim is tudni szeretnek, nem feltétlen tanulni, de az a tudás, az számukra is egy érték.
1: Én is mindig azt mondom, hogy én nem a papírt szeretem, vagy nem a végzettséget, hanem a tudást.
0: Igen.
2: Jó, hát nyilván látnak egy példát is.
0: Igen, szegények terheltek, igen.
2: Okay.
0: A férjem nem tud csak 100%-os teszteket írni, úgyhogy szegények ebben nőttek fel.
2: Hát nem irigylem őket, de ebben van egy kis tapasztalatom, hogy ez hogy hat
1: a maximalizmus.
2: A gyerek,
1: itt vagy te.
2: Nekem már felnőtt gyerekeim vannak, tehát a reakciókat látom, és időnként a véleményt is hallom ezzel kapcsolatban, de nincs lelkiismert fordulás. Mondom őszintén.
1: Egyébként most azon gondolkodtam, hogy ajánlanál-e esetleg kedvenc könyvet, és aztán rögtön az ugrott be búcsúzásképpen, amellett, hogy köszönjük szépen, hogy szántál ránk időt, mert abból neked azért sok nincsen szabad időből, úgyhogy külön hálásak vagyunk érte, hogy mennyire jó orvosság lehet a maga lassúságával, részletgazdagságával és a teljesen más tájszituáció és ember leírásával, mondjuk a kőszívű ember fiai, hogyha az ember ki akar szakadni abból az eszeveszett gyors életből és világból, amiben mai napság élünk. Úgyhogy szerintem az egy jó ajánlás lehet, hogy azt mondjuk a felnőtteknek, hogyha egy kicsit ki akarnak kapcsolódni, akkor molyolás, keresztrejtvényezés, délutáni pihenés vagy vezetés közben hallgassák meg a kőszívű ember fiait hangos könyvben.
0: Egyébként igen, én ezt szoktam csinálni, ha hosszú úton vezetek, hogy podcastot vagy hangos könyvet hallgatok, mert jobban tudok koncentrálni, és eltereli a gondolatokat.
2: Igen. Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A mai epizód vendége volt a dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum alapítója, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Έτσι φαντάζει ο
1: Manna FM. Élet, öröm.

0: próbálnál.
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Programajánlót hallottak.
3: Kanapé.
4: Manna FM.
5: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
1: Kanapé.
4: Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a puszta fentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzokát a szakértők még vizsgálják, hírek szerint elképzelhető, hogy villám csapott az épületbe.
1: Időjárás.
6: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello! A mikrofonnál már István Daniel. Jó hétvégét is kívánok, végre itt a péntek délután, elképesztően mennek a hetekhez, július első hétvégéje. Már is egyébként belecsapunk a délutánba, újdonságokat hozok akkor és most köntösben, mindenkit jól meglevet az Icona Pop formáció, hiszen újból hallatták a hangjukat, majd mindjárt mutatom, hogy hogyan, de jön Tarány Tamás és a Kovalszki meg a Vega újdonsága is. Aztán ma ünnepli születésnapját Tom Cruise, úgyhogy csupa olyan filmes betétdel érkezik, amiben ő szerepelt, legalábbis ami a mozit illeti, és aztán az óra sztárja is érkeznek, John Mayer és Paros Stellar 3-3 sláger. Egyről egy Dua Lipa indítja az órát. Jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. 0-77-98-6 ez az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Már is esemény van az M1-M7 kivezetőn, és tovább is araszol a forgalom. Nagy sláger a Balaton, közel 30 fokos csúcshőmérsékleten, legalábbis ami a vizet illeti. Egyébként bomba hétvégénk lesz. A mai naphoz képest egy picit mérséklődik majd a meleg, holnapra ilyen 26 fok várható, vasárnap borúsabb időre készülhetünk, és ott már eshet is, 24 fok lesz akkor, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtan meg lehet célozni holnap mindenképp a strandokat. Egyébként már is akkor is mostos órába csapunk, ami annyit tesz, hogy három főszereplőnk lesz, akiknek az újdonságait mutatom majd. Új dalal jelentkezett az Icon a pop formáció, Tarány Tamás és a Kowalski meg a Vega is, majd ezek a dalok érkeznek egy akkorival megtámogatva. Hát az Icon a pop leginkább ugye a 2000-es évek végén, már 2009 körül érte el sikereit, ők egy svéd könnyű zenei duó, a csapat zenei stílusa legfőképp electro house, punk és indie pop. 2009-ben kötöttek lemezszerződést a Ten Music Group kiadóval, és onnantól fogva indult be igazán a karrierjük. Legnagyobb slágerük az I Love It volt, egyébként két lokációjuk is van irodával, Los Angelesben és New Yorkban is megtalálható a lemez kiadójuk egy-egy képviselője. Már is az újdonságok érkezik, jól megleptek mindenkit egyébként, hogy új dallal jelentkeztek, úgy mindenki nosztalgikusan gondol rájuk. Hát igen, Icon a pop kicsit olyan volt, mint a Tatú, két lány, jól odamondó stílussal, de most itt vannak újból, 2026-ban a Yellow Top-al jelentkeztek. Az egy hamisítatlan nyári sláger, amely a tengerparti románcokról és a gondtalan szórakozásról szól. A felvétel a duó augusztus 14-én megjelenő új albumának előfutáraként debütált. A szám egy déli tengerparti flört emlékét idézi fel, a napsütést és a városi pezsgést ötvözve. Olyan előző sikeres kislemezeket követ, mint például a Dance to This és a Butterfly Feelings. A megjelenést a csapat több koncerttel és fesztivál fellépéssel is ünnepelte, többek között az amerikai Pride-on is felléptek. Aztán majd Tarány Tamás akkori dala érkezik, az Én ott leszek, majd az ő újdonságát, a Sziránkokat a következő körben mutatom. Ő egyébként Bonyhádról érkezett a fővárosba, a közeli iskolákban tanult, később biztonsági őrként is dolgozott, egészen 2011-ig, amikor is megváltozott az élete, mert jelentkezett az ország legnézettebb tehetségkutatójának második évadába, az volt az X-faktor, 2011-ben futott oda be, ebben a műsorban tűnt fel tulajdonképpen Tarány Tamás is, aki azonnal a mentorok és a nézők szívével lopta magát igazi rokkos hangjával. A táblában is nagyon jól teljesített, ezért úgy gondolták a mentorok, hogy megérdemli a helyet a legjobb 12 között, azaz az élő showba jutott. A 25 év felettiek kategóriájában Marek Miklós kezei között menetelt gőzerővel a műsorban. Sajnos ebben az időszakban szakított akkori párjával, ami Tomit igazán megviselte, ám ez nem változtatott semmit a teljesítményén. Egy párbajból sikerekkel jutott ki a rocktenorszal szemben, ám a következő párbajban, ahol Muri Enikő ellen kellett küzdenie, nem tudott bemaradni, így a 2011-es X-faktor negyedik helyezettje lett. Na, az ő sztoriát egyelőre itt tesszük le, aztán majd folytatjuk a következő körben, amikor már jön az újdonsága, az lesz a Sziránkok, de egyelőre a fókusz az Icon a popon, akkor jön az All Night, mostanról a Vadius Náger, a Yellow Top, és aztán majd Tarány Tamás és az Én ott leszek. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Hát nem lesz annyira forró a hétvége, mint az előző volt. Szombaton lehet inkább strandolni, vasárnaptól pedig majd egy újabb front érkezik, ami elég hosszasan meghatározza majd az időjárást. Beáll ez a 25 fok, és szinte jövő hétvégéig minden nap kell kisebb-nagyobb mennyiségű csapadékra számítani, amire elég nagy szükségünk van, nem csak nekünk felfrissülésre, hanem a velencei tótól kezdve tulajdonképpen az egész környezetnek nagy-nagy szüksége lenne az esőre, hogy mennyit kapunk, azt nem tudom, mindig ígérik, aztán ugye két nappal ezelőtt is egy csepp sem esett sajnos Budapesten. No, de mi akkor is mostozunk, már is Tarány Tamás újdonsága érkezik, az lesz a Szilánkok, és aztán majd a Kovácski meg a Mega Formáció két dala is jön, akkorról a Mit mondjak még, mostanról pedig a Csónak. Ez a Szilánkok már hivatalosan megjelent Tarány Tamás újdonsága, elérhető a YouTube-on, a száma Kacatok című album része, a dal az utóbbi időben a közösségi médiában is kiadott figyelmet kapott, az előadó több bejegyzésben is népszerűsíti. Ugye azt már mondtam, hogy Tarány Tamás eredetileg 2011-ben bukkant fel az X-faktorban, és a döntőben elég szépen menetelt negyedik helyezett lett. Igazából pletykák szerint akkor újból rátalált a szerelem Magyarország egyik aranytorkú rockerére. Azóta picit őrzi a magánéletét, úgyhogy erről nem is nagyon tudok mit mondani, inkább mindjárt játszom tőle az újdonságot, a Szilánkokat, és aztán majd a Kovácski meg a Vega formáció is duplával érkezik, ők magyar rock központú együttes. Korai időszakukban a funk rock műfajt erősítették Magyarországon hip-hop stílusú énekkel fűszerezve, mostanában vegyesebb és populárisabb hangzásvilágra váltottak. A zenekar frontembere Kovácski, Vega viszont nem az együttes tagja, és nem is a vegetarianizmus szimbolizálja, hanem Vincent Vega a Ponyva regény egyik szereplője előtt tiszteleg. A zenekar zenének ars poétikájául az élet értelmének keresését állítja különben. Az együttes énekese frontembere dalszerzője Balázs Gyula becenevén Kovácski 92-től 2007-ig és 2010-től újra Blackout nevű rock zenekar énekese, ez alatt 99-ben Jávorszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kovácski meg a Vegát. Ezután Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak, Újvári Péter és Temesi Bertalan rövidesen csatlakozott is hozzájuk, és összeállt az eredeti Vega 5-ös fogad. Első lemezük 2000-ben jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán utána igen nagy sikereket értek el. Rengeteg dalukat játsszuk különben, ezek közül az egyik a Mit mondjak még, és aztán majd érkezik a Kovácski meg a Vega újdonsága, a Csónak, ami egy különleges együttműködés eredménye. A zenekar Szebényi Dani oldalán alkotta meg a dalt, amely minden adottsággal bír ahhoz, hogy az idei év egyik meghatározó slágerévé váljon. Hát a Kovácski ugye mint két évtizede képvisel egy olyan gondolkodásmódot, amely arra ösztönzi hallgatóit, hogy a mindennapok kihívásai közepette is képesek legyenek felfedezni az élet inspiráló és felemelő pillanatait. Dalaik egyszerre nyújtanak erőt és kapaszkodót, miközben egy olyan belső térbe hívnak, ahol elcsendesedik a világ zaja. A Csónak pontosan ezt az érzést ragadja meg, egy utazás önmagunk felé, egy emlékeztető arra, hogy a legnehezebb időszakokban is ott vannak körülöttünk azok a jelek és élmények, amelyek tovább lendíthetnek bennünket. A Csónak zenei világa ötvözi a Kovácski meg a Vega jól ismert, érzelmekre ható dallamait a modern rádióbarát hangzással, a végeredmény pedig egy könnyen befogadható, mégis mély mondani valót hordozó szerzemény, amely egyszerre szól az útkeresésről, a reményről és a belső béke megtalálásáról. Na hát szépen megdicsérgettem, hallgassuk meg, aztán majd mindenki eldönti, mi a véleménye róla. Az érkezik majd harmadikként, de egyre Tarány Tamás újdonsága, a Szilánkok, és aztán majd a Kovácski meg a Vega dupla, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: sose lesz vége. Itt a 98.6 Manna FM-en nagy-nagy kedvencünk Rékeszli érkezik pillanatokon belül. Hát tulajdonképpen már két generáció is felnőhetett az ő zenéjén. Főleg én vagyok az ő célcsoportja szerintem, hiszen megismertük a 80-as évek közepén, végén, aztán utána nagyjából azt is gondolták, hogy megvolt ez a karrier egy ilyen 80-as évekbeli Elvis imitátorként, de hát rácáfolt erre. Rékeszli szinte minden évtizedben új dallal jelentkezett. Az újabbak közül érkezik mindjárt az Angel on My Side.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtődombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom csupán néhány négyzetméteres. Egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás tádé kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás tádé kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meg kicsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik, kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a gyümölcsoltó boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök gyümölcsoltó boldogasszony tiszteletére.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, hogy milyen időjárást kalkulálhatunk, és hogy hogy érdemes egyébként tervezni ennek függvényében. Abban mindjárt nyújtunk egy kis segítséget, majd a friss információk végén. És hát nagyon durva, de ma ünnepli 63. születésnapját Tom Cruise, aki háromszoros Golden Globe-díjas színész és filmproducer, most nézem a telefonomon, hát egy 20-as simán letagadhatna. Mindjárt róla mesélek majd a születésnapja kapcsán, és azt a kis csavart találtam ki, hogy annyi filmen szerepelt, amik annyi jó zenével bírnak, hogy 6 olyan filmbetétdel érkezik, ami köthető Tom Cruise-hoz. Egyelőre a One Republic-kal indulunk, már is az I Ain't Worried.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap Kanapé a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: Időjárás.
6: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna délután.
8: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, jó hétvégét kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Ma ünnepli a születésnapját Tom Cruise, korunk egyik legmenőbb színésze, aki hosszú évtizedek óta ott van az élvonalban, számtalan műfajban kipróbálta magát. Mostanában egyébként inkább mint akciófilmhős köszönhetően a Mission Impossible filmeknek. Na, arra gondoltam, hogy a ma ünnepli születésnapját, akkor jöjjenek olyan filmes betétdalok, amik a nevéhez köthetőek. Itt lesz majd az Eső ember betétdala, a Cocktailból is játszunk egy dalt, és természetesen a Mission Impossible-ből is érkezik majd a Limp Bizkit slágere, hat ilyen dal jön. Ennyiről a Van Republic-kal indulunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, hogyha már hétvége van, akkor jó pihenés természetesen. A hétvégén, hogyha valaki a Balaton szeretné meglátogatni, akkor mondom, hogy jelen pillanatban egyébként a Balaton már bőven 30 fok feletti vízzel várja az odalátogatókat. Tehát van, aki ezt szereti, szinte már-már termál. A Velencei tavat azt nem is mondom. Egyébként már is érezhető, hogy nagyon népszerű a Balaton most hétvégén is, hiszen az M1-emét kivezetője zsúfolt, és tovább is erre kell számítani. Ha valakinek van bővebb információja, azt szívesen veszem, 0677-1098-at ide jöhetnek az üzenetek. Egyébként Tom Cruise érkezik, úgyhogy azt is várom, hogy kinek melyik a kedvenc Tom Cruise filmje. Ma ünnepli a születésnapját, a hollywoodi színész 63 éves lett, úgyhogy arra gondoltam, hogy olyan betétdalok, zenék érkeznek, amik olyan filmekhez köthetőek, amikben szerepelt Tom Cruise. Ő egyébként életműdíjas, ez Oscar-díj, háromszoros Golden Globe-díjas színész és filmproducer. A legsikeresebb hollywoodi filmsztárok között tartják számon, és ő az egyetlen színész, akinek az életrajzában 7 egymást követő 100 millió dollárt meghaladó bevételű film található. Első kockázatosabb szerepe a 83-as Kockázatos üzlet című filmben volt, ettől kezdve sok A-kategóriás film főszereplőjeként vált Hollywood szerte ismerté. Például az első nagy alakítását Az első emberben nyújtotta, azért nem kapott Oscar díjat, Dustin Hoffman viszont igen, és hát azóta is legendás a film betétdal, amit Hans Zimmernek köszönhetünk, már is ez érkezik majd a Living Wallbrook. Hát ő a nyugat-németországi Frankfurt am Mainben született, kisgyerekként már egyébként zongorázni tanult, és csak rövid ideig vett zongorák órákat, mivel nem szerette a hivatalos órák fegyelmezettségét. Egy Reddit beszélgetésben a következőt mondta mindenről: a hivatalos képzésem egy 7 hetes zongora óra volt, 8 iskolából rúgtak ki, beléptem egy zenekarba, autodidakta vagyok, de mindig hallottam a zenét a fejemben. A 20. század gyermeke vagyok, a számítógépek nagyon hasznosak voltak. Már is érkezik majd, és az első ember betétdala, aztán pillanatokon belül majd a Cocktail című film nagy dala érkezik, a Beach Boys és a Kokomo. Hát, ha megkérdeznénk Tom Cruise-t, hogy erre a filmre büszke, azt nem tudom, annyira nem erős a sztori, de egyébként ez volt az első filmek egyik, ami felrajzolta őt a hollywoodi térképre. Ugye hát a sztori szerint a jóképű Brian Flanagan New Yorkba megy, hogy munkát találjon, de nem talál, diploma nélkül ugyanis nem megy, beiratkozik tehát az egyetem, és hogy fedezni tudja a költségeket, mixerkedik, találkozik Doug Coughlinnel, aki a szakma legapróbb fortéjaira is megtanítja, és a város leghíresebb mixerei lesznek. Brian immár saját exkluzív koktélbárról álmodozik, ám ehhez még több pénz kell, mint az egyetemhez. És aztán az utóbbi időkben ugye óriásiakat domborít Tom Cruise a Mission Impossible filmekben, állítólag még a kaszkadőr mutatványokat is ő viszi, ami azért egy 60 pluszban nem kis teljesítmény. Jó nagy balesetet is szenvedett a sok részt megírt Mission Impossible alatt. Hát Tom Cruise leghíresebb szerepének egy részét nálunk testesítette meg, mint Ethan Hunt. Látványos akciójelenetekben vett részt a karaktere a Mission Impossible Phantom Protocol című filmhez. Többek között helyszínként szolgált a keleti pályaudvar és más hely is, amely különböző városokat testesített meg, a magyar főváros egyik legikonikusabb hollywoodi szereplésévé vált. Párizs a Limp Bizkit dala érkezik majd ebből a korszakból, de egyelőre Hans Zimmer és a Living Wallbrook. Ezekkel kívánunk boldog születésnapot Tom Cruise-nak, itt a 98.6 Manna FM-en. We'll be right back.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel elég komoly hét áll mögöttünk, az abszolút hőség rekord is megdőlt, meg a főváros is. Szerencsére ehhez képest viszonylag szelíd időjárásban lesz részünk a hétvégén, de markáns nyári időre kell készülni, úgyhogy nyugodtan lehet tervezni. Nem baj, ha lesz nálunk esernyő vagy esőkabát, bármikor eleredhet az eső, egyébként a következő holnap kivételével a következő egy hétben, de talán nem is bánjuk, hiszen ránk fér a frissítés. Jó hétvégét tehát mindenkinek. Már is egyébként Tom Cruise születésnapját üljük tovább, hiszen ma lett 63 éves, az életműdíjas Golden Globe-díjas színész, filmproducer, aki többször forgatott nálunk is, ahogy az előbb említettem, többek között a Mission Impossible egy részét. Olyan zenéket válogattam össze, amelyek szerepeltek olyan filmekben, amikben egyébként Tom Cruise is. Már is jön a Radiohead, Catherine Zeta-Jones, illetőleg Lady Gaga egy-egy dala. De a Radiohead következő sláger az Everything is in the Right Place, a Vanília égbolt betét dala volt. Ez egy 2001-ben bemutatott amerikai sci-fi thriller, amelynek rendezője, forgatókönyvírója és társproducere Cameron Crowe. Alejandro Amenábar 97-es Nyisd ki a szemed című spanyol filmjének angol nyelvű adaptációja, amelyet Amenábar és Mateo Gil írt, Penélope Cruz pedig az eredeti filmben játszott szerepét alakítja újra, de szerepelt benne még Tom Cruise is, Penélope Cruz mellett Cameron Diaz, Jason Lee és Kurt Russell is látható volt, ezért jöhet ide hozzánk ez a bizonyos film. 2001-ben mutatták be, Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, Diaz alakításáért Screen Actors Guild és Golden Globe jelöléseket szerzett, már is érkezik ebből a filmből a Radiohead slágere. Aztán majd a mindörökké rock betétdala érkezik, én magam ezt a filmet nem láttam, de amikor készültem a mai Tom Cruise születésnapja, akkor rögtön elterveztem, hogy meg fogom nézni. Catherine Zeta-Jones egyébként remekül énekel, ezt már több filmben is bebizonyította, mindjárt ő érkezik majd ebből a filmből, ami egy 2012-ben bemutatott zenés film. A sztori szerint a 80-as évek közepén Los Angelesben van egy klub, ami a rock fellegvárának minősül, és ott lép fel az akkori rock istenség Stacy Jacks, azaz Tom Cruise. Ő az igazi ikon, az a sztár, aki már azzal tömeghisztériát vált ki, ha csak fellép a színpadon. Zenére tömegek tombolnak, ő pedig megállíthatatlanul söpör végig. Eközben pedig egy kisvárosi lány, Sherry, aki Hollywoodban keresi az álmait, és egy városi srác, Drew, útja is itt fonódnak össze. A rock legendák történetét a Def Leppard, Joan Jett, Journey, Foreigner, Bon Jovi, a Night Ranger, a Rio Speedwagon, Pat Benatar, a Twisted Sister, a Poison, a Whitesnake és sok más halhatatlan banda zenéje festi alá, meg Catherine Zeta-Jones, aki mindjárt énekel a filmből, és aztán majd a Top Gun folytatásából érkezik egy viszonylag új dal, a Lady Gaga, ez lesz a Hold My Hand, ez 2022. május 3-án jelent meg, a film pedig 2022-ben került a filmvászonra. A dalt Gaga és Blatpop úgy írta, mint egy szerelmes levelet a világnak egy nagyon nehéz időszak alatt és után. A produceri munkákat a páros Benjamin Rice-szal kiegészítve végezte. Zeneileg tulajdonképpen a Hold My Hand egy reményteli aréna rock szám, himnikus refrénnel és elektronikus gitárral. Hát Tom Cruise egyik legendás szerepe volt az eredeti Top Gun, és a frissített változatban, mert inkább a folytatásban úgy mondom is felbukkan, úgyhogy a születésnapján azért lehet itt ebből a filmből Lady Gaga és a Hold My Hand, de egyenlőre a Radiohead-del indulunk, és aztán majd jön Catherine Zeta-Jones is Tom Cruise születésnapján, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Tombol a jó idő, tombol a vakáció, bőven van még pihenni szülőknek, gyerekeknek egyaránt. Szerintem az igazi szabadságolási korszak az még csak most indul be, és aztán tart majd úgy nagyjából. Augusztus 20-áig, de hát új hónapba kezdtünk, úgyhogy ez lesz majd az első júliusi hétvége. Viszonylag jó idővel egyébként arra lehet készülni. Nem lesz ez a nagyon tikkasztó meleg, de ilyen 26 fokot nyugodtan mindkét napra lehet kalkulálni. Charlie XCX folytatja, megállás nélkül zenélünk majd a program ajánlatok után.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Kanak című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Friss infók mindjárt az időjárás jelentésben, majd arról, hogy mire készülünk a hétvégén, és aztán átadjuk a stafétabotot a következő órában az óra sztárjainak. Garantált a jó szórakozás, John Mayer és Parov Stellar 3-3 slágerre érkezik. Őket még megelőzi George Ezra. Ez lesz majd az első dal, az Anyone For You.

0: kanapé. Manna FM.
1: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi Kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál István Dániel. Jó utat kívánok hazafelé, vagy a városból kifelé. Várom a közlekedési információkat, aztán majd összegyűjtögetem a hivatalossal, hogy tudjam mondani, hogy merre felé érdemes indulni, avagy sem. Miközben egyébként a hétvégét már is az óra sztárjaival robbantjuk be. Jön John Mayer 3 slágere, itt lesz például a New Light, vagy a No Such Thing, és aztán majd Parov Stellar érkezik, aki a fesztiválok nagy főszereplője, jó kis nyári hangulatban adja majd elő a dalait, például a Keep on Dancing-t. Egyelőre George Ezra-val indulunk, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat, ha ott szól a Manna FM, mi a helyzet az utakon? Hadd adjam tovább az infót a többieknek, hozzá SMS számokról tudunk kommunikálni 0677098-at. Miközben az óra sztárjai érkeznek, ők mindig három dallal jönnek. Már is itt van John Mayer, már is három dallal képviselteti magát. Ő egyébként az amerikai Bridgeportban, Connecticut államban született Margaret és Richard Mayer második gyermekeként. Fairfield közelében nőtt fel, két testvérével együtt ott is végezte el a középiskolát. 13 évesen kapta meg első gitárját, miután látta Michael J. Foxot játszani egy esti tévéműsorban. Két évnyi gyakorlás után kezdett el esti bárokban játszani. 17 évesen szívritmus zavarral került kórházba, nem sokkal ezután pánikbetegség alakult ki nála, ami a mai napig előjön. Érettségi után 15 hónapig dolgozott egy benzinkútnál, mire meg tudta venni álmai gitárját. Járt többek között Jennifer Love Hewitt-tal, Jessica Simpsonnal, Minka Kellyvel és Jennifer Anistonnal is, jelenleg egyébként egyedülálló és Los Angelesben, valamint New Yorkban is van lakása. John a Berklee zenei főiskolára járt Bostonban, ám két év után otthagyta a sulit és egy barátjával Atlantába költözött. Ketten alapítottak egy bandát és kisebb kávéházakban léptek fel. Ám a közös zenélés nem sokáig tartott, Mayer ugyanis más stílusú zenéket akart játszani, ezért szóló karrierbe kezdett. Nem sokkal ezután felkarolta egy helyi zenei producer és megjelent első kislemeze Inside Wants Out címmel. Különböző lemezszégeknél volt, míg végül a Columbia Recordsnál kötött ki. 2001-ben jelent meg első nagy lemeze Room for Squares címen. Három dal is toplistás lett az albumról. John karrierje ténylegesen is elindult. 2003-ban jött ki a második kislemeze, a Heavier Things. Turnézni kezdett az album, platina lett az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában is. A következő években több neves előadóval duettezett, többek között Commonnal, Kanye West-tel, Jay-Z-vel. 2005 tavaszán alakult meg a John Mayer trió, amiben Pino Palladino basszusgitáros és Steve Jordan csatlakozott hozzá. A Rolling Stones előzenekara voltak 2005. októberében teltházas koncerteken. 2006-ban jelent meg a harmadik lemeze, három kis lemezdal jött ki, erről az album kétszeres platina lett Amerikában. Aztán 2007-ben bónuszlemezes változatban adta ki újra ezt a lemezt, amin 6 felvétellel élőadásban hallható. 2008-ban újra kiadták, ekkor már egy új dallal, a Széjjel, ami a Bakancslista című film végén is elhangzott. 2009-ben adta ki negyedik lemezét, Battle Study címmel. Az eltelt évek alatt hatalmas népszerűségre tett szert saját magától írt és szerzett dalaival, így nem meglepően az album már aranylemez lett Ausztráliában is, az USA-ban is, és honorálta a zenevilág is őt egyébként. Eddig John összesen 4 Grammy díjat nyert a különböző díjátadókon, úgyhogy azt gondolom jót tette, hogy próbálta leküzdeni a pánikbetegségét, ami sajnos még előjön nála. Na, nem volt olyan bonyolult egyébként összeszedni tőle három nagyszerű slágert, amivel mulatjuk az időt a folytatásban, hiszen John Mayer az óra sztárja. Már is elsőként érkezik tőle a Waiting on a World to Change, ez tulajdonképpen az újabbak közé sorolható. Aztán majd itt lesz a No Such Thing, és a végére majd a New Light. Három igazi remek mű, igazi igényes muzsika John Mayer-től, úgyhogy ha ő érkezik, akkor mindig garancia a jó szórakozásra a neve. Ezeket hallgatjuk most meg az életöröm zenék közül. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó étvégét kívánok mindenkinek. Ha véletlenül nem pihenés lesz, hanem munka, akkor is érdemes minket figyelni, hiszen itt leszünk egész hétvégén jobbnál jobb műsorokkal, de mégis egy picit több időnk van, mert lazább a beosztásunk, akkor érdemes egyébként bekövetni a Manna FM különböző közösségi oldalait. Ott vagyunk a Facebookon, ott a legaktívabbak, de az Instagramon is megtalál minket az, aki keres. Érdemes bekövetni, hiszen a hétvégi kollégák is jó előre jelzik, hogy ki lesz náluk a vendége, vagy életteli, örömteli pillanatokat osztanak meg fénykép formájában a közösségi oldalakon, úgyhogy várunk minden új követőt. Közben jó utat kívánok a városból kifelé. Az M1 M7 nyilván zsúfolt a Balaton miatt, de mi a helyzet az egyéb területeken, erre vagyok kíváncsi. A számunk hozzá SMS és Viber 0677098-at. Egyébként, aki a hétvégi terveit szövegeti és hűsölni szeretne napsütés társaságában, talán erre most a szombat lesz alkalmasabb, hiszen vasárnap egy front érkezik, ami csapadékot hozhat majd. Közben egyébként az óra sztárjéval muzsikálunk, ezért volt itt három John Mayer sláger. De már is kanyarodunk Parov Stellára, azaz a Markus Füredelre, ez az eredeti neve, zenekarával, a Parov Stellár Bandel, és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Parov Stellár egyébként a saját kiadójának a feje is, és miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Parov Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plasma néven, illetve saját nevén adta ki, és a Bushido Recordsin kiadó partnere volt. 2004-ben aztán Parov Stellár néven nyomult már, még ugyanebben az évben megalapította a saját kiadóját is. Első munkája a Kiss Kiss EP volt, ezt követte a Rough Cuts című, amivel azonnal betört a nemzetközi elektronikus zenei életbe. Speciális hozzáállása a zenekészítéshez és jó esztétikai érzéke a zenéhez a hallgatókat és kollégáit egyaránt megragadta szerte a világon, és úgy híresült el, mint egy új stílus, az Electro Swing kitalálója. Későbbi lemezei többek között a Seven and Storm, a Shine, a Coco, a Princess és a The Invisible Girl kislemeze és remixe is igen népszerűek lettek. Parov Stellár elismertsége talán azzal magyarázható leginkább, hogy a hagyományos jazzzene és a modern elektronikus zene elemeit ötvözte lendületes darabokval a közönség elé. Élőben is sikeres, hazánkban is többször fellépett. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, mint például a Butha Bar vagy az Electro Swing, és számos TV hirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangoztak. 2012-ben a Chambermain Swing című dalának egy részlete például egy Bacardi reklám zenéje volt. Aztán 2012-ben a Booty Swing című retro dal, amit főképp Lil Hardin Armstrong Oriental Swing című dal alapján készített, a Cosmopolitan of Las Vegas Hotel reklámjában hangzott el. 2013-ban ugyanezen dal a Chevrolet egyik reklámjában is szerepelt. A Bloomberg magazin ezt a dalválasztást egy Chevrolet reklámhoz rasszistának nevezte, és a cikkben sem Armstrong, sem Stellár nevét, sem a változatuk címét nem említették meg. Miután szóló előadóként kezdeti sikereket ért el, 2005-ben Parov Stellár elkezdett élőben zenélni egy egész zenekarral. A négy, később öt zenésszel való együttműködés érzékelhetően befolyásolta a munkáját. Majd beszélni is szeretünk ezekről a dolgokról, de talán még jobb, hogy a muzsikálunk. Három igazi életörömzene érkezik tőle, a Candy Girl, a Fire és aztán a Keep on Dancing Parov Stellár hármasában. Itt a 98 pontat Banna FM-en az életörömzenék közül.

98.6 Manna FM-en igazán jó hangulatú muzsikákkal leszünk, ráadásul megállás nélkül érkeznek majd ezek a program ajánlat után. Milky Chance formáció legnagyobb sikerével folytatom, mindjárt jön a Stone Dance.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyan annyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet,

0: Szigetet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Mindjárt délután 5, az én idő mára lejárt, majd hétfőn találkozunk legközelebb. Addig is remélem, hogy mindenki a Manna FM-et hallgatja. Jobbnál jobb műsorokkal készülünk. Maradnak az élet örömzenék is, úgyhogy jó szórakozást hozzájuk, és globálisan jó hétvégét mindenkinek.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati kanapéban terítéken lesz az online ismerkedés, beszélgetünk a buktatókról és a nehézségekről. A vasárnapi adásban pedig Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője hozza a Széchenyi kártya program legújabb változásait. Tartsatok velem szombaton és vasárnap kanapé a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
7: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád.
9: Reklám hangzott el.
10: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az oligarha és felesége, illetve a fiúk is megsebesült. Az elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
11: Manna Hit.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good, all the time.

0: Anna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékre lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2. Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Látnunk kell, hogy a művészetben nem az iskola, nem a gyakorlat, nem a technika, nem az eltanulható módszer a fontos, hanem kizárólag az egyéniség. Egyedül ez képes arra, hogy újat, mást, az eddigiektől eltérőt alakítson. Fogalmazta meg Szőnyi István festőművész grafikus, akivel én magam nem szállnék vitába az új, minden korábbitól eltérő alkotások létrejöttének alapjairól. De amennyire mai vendégem ismerem, szerintem a gyakorlat és a legújabb technikák alkalmazása számára fontos elementumai a sikernek. Mielőtt mindezt megkérdezném tőle, röviden következzen, hogy ki is ő. Operatőr vendégem nagyon szűkszavú a szakmai önélet rajzai terén. Ezek összességéből annyi olvasható ki, hogy 20 évesen, 1969-ben lett fényképész. Reklám és műszaki fotózással foglalkozott 1972-ig, amivel vélhetően azért hagyott fel, mert 1971-től a Magyar Televízióhoz került, először mint kameraman, majd később már mint vezető operatőr. Diplomát a gyakorlatban végzett tevékenységéről 1979-ben kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, amely utódjában, az egyetemen, már mint tanár is képezte az új nemzedék képviselőit. A Magyar Televízió kötelékét 1992-ben hagyta el, és azóta is szabadúszóként hivatkozik saját magára. És hogy a szabadúszás milyen mozgóképeket eredményezett a közreműködésével? Következzenek a címek a teljesség igénye nélkül. A Linda és az Angyalbőrben sorozatok, a Hamis a baba, a Privát kopó sorozat, a Három testőr Afrikában, Família Kft. Sorozat, Csak szex és más semmi, Szabadság szerelem, Kaméleon, Kölcsönlakás, El a kezekkel a papámtól. Sok szeretettel köszöntöm a Színem Anna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas, a Magyar Filmakadémia soron következő életműdíjasát, Gulyás Budát. Megérdemelt taps. Gratulálok az életműdíjhoz, amit ugye hivatalosan majd csak a június 12-én kezdődő mozgókép ünnepén, ugye most mozgó néven.
5: De addig visszavonhatják?
4: De szerintem nem fogják visszavonni, és talán nem spoilerezünk, hiszen már nyilvánosságra hozták az illusztris névsort, amelynek te is tagja vagy. Fontosak ezek a díjak?
5: Szerintem igenis, meg nem is. Ugye ezeknek a díjaknak mindig van valamilyen kis mellékize, először is elég sok ember elkezdi utálni azt, aki kapja, és közben vágyakozik, hogy ő is kapjon egyet. Uh-huh. Ez az egyik, de számomra Isten igazából azért soha nem volt úgy fontos, hogy most én valami munkát úgy készítsek el, vagy úgy dolgozzak benne, vagy úgy gondolkozzak belőle, hogy ez majd díjat hoz. Uh-huh.
4: Tehát, hogy ez ilyen jóha van, köszönjük szépen.
5: Hát
4: de nem a díjak minősítik.
5: Az igazság, hogy én abszolút meglepődtem, amikor a K.L. Csaba felhívott és közölte velem ezt a díjat. Nem is számítottam rá. Annál is inkább, mert szerintem két út van, és én mindjárt el is mondom, hogy én melyiket választottam. Szerintem kétféleképpen lehet egy szakmába, valószínűleg a többibe is, csak azt kevésbé ismerem, haladni horizontálisan, meg vertikálisan. Uh-huh. És általában a díjak azok mindig a vertikális haladóknak, mert egy valamibe olyan kiválók lesznek, hogy azért díjazzák. Uh-huh. Én meg pont a fordítottja vagyok voltam, hogy engem mindig ez a terítés sokkal jobban érdekelt, és ezért a film készítésnek a legtöbb területén valamilyen szinten megfordultam. Uh-huh. És ezáltal ez egy ilyen horizontális, valószínűleg nem jutottam olyan magasra, de úgy emlékszem, hogy volt egy reklámfilm, franciákkal dolgoztunk, francia csapattal, és ott volt egy operatőr, aki német operatőr volt, és csak azért jött, hogy Sörhabot szépen bevilágítsa. Uh-huh. És akkor vele beszélgettem, és ő 20 éve semmi más nem csinál, csak sörhabot. Ebből nagyon jól megél, uh-huh. Ő a csúcsok csúcsa mindenhova, és akkor én azt mondtam magamban, hogy hát én inkább bármi mást szívesen csinálok, mint hogy csak sörhabot fényképezek 20 éven keresztül. Uh-huh. Tehát így értem a vertikálist, aha, meg a horizontálist, és mivel én tényleg azt hiszem minden területre, én igazából azt a szót keresem magyarba, amit úgy hívunk, hogy filmmaker, csak talán a filmkészítő nem annyira fedi le, mert mindig a játékkészítő meg ezek jutnak arról az emberek eszébe, de aki valahogy ért a szakmához, és minden területet tud figyelni, alkalmazni, és amikor tanítok, akkor pont ezt próbálom tanítani, hogy mindenen rajta kell, hogy legyen valamilyen szinten az ember figyelme, tudása, keze.
4: Neked mi keltette fel a fényképezőgép használat iránt a figyelmedet?
5: Hát azért az nagyon rég volt, abban az időben.
4: Most, bocsánat, kedves hallgatók, aki Gulyás Budát ismeri, az tudja, hogy mindig mosolyogsz, mindig jókedvű vagy, és a kor, mint olyan, az azon kívül, hogy kicsit őszbe hajlik a hajad meg a bajszod, azon kívül nem érezhető rajtad.
5: Hát remélem még egy pár
4: meglepő,
5: hónapig hogy, így
4: meglepő, hogy ezt mondod. Hát most is motorkerékpárral érkeztél, rugalyos léptekkel érkeztél a stúdióba, tehát, hogy...
5: Hát megpróbálom tartani a lehetetlent, és elég sokat sportolok, tehát van egy ilyen órám, ami állandóan cseszeget, hogyha ülök, és...
4: Hát itt most egy kénytelen leszel a beszélgetés
5: igen,
4: alatt.
5: Igen, és azt megpróbálom minden nap teljesíteni, amit ott beállítottam rajta. Sokszor van úgy, hogy 3-12-kor még el kell mennem 10 percre, hogy a karikák körbeérjenek, de valamitől azt érzem, hogy talán a sport az, ami a legjobban konzerválja az embereket, nem csak engem, hanem az embereket, és nagyon sokszor nincs kedvem 10-12 órai munka után sportolni, de azért valahogy ráveszem. Aha. Mondjuk egy héten azért 5-6-szor biztos.
4: Ez a sport is föl van írva nekem egy külön pontként a beszélgetésünk folyamán, mert ugye volt már a műsorban Rófusz Ferenc a vendégem, Ragály Elemér is volt a vendégem, és ugye tudom, hogy hogy ti nagy teniszpartnerek így voltatok, van. Tehát hogy erről majd még kell külön kérdezni. De most akkor kanyarodjunk vissza, tehát hogy a fényképezőgép az hogyan került a te kezedbe?
5: Hát az úgy került, hogy a szüleim elváltak, most azért jó visszamentünk, szüleim elváltak, és jött egy új papa, aki hozott magával egy nálam 5 évvel idősebb gyereket. Ő lett a bátyám, de azért semmilyen vérkapcsolat nincsen közöttünk, de mi ketten nagyon megszerettük egymást, egészen a 42 éves korai haláláig nagyon jóba voltunk. És ő egy, nem tudom másképp kifejezni, talán leglényegesebb, hogy egy ilyen óriási polihisztor volt. Amihez fogott, az mind működött. És operatőr akart lenni, én meg mint egy kis majom mindig utánoztam. Mikor sakkozott, akkor sakkoztam, amikor festeget, akkor próbálgattam. Tehát, hogy mindig valami utánoztam, és valahogy itt a fotónál ragadtam le. De hát a legérdekesebb az volt, hogy gimnáziumba, fotós gimnáziumba akart menni. Minden nem 5-ös volt, kivéve a fotó, úgyhogy nem vettek fel.
4: Azt miben mérték, hogy a fotó az nem 5-ös?
5: Hát teljesen igazuk volt. Hát abban az időben én 13,5 éves koromban találtam ki, 14 éves korban akartam a képzőre menni, és hát az a fél év az kevés volt, hogy belássam, hogy ezekkel a családi képekkel, meg ami akkor tudtam készíteni, azzal teljesen jogos, hogy nem vettek fel.
4: És aztán mégiscsak oda kerültél a magyar televízióba.
5: Igen, de először ugye a fotó volt, nagyon népszerű voltam a gimibe, mert talán én voltam az egyetlen, aki tudott fényképezni. Abban az időben azért egy kicsit nehezebb volt, mert volt egy pajtás fényképezőgép, ami az volt az expozíció, hogy süt a nap, borús, esik, vagy ég a villany. Tehát csak ennyit lehetett állítani. Ezért nagyon sokan még ezt se tudták. Én ezt a 4-et azért meg tudtam különböztetni, úgy viszonylag jó számba voltak a képek, és akkor
4: mindenki akkor még egy filmtekercs, hány kocka volt? Az 24-es, vagy még 36-os volt?
5: Nem, 6x6-osban 12 volt, az a pajtás, az ilyen nagyobb volt, és aztán jött az úgynevezett Leica kisfilmes, kisfilmes, és abban már 36 volt, 24-es is, de azért a 36 lett az igazi, és azért egy laborba, hogyha egy amatőr beadott egy 36 kockát, és abban 4 jó kép volt, akkor mindenki boldog volt.
4: Igen.
5: Úgyhogy innen jött, és akkor elkezdtem olvasni hozzá, meg a bátyám is tanított, meg nézegettem egyéb ilyen hasonló, és akkor volt egy úgynevezett Práter utcai szakmunkás képző fotószak, és oda felvettek, akkor ott végeztem, akkor lettem így reklámfotós és épületfotós, amit a mai napig sokat profitálok belőle, mert ezek a tengelyek, ami a látósík, meg a felvevősík, meg a közt az optika döntögetés, ez igazából a műszaki fotó oldaláról lett teljesen tiszta, de aztán az egyik barátom már a televíziónál volt, és mondta, hogy nincs kedvem megpróbálni, és akkor itt mindjárt az egyik nagy szívem csücske, aki a mai napig a szívembe él, az a Lénárt papi. Ő leültetett, és azt mondta, hogy kérdezte tőlem, nem akarom utánozni, mert ilyen nagyon lassan beszélt, és kérdezte tőlem, hogy te miért akarsz idejönni, mi a szakmád? Mondom, fotóriporter vagyok. Akkor mi a francnak akarsz idejönni? Mondom, azért, mert izgat, hogy ez mozog, és nem csak áll. És nem tudlak lebeszélni. Mondom, hát ha lehet, akkor nem. És így kezdődött a tévé.
4: Mert ugye, hogy a televízióba bekerülni, az ugye egy nagyon komoly lépcsőfok volt.
5: Akkor igen.
4: Sokan beszélgettek erről, és ugye említettem neked a beszélgetés elején, hogy a legutóbbi adás vendége Ron Walter Ricci volt, akivel neked nagyon különleges a viszonyod, mondhatjuk így?
5: Mondhatjuk.
4: Hát a tévéből ismeritek egymást.
5: Persze, is, mondhatjuk ugye? Így, hát a Lindát azt végig együtt csináltuk, és még rajta kívül jó pár filmet, és a Lindánál volt a Ricsi első találmánya, addig olyan nagyon szeparált területek voltak, hogy volt világosító, volt díszítő, segédmunkás, kábeles, ilyen-olyan, és ők kitalálta azt, hogy egy csapatot hoz létre, akik nem törődnek azzal, hogy mi a titulusuk. Ez is egy kicsit olyan, amit én mondtam, hogy ilyen filmmaker, tehát ők egyáltalán nem, és ez a hatos csapat mindent megcsinál. Nagyon jó srácok voltak. A mai napig pedig én nem nagyon emlékszem a nevekre, de az ő nevüket föl tudnám sorolni. És ezzel a csapattal dolgoztunk, és utána is még rengetegbe, például a Sztálinba, amit még a Zsigmond Vilmos volt. Zsigmond Vili volt a DOP, és a Ron Walter Ricsi és a Magyar Kamera csapat volt kint, és akkor is. És hát a Ricsivel van egy sajátos viszonyunk, elég sokat vitatkozunk, meg nem veszekszünk, de inkább vitatkozunk. Például azt nem értette meg, hogy eljött az az idő, amikor már nem mi szabtuk meg azt, hogy honnan hozzuk a lámpákat, ki több éreljük. Hanem már ez egy produceri kérdés volt. Nem csak ez, hanem a fény megadástól kezdve minden már egy gazdasági kérdés volt. Ő meg azért továbbra is úgy azt hitte, vagy legalábbis velem szemben mindig az volt, hogy hát mi, akik ennyire sokat dolgoztunk együtt, miért mindig csak vele? Vagy miért nem mindig csak vele?
4: Értem. Hát ezek azok az érdekek, amik sokszor tényleg túl tudnak nőni egy operatőrön, de sokszor még egy rendezőn hát, is.
5: Pontos, amikor Csak szex és más semmit forgattam, akkor szerettem volna a Dejmanik babával, aki most szintén életműdíjat kapott, hogy szerettem volna velem, addig már körülbelül 30 filmbe együtt dolgoztunk. És ő volt a jobb kezem. És akkor Kálomista Gábor volt annak is a producere, és mondtam, hogy én szeretném a Dejmanik babát. Azt mondta, jó. Halál boldog voltam, azt mondja, jó, de az 3 millió forint. Mondtam, hogy 3 millió forint. Azt mondja, hát annyival kevesebb lesz a gázsid. Alig volt annyi, úgyhogy beadtam a derekam, mert hogy ennek egy más biznisze volt, és hogyha ki kellett volna fizetni a babát és a labort, akkor az ennyivel több. Tehát, hogy ez így, egyébként engem ez azért nem lepett meg, mert azért már a külföldi munkák során nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy egy producer döbbenetes dolgokat mesélt attól, hogy ami itt akkor még Magyarországon nem volt, hogy maga a produceri érdek mennyire befolyásolja azt, hogy ki mit csinálhat, és mennyi szerepe van egy filmbe.
4: De hát a magyar televízióban annak idején még ez a produceri szemlélet nem ez volt. Még nem volt tetten érhető. Tehát oda kerültél a tévéhez, és akkor azt mondták, hogy akkor tessék itt a kamera, vagy pedig volt valami előkészítő tanfolyam, nem, vagy az ember ott élesben tanulta meg.
5: Nem, ez egy nagy... Az első munkám is már érdekes volt. Én úgy gondolom, hogy én a szerencse fia vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy mindig, amikor történt velem valami, abból csak jól jöttem ki. És az első munka, tényleg első nap, Szegedre utazott a stáb, és nem jött el az operatőr. Csak úgy név nélkül nem jött el az operatőr, és a segédoperatőr lett az operatőr, én meg a segédoperatőr, uh-huh. A dunsztom nem volt, tehát magyarul élességet kellett húzni, uh-huh. Nulla gya, annyi, amit fényképezőgépen uh-huh. Azért tudtam, hogy ha erre tekerem, arra megy, ha arra tekerem, erre megy, de ez azért nem más egy fényképező, hát, akkor még nem volt automata fókusz, hanem akkor azért így kellett, és mivel túléltük ezt a produkciót, azt hiszem fegyelmit kapott az operatőr, meg a segédoperatőr, én meg dicséretet, mert hogy nulla tudással azért ott valahogy helytáltam. Uh-huh. És akkor ez így ment egy darabig, tehát elvittek katonának, és mikor visszajöttem, akkor megint egy lépcsővel följebb, mint kameraman kezdhettem, és hát az a kameramanság az nagyon tetszett, uh-huh. És az egy nagyon jó időszak uh-huh. volt az életemben, nem tudom pontosan megmondani, de azért egy olyan 8-10 év talán volt. Uh-huh.
4: És mondjuk, hogy kell ezt elképzelni, hogy amikor az ember reggel bement annak idején a Szabadságtérre, akkor volt valami tabló kifüggesztve, hogy akkor a Gulyás Buda ma ebbe a produkcióba megy kamerát kezelni, vagy esetleg ez így hónapokra előre megvolt, vagy esetleg lobbiztak emberek, hogy tudom, hogy nagyon sokat dolgoztál a Zenés TV Színházban például, hogy jaj, én szeretnék bekerülni a Zenés TV Színházba, vagy a Szeszélyes hát, évszakokba? Vagy ez
5: ebbe is szerencsém volt, mert ez a Lénárd papi osztályához tartozott, ő diszpécser nagyfőnök volt, de hát szerintem a egyik legjobban gondolkodó, leghumánusabb ember volt, és ezért az operatőr osztály is oda tartozott, és volt egy diszpécser, aki minden szerdán vagy csütörtökön megkapta a következő heti beosztást, hogy milyen műsorok vannak, és akkor ő osztotta szét, és hát abban jó helyzetben voltunk egy olyan 8-10, hogy mi válogathattunk. Uh-huh. Nem mindjárt, nem az első évben, uh-huh. De azért mi válogathattunk, és akkor így jött a Ki mit tud, a Táncda Fesztivál, sportot csináltam 2 éven keresztül, uh-huh. Nagyon szerettem, iszonyú jó gyakorlat, de közben szerettem is.
4: A sport alatt mit kell érteni? Tehát hogy fotball, labdarúgó közvetítés, minden, igen, vagy vízilabda?
5: Igen,
4: meg
5: igen, mindent, ami sport volt. Uh-huh. Talán egy nehézség volt az a jégkorong, mert nem lehetett látni a korongot a kamerán keresztül, úgyhogy azt így szabad szemmel néztük, és megpróbáltuk oda rántani a kamerát, ahol nagyjából sejtjük a korongot, mert annyira kicsi volt, és akkor még nem volt ilyen jó minőségű keresőkép a kamerákon. Uh-huh. Úgyhogy... De azért iszonyú jó gyakorlatot, reflexbe, mindenbe, élességállításba, mindenbe. És akkor jött ez a Táncda Fesztivál, Hazai Estik, tehát ilyen óriás nagy produkciók, és akkor indultak a tévé játékok, mert már ugye lehetett rögzíteni egy szóra, két szóra, és akkor már ilyen elektronikus kamerákkal is készítettünk tévéjátékokat, még kameramanként voltam, azok is nagyon jók voltak, és azért ezáltal úgy minden egyes területre be lehetett kukkantani és kiszedni belőle a jót.
4: És akkor amikor mondod, hogy a horizontális, akkor gyakorlatilag ez mind annak az alapja, vagy ez mind annak a része?
5: Hát ez a kezdete csak, aztán még terjesztettem a horizontálist még bőven.
4: De itt azért a magyar televízión belül azért vertikális emelkedés is zajlott részedről, tehát ugye a kameramanból előbb-utóbb ugye vezető operatőré lettél. Ott ezt hogy kellett elképzelni? Tehát hogy hogyan, tehát mondtad, hogy az indulásnál szerencséd volt, de ezt a fajta lépcsőre állást...
5: Hát itt is szerencsém volt, mert a főiskolai indított direkt a öreg televíziós kameramanoknak egy képzést. És úgy volt, hogy 8 vagy 10 fővel indulnak, és a Zsombolyai tanár úr, ő volt a mi osztályfőnökünk, az kiterjesztette 12-re. És én még így fiatalon oda be tudtam csúszni, és azért így az első évfolyamba kaptam meg a diplomámat, de az még mindig nem jelentett vezető operatőri kinevezést, ahhoz azért le kellett még az asztalra tenni. Abban az időben azért lényegesen nehezebb volt. Minden a Lénárd papi kezében volt, és...
4: Ezek a papik, ezek ilyen nagyon meghatározók az operatőrök, mert az illéspapi is.
5: Illéspapi is, meg a két papi az.
4: A két papi,
5: így igen. Van. És egy olyan, talán a diploma után egy olyan másfél évvel kaptam meg a kinevezést vezető operatőrként, és akkor már onnantól az volt a legjobb időszak a televíziózásnak, mert volt olyan év, hogy 103 saját készítésű tévéfilm volt. Ebben benne volt a 16-os, tehát ami filmre forgott, meg a stúdióban, vagy kiskamerával készült elektronikus művek is, de a 103, az azt jelenti, hogy egy héten két új bemutató volt. Nem volt olyan, szerintem nem volt olyan magyar színész, akit ne ismertem volna, vagy ne dolgoztam volna valamelyik pozícióba vele. Hát ma a színészeknek a 10%-át ismerem, vagy a 20-at, és csak ismerem, és nem mindegyikkel dolgoztam, de abban az időben azért annyira ment a magyar dramatikus művek gyártása, hogy tényleg én általában két filmmel, és egy ilyen, úgy hívtuk akkor, hogy TR, az a telerekordingnak a rövidítése, tehát két filmet forgattam, és egy telerekordinggal egy tévéjátékot kiváló rendező.
4: És az, hogy valaki vezető operatőr lehessen, ahhoz kreditnek kellett lennie, vagy a papi azt mondta, hogy na jó, akkor neki már van annyi tudása, hogy akkor megérdemli ezt a pozíciót?
5: Főiskola, akkor mi ezt főiskolának hívtuk már mostani egyetemet, és az is volt. Főiskolai végzettség nélkül nem lehetett senki operatőr. Tehát ebből a szempontból is szigorúbb rend volt. Sőt, még kameraman is, oda is nagyon legalább azért mondom, hogy nekem szerencsém volt, mert én két év alatt bekerültem a kameramani körbe, és azért tudok olyanról, aki 6-7-8 évet várt arra, hogy egyáltalán kamerázhasson.
4: Emlékszel, hogy az első munkád vezető operatőrként az mi volt?
5: Hát nekünk az volt a szerencsénk, és hát sajnos most már olyan emberekről beszélünk, aki nincs köztünk, hogy nekem a egyetemen, főiskolán a rendező partnerem az a Gágy Gyuri volt, aki szintén operatőr volt előtte, vagy kameraman volt előtte, és a Gágy Gyurival igazából azért volt nagyon jó dolgozni, mert az ő vehemenciájával olyan dolgokat harcolt ki, ami egyébként én képtelen lettem volna. Csak egy példát mondok, hogy pénteken kaptuk meg a diplomát, és hétfő reggel egy játékfilmet kezdtünk el forgatni. Kálmán Gyuri óriás szereplőkkel. Tehát tényleg óriás szereplőkkel. Tiszteletem főorvos úr, ez volt a címe. És hát annyira még naív kis operatőr voltam, hogy beraktam egy olyan szűrőt, ami ilyen nagyon szépen lágyított, de hát egy hét forgatás után már én magam undorodtam attól a látságtól, és attól a glótól, amit rátett, de hát már nem lehetett kivenni, mert már egy negyedét leforgattuk úgy, úgyhogy tévé volt, a tévé is amúgy se annyira éles, ezért ez még tovább rontotta az élességet, úgyhogy azért úgy el voltunk. De hát a többiek még fújták a tintát, és szárították az oklevele, mi meg már forgattunk. Ez volt az első.
4: Na, megnézem ezt a filmet most majd akkor ezzel, igen, a szűrős szemmel.
5: Igen, hát nem sokat fogsz látni benne.
4: De most már külön felkeltetted az érdeklődésemet. Viszont van egy másik nagy kedvencem, 1986-ból a Queen film, és aminek, igen, ugye az említett Zsombolya János tanár úr volt az
5: osztály. Meg a Ragályi volt a vezető.
4: És a Ragályi volt az operatőr. És ugye ha most, hogy kik voltak a kameramennok, ezt most. Így csak felsorolnám. Tehát Andor Tamás, Gurbán Miklós, Kende János, Kardos Sándor, Máté Tibor, Novák Emil, Szabó Gábor, és a Vecsi, a Vecsergyés János. Tehát, hogyha mondjuk akkor ott a Queen Management azt a döntést hozta volna, hogy azt a forgatós tábot, aki fölvette a pesti koncertet, azt magával viszi egy mondjuk világkörüli turnéra, akkor szerintem így komplett lefejezték volna a magyar operatőr generációt.
5: Hát nekem egy kicsit másban is emlékezetes ez, hogy eddig a Queen filmig, ez egy váltópont volt. Uh-huh. Volt egy, nem akarom bántóan, de akkor is volt egy nagy vélt minőségi különbség a filmgyári operatőrök és a televíziós operatőrök uh-huh. között. És amikor jött ez a Queen film, akkor négy televíziós operatőr, a Vecsernyés, Zent

0: majdnem minden héten, és akkor fölvesszük a fölvettük a kamerát, és azért olyan rutinunk volt a televízió jóvoltából, ami a filmgyári operatőröknek nem volt. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon áttörés, nekem ez azt jelenti. Van ennek egy nagyon, de ez egy személyes dolog. Én ott nagyon a végén megszenvedtem, mert azt tudni kell, hogy mikor megérkezett a Freddie Mercury a próbára, akkor így kitárta a kezét szélesre, és azt mondta, hogy ezen a részen nem akar kamerát látni. Akkor a Hegedűs Laci, aki a producere volt, az úgy elkezdte tolni befele a kezét, ő akkor még jobban kitárta, úgyhogy nagyon-nagyon rossz helyen volt az összes kamera, nagyon messze lehetett. Én tudom, hogy én a Brian May-t kaptam, mint állandó kísérőt, és hát olyan nagyon, tényleg nagyon messze voltam, nagyon nem lehetett vele mit csinálni, egy ilyen gitáros félközelibe az volt a legközelebbi, mert olyan messze voltunk, és hát ez ahhoz képest egy nagyon gyenge munka volt, mint amikor mondjuk kézi kamerába bemehettünk, bemehettünk a zenészek közé, és bármit csinálhattunk, és ettől én ezt úgy éltem meg, hogy nem volt jó a teljesítmény, és hát ezért úgy két napig nagyon depis voltam, és egy hétig nem is akartam a filmgyár környékére menni, és egy hét után muszáj volt valamiért bemennem, és kijött velem szembe a Ragályi meg a Zsombi, és messziről kiabáltak, hogy Buda, Buda, így tovább mondom, na most itt vége a szakmának, most rúgnak ki. De hát szerencsére nem így történt.
1: Hát mert ugye szerintem ez egy, tehát hogy most örülök, hogy te is ezt mondod, mert hogy nekem ugye nézőként, meg ugye ott a koncerten a hetedik sorban lögdösödő fiatalként a küzdőtéren, hát ez egy óriási releváció volt, hogy egy, és utána ezt láttuk a vásznon is. És például amikor a koncerten kívül például ugye van a hajó jelenet, meg amikor
0: az a Ragályi.
1: Az végig az Elemér volt, így ott van, akkor tényleg nem juttatok labdába.
0: Mi csak a koncerten voltunk.
1: Csak a koncerten. De hát a koncert is gondolom egy így alkotóként is egy hatalmas élmény lehet.
0: Meg hát főleg így, hogy ekkora utóélete van ennek a filmnek. Azért bárhol, ahol külföldön is beszélgettünk, azért szinte minden egész világ látta ezt a filmet.
1: Igen, és mondjuk szerintem a mai napig nagyon-nagyon sokan hivatkoznak rá, abszolút. Igen. Hát akkor, ha már nemzetközi produkció, akkor most akkor jöjjön a Sztálin, ahol meg ugye a Willy bácsival dolgoztál együtt. Milyen volt neked operatőrként a Willy bácsival együtt dolgozni?
0: Arra emlékszem, hát ugye akkor még sokat jártunk be a Szentkirályi utcába, és
1: Ott volt a
0: főiskola. Igen, ott volt a főiskola, és a Willy bácsihoz a Sutyi ajánlott be, mint forgató operatőr, de akkor én már vezető operatőr voltam, de nagyon hát persze haláboldog voltam, hogyha elvisz magával. És ott a Szentkirály utcában egy Spari nevű étterembe, Spartakusz étterembe ültünk le, és hát én nagyon-nagyon be voltam ijedve, hogy miket fog kérdezni meg, és akkor elkezdtünk ott beszélgetni, hát mindenről beszéltünk, csak a szakmáról. Hát gondoltam, én nem erőltetem, hát végül is ő az idősebb, meg... És ez így ment másfél-két órán keresztül, és akkor a végén már nem bírtam, és mondtam, és úgy egyébként gyorsan elmondtam, hogy miket, nagyjából, hogy miket csináltam, meg hogy ugye akkor volt egy nagy különbség Európa és Amerika között, hogy egy teljesen más típusú kameramozgatót használtunk mi egy ilyen svenkes fluid headet, ők meg egy ilyen kerekkel mozgatták a kamerát, és én azt nem tanultam, mert ugye itt Európában azért főleg ez volt, és akkor ezt is úgy bevallottam neki, de hát láttam, hogy olyan különösebben nem érdekli, és akkor a végén egyetlen egy kérdése volt, azt mondta, hogy mondd Buda, te pozitív ember vagy? Mondtam, én úgy gondolom, hogy igen. Azt mondja, jó, akkor meg vagy véve, gyere, mert úgy utálnám, hogyha valaki a kamera mögött állandóan fancsalogna. Ennyi volt a szakmai része, és utána leforgattuk egy nagyon nagy barátságba a filmet. Hát 13 hét volt, úgyhogy azért az komoly együttlét volt.
1: És hát az is egy emblem.

0: Dramatikus film olyan szempontból, hogy ugye a vasfüggöny mögül került ki.
1: Hát az díjat nyert, Emmy.
0: Emmy díjat nyert.
1: A stáb is, meg a Willy is.
0: Igen.
1: És egy Iván Passer nevű rendező volt, és látod, hogy ezek is olyan nagyon furcsák, hogy például ott volt ez a remek rendező, és az volt nekem, hát Magyarországról oda került egy fiatal ember, és az volt a furcsa, hogy minden, sok minden teljesen más. Például ez a rendező egy leforgatott jelenet után fél órát írogatott a forgatókönyvbe, és nem tudtam elképzelni, hogy mit ír a forgatókönyvbe, amikor azt előre kéne írni, és nem utána. És akkor egy producerrel én ott összehaverkodtam, és ő mondta, hogy hát azt írja le, hogy majd két hónap múlva, mikor a vágószobába megy, és csak egyetlen egy vágási joga van, mert több nincsen, még ennek a nagy kiváló rendezőnek is, akkor hogy szeretné ezt a jelenetet vágni?
0: Azért a szakmai megközelítés igen. szempontjából ez egy komoly...
1: Ez egy teljesen más.
0: más megközelítés.
1: Hát nagyon-nagyon sokat tanultam ott, hogy nem lehet a színészekhöz szólni, nem lehet instruálni őket, nem magánemberileg, hanem nem lehet befolyásolni, nem lehet befolyásolni az ő elképzelésüket egy szerepformálás közben. Nem lehet leállni, nem lehet, semmit nem lehet. Meg kell tanulni a ritmusukat, meg kell tanulni a mozgásukat, mindent alá kell vetni, hogy ők azt csinálhassák, ami abban a szerepben ők úgy gondolják, hogy a legjobb.
0: Akkor itt most közbevető kérdésem, amit egyébként az operatőröktől rendszeresen meg szoktam kérdezni, és ezt nem negatív értelemben kérdezem, hogy szerinted az operatőr az inkább művész, vagy csak alkalmazott alkotó? Társ.
1: Én azt gondolom, hogy az operatőr azzal van sújtva, hogy két oldalt kell kiszolgálnia. Tehát egyszer ki kell szolgálni a művészeti elvárásokat, a másik pedig az, hogy technikailag is tökéletes anyagot kell a produkciónak szolgáltatni. Innentől kezdve már, hogy ebbe a két végletbe egy operatőr hol van, az mindig társfüggő. Tehát akivel én például egész életemben nagyon szerettem dolgozni, mondjuk két embert emelnék ki, a Szurdi Mikit és a Koda Krisztát, velük mind a kettővel azért szerettem, mert már a forgatókönyv állapotába is beleszólhattam, illetve nem azt mondtam, hogy dönthettem, de beleszólhattam, és rengeteg olyan dolgot találtunk ki már az elején, ami akár vágásilag, akár dramaturgiailag, akár hogy, de azért hasznára lett a könyvnek, és mindig kikérték a véleményt, de ez nem kötelező. Rengeteg jó operatőr van, és főleg Amerikában, aki az utolsó pillanatban lépnek csak be a produkcióra, amikor már a dizájntól kezdve a helyszín majdnem minden megvan. Ahhoz képest itt Magyarországon egy sokkal szabadabb lehetőségünk volt. Aztán innentől kezdve mindenki maga dönti el, hogy ez mennyire művészi pozíció vagy nem, vagy mennyire technikai, de hogy azért azzal sújtva vagyunk, hogy nem csak az egyik oldalt kell kiszolgálni, hanem a másikat. Én személy szerint én nagyon-nagyon színészpárti voltam világéletemben, és egy idő után meg iszonyú dramaturgia függő, és azért én úgy gondolom, hogy hiába vannak szép képek, hogyha a film nem dolgozik, akkor semmit, de semmit nem lehet csinálni.
0: Érdekes, hogy a Szurdit és a Koda Krisztát említetted, mert nekem van egy harmadik név is felírva, a Bújtor, akivel szintén mondhatni, hogy sokat dolgoztál. Mennyiben volt másabb az Istvánnal dolgozni?
1: Hát én imádtam az Istvánt. Az Istvánnal úgy éreztem magam, amikor lent voltunk terepszemlézni mondjuk Balatonon, mint szerintem, hogyha az Erzsébet királynővel járod Anglia vidékét. Tehát, hogy maga a császár mellett voltam, minden kapu kinyílt, minden megoldódott, arról nem beszélve, hogy egy forintot nem kellett költenünk, mert mindenhol vendégül láttak bennünket, örömmel úgy kellett lebeszélni őket, és így tovább. És ettől ez a Istvánféle munka az egy ilyen iszonyú nagy szórakozás volt. Mindig együtt mentünk, ő vezetett, és együtt mentünk terepszemlézni. Ő annyival volt egy picit másabb, hogy már a műfaj, én ezt nem negatívunként mondom, de a műfaj egy kicsit kommerszebb volt. Tehát ott nem kellett nagyon ilyen mély gondolatokat kiszolgálni, és nem kellett hozzá nagyon különleges képi világot találni, annál is inkább, mert hogy ő egy színészből lett rendező volt, és nem szerette azokat a megoldásokat, ami egy picit is elviszi a figyelmet a színészekről és a színészetről. Például nem nagyon szerette külön mutatni őket, amikor két ember beszél, tehát ami azért egy kicsit megoldandó feladat volt nekem is. Nagyon sok olyan helyzetet kellett találnunk, amiben a színészek természetes egymáshoz való viszonya elfogadható, hogy mind a kettő velünk szembe van. És azért kitaláltuk, hogy erre nagyon jó a kocsi, nagyon jó a bárpult, nagyon jó a séta, és ebből rengeteg is volt ettől a filmjében.
0: Tényleg most, hogy mondod ezt, ez tényleg most így szembe jön.
1: Hát ha már egy ilyen nagyon kis titkot kell, hogy abban a pillanatban, amikor fártot akartam építeni és kicsit bonyolítani, mi nagyon sokat magázottunk. Ez volt a mi kettőnk közt a beszédstílus, akkor mindig azt mondta, hogy maga menjen el a buzerbanciájával a fenébe.
0: Meg tudom érteni.
1: De hát közben megrengált, nem csak hogy a csöpi filmeket, hanem volt egy egyéves sorozat, amit Győrbe forgattunk, a Bújtor Pistával, a Győri Színházban, körülbelül olyan, mint az a Csak Színház és más semmi, annak egy elődje, és egy évig együtt voltunk, úgyhogy minden hónapban 12 napot lent dolgoztunk.
0: És teniszeztetek is?
1: Jaj, igen. De hát azzal se jártam jól, mert nem nagyon bírta a veresége.
0: Viszont arra emlékszem, hogy azért a fonákja azért az elég jó
1: nagyon,
0: volt.
1: Nem, mert nagyon jó játszott, csak én még jobban.
0: Mert hogy neked picit korábbról eledeztethető a gyakorlottság?
1: Valószínű, igen, meg hát ő azért egy nagy testű volt, hogyha a közelébe volt a labda, akkor bajba voltam, de nem akartam a közelébe ütni, és ezért akkor ő volt bajba, mert futni kellett.
0: Hol játszottatok egyébként a legtöbbet? Mert én úgy tudom, hogy azért a Balaton felvidék, ami az Istvánnak is egyfajta szűke pátria, ott te is otthonosan mozogsz.
1: Persze, hát abszolút, tehát rengeteget, mondom, töltöttünk együtt, és hát engem nagyon megrendített, hogy ilyen korán elment. Ráadásul előtte egy pár héttel volt a születésnapom, és akkor ilyen nagy banzá, és ő is ott volt, és épp a következő filmet terveztük, és aláboldogan mondtam neki, hogy még legalább olyan 5 szituációt találtam ki, ahol szembe lehetnek a színészeink, és hogy tovább fejlesszük a dolgot, és hát nagyon megdöbbentett, mert nagyon-nagyon megrikatott, és sajnáltam.
0: Vitorlázni is vitorláztatok, vagy az kimaradt?
1: Ő szeretett volna, de én nem szeretem a vizet, meg a vitorlát se, úgyhogy amikor kellett, persze beültem, de hát ezen mindenre így vagyok. A lovakat se szeretem, de a kincsemet az évig kell forgatnom.
0: Hogy nem.
1: Igen.
0: Viszont akkor a Familia Kft-ről is beszéljünk, mert az meg egy olyan elképesztő dolog volt, ugye több mint 300 epizód, ami ugye Magyarországon az első kereskedelmi sorozat, aminek igen nagyon komoly, látványos sikere volt. Hát milyen volt ezt a produkciót az elejétől a végéig vinni?
1: Hát itt volt egy nagy csomag, mikor, nem tudom, hogy ezzel csúcstartóak vagyunk, vagy nem, volt egy időszak az életemben, amikor úgy adódott össze 7 Linda, egy Öld meg a másik kettőt, az egy játékfilm, amit a Szurdi kivel készítettünk, meg 13 angyalbőr. Ezt egybe forgattuk. Ez 360 nap volt.
0: Jézus Mária!
1: Ami azért másfél év volt. Mm. Volt olyan időszak, hogy fölhívott volt egy barátom, mondtam én márciusban, hogy mikor találkozunk, mondtam, hogy majd november végén, és a belső baráti kört, azt mindig ebédszünetre oda hívtam, uh-huh. és a stábbüfébe tudtunk két uh-huh. mondatot beszélni, tehát az ott egy nagyon kemény...
0: És átállás alatt egy falasztálót valahol a teniszütőd? De...
1: Nem, abban az időben azért még nem volt ennyire kemény 14 óra, uh-huh. tehát azért ott, hát szerintem 10 óránál többet nem dolgoztunk, uh-huh. úgyhogy egy reggeli vagy egy esti tenisz belefért, uh-huh. az belefért, és amikor ezt leforgattuk, utána indult a Família Kft., és annyira természetes volt a Gágy Gyurinak, hogy a Szurdi Miki lesz a főrendező, és én meg a Szalai Andris ketten felváltva csináltuk az operatőri munkát. Ami egy teljesen más típusú munka volt, ugye ez egy stúdió, ott Isten igazából azt kellett kidolgozni, hogy mindig, minden nap be tudjuk fejezni azt a nem kevés percet, uh-huh. amit fel kellett vennünk, úgy, hogy azért valamilyen értéke legyen, uh-huh. mind dramaturgiailag, mind pedig vizuálisan. Uh-huh.
0: És milyen érzelmi faktorok voltak a sorozat készítés alatt az elejétől a közepén át a végéig? Megterhelő volt, vagy végig egy ilyen csillogó, ragyogó?
1: Nekem abba volt megterhelő, hogy abba az időben volt hármunknak egy reklámcégünk, és rengeteg reklámfilmet forgattunk párhuzamosan, uh-huh. és mivel ez mindig kedszerdán forgott, ezért tuti, hogy hétfőn forgattunk, jól elcsúsztunk, tehát volt úgy, hogy én a forgatástól reggel mentem be, uh-huh. és annál nagyobb szenvedés, mint a sötétben monitorokat nézni álmosan, az valami hihetetlen, tehát hogy én nekem ez volt a egyik érzelmi része, de a másik, hogy ebből egy óriási család lett, uh-huh. én szerintem a mai napig mindenki szereti egymást, uh-huh. aki ebbe dolgozott, uh-huh. hát a például a Spá Ikrek, akik uh-huh. most már felnőtt filmalkotók, uh-huh. azok 3, 4 vagy 5 évesek voltak, amikor uh-huh. Amikor kezdtek, és hát ez ettől aztán úgy ilyen, még a mai napig is, amikor találkozunk, hát nagyon örülünk uh-huh. egymásnak, mert az én végig kísértem a kamaszkorukat uh-huh. egészen akkor, amikor még tök egyformák voltak, amikor különbözni akarták, amikor utálták egymást, és aztán megint, amikor egymásért voltak, uh-huh. úgyhogy az összes fázison ott voltam, de hogy még a családjukat, a papa, mama, mindenki uh-huh. bekerült a baráti uh-huh. körbe, tehát tényleg ez egy nagy família volt, ez most egy ilyen utólag úgy tűnik, mint hogyha ez ilyen nosztalgikus megszépülés lenne, uh-huh. de nem volt, nem volt. Hát kiváló színészek, hát most például a mi kis falunkban együtt forgatunk a Revicki Gabival, uh-huh. hát örökké dumálunk a régi szép időkről, mi pont egy idősek vagyunk uh-huh. a Revi Babával, uh-huh. ugye ez a beceneve, és még mindenki, aki ott volt, és még köztünk van, azokban uh-huh. mindenkivel jóba. A Cilitől kezdve mindenki. A Zénóval beszéltem 2 héttel ezelőtt. Ah. Úgyhogy a Csonka picit, tehát most kár igen, mindenkit föl lehet csomolni. Tényleg mindenki jobban van.
0: Tényleg egy ilyen nagy igen. országos família igen. volt.
1: Lett belőle. Lett belőle. Akkor, igen.
0: És hát ami hasonlóan nagy országos szeretett csomag, az a Csak Szex és Más Semmi. Igen. Az első munkátok a Krisztával, de ez csak nagy játékfilmre igaz, ha jól
1: hát
0: tudom.
1: Előtte rengeteg reklámfilmbe dolgoztunk uh-huh. együtt, és ott az volt az is egy ilyen forduló pont volt, mert az volt az első magyar film, az első magyar színes film, mondjuk így, uh-huh. ami HD-ra forgott. Uh-huh. Előtte volt már egy-két ilyen kísérlet, ami azért majdnem mindegyik ilyen nagyon visszafogott fekete-fehér film volt, a Tar Béla uh-huh. csinált egyet, meg össze egy páron uh-huh. a Szatyóra, Szatmári Peti igen. forgatott vele, de az, amelyik olyan közönségfilmnek uh-huh. lett szánva, vígjáték, az még HD-ra nem forgott. Uh-huh. És hát mi kihasználtuk azt az előnyét, ami addig ugye sújtott bennünket, hogy a film drága, és csak nagyon kevés filmnyersanyagot kapott egy produkció. 20 000 méter volt a limit, ami nagyon-nagyon kevés, csak hogy példának a Stalin, ami szintén egy kamera volt, a 140 000 métert forgattunk el. Tehát, és akkor az egy tévéfilm volt.
0: És akkor csak egy tévéfilm
1: volt. Jó, hogy egy gazdag amerikai tévéfilm, de 140 000 méterrel.
0: Ez akkor hétszer több.
1: Hétszer több, mint amit mi kaptunk volna. És hát addig úgy kellett, hogy volt egy forgatókönyv, és ilyen vonalakat húztunk be, hogy mit, mibe, milyen plánba veszünk fel. És akkor én azt mondtam a Krisztának, hogy picit más, gondolkozzunk másképp, mivel most megvan az a lehetőségünk, hogy mindent mindenhonnan föl tudunk venni elejétől végéig, csináljunk egy, jelöljön ő ki három olyan jelenetet, ami mondjuk egy tömegjelenet, vagy akár egy kétszereplős, és nézzük meg, hogy ezzel a módszerrel hogy tudunk haladni, és hogyha mi ketten ezt elégedettek vagyunk, akkor megmutatjuk a forgalmazóknak, producereknek, a filmintézetnek, az akkori filmintézetnek, és megszüntetjük ezeket a vonalkákat, mert azért többnyire mindig egy ilyen sablont adtunk be, hogy az elején egy ilyen totálba kezdődött, aztán mentünk szűkebbe, és akkor a végén a poént elmondták egy szűkbe, akkor megint kezdődött előről, és annak ez egy kicsit olyan mechanizmus jellege volt, és hogy ezt, és akkor kijelölt három jelenetet, és a színi tanodából, ugye a feleségem tanodájából hoztunk gyakorló színészeket, és ezt leteszteltük. És ez annyira jó sikerült, hogy létrehoztunk magunknak azt a kifejezést, hogy videó mankó, és innentől kezdve minden jelenetet leforgattunk előre, így, hogy ezek a tanodisták kaptak egy ilyen kis táblát, hogy melyik szerepben vannak, és azt szerint leforgattuk, és ezt adtuk be az intézetnek, és aztán innentől kezdve nem is kértek soha többet, legalábbis tőlünk nem az, hogy vonalkázunk, és ugyanez volt a Kaméleonnál is. Hát a Szabadságszerelemnél ott nem kellett, ott a Vajna teljesen másképp képzelte, de ott tényleg ez bevált, és csak szex az szerintem, most független attól, hogy egy nagyon helyes, kedves film, én is imádom a humorát, mindenét, de hogy ilyen szempontból egy új megközelítéssel mentünk neki.
0: Azt, miközben forgattátok, éreztétek, hogy abból akkor a közönség siker lesz?
1: Nem. Én szerintem, lehet, hogy ezt más tudja, én úgy gondolom magamról, hogy ha ember egy filmbe dolgozik, nem tudja reálisan megítélni, hogy abból mi lesz. Tényleg nem tudja reálisan megítélni. És főleg azért nem, mert ott van, látja a kínlódást, látja az örömöt, a bánat, mindent, és érzelmileg teljesen máshol van. Nem beszélve arról, hogy a forgatókönyv és a dramaturgiának a legkisebb bugyrát is ismered már, és az nem biztos, hogy átjön egy filmben, most nem csak a csak szexben, hanem általánosságban, hogy... És ezért azt hiszem, nem lehet. Nekem az első gyanú a sajtóvetítés volt, ami nem várt siker volt. Ami nem várt siker volt, és akkor úgy gondoltam, hogy talán.
0: A később csatlakozó kedvére említem, hogy Gulyás Buda operatőrrel beszélgetek. A Csak Szexnek van egy híres jelenete, amikor a Csányi Sanyi csak napszemüvegben látható a vásznon. Erről a jelenetről egy kis kulisszatitkot megtudhatunk, hogy ez hol forgott, és miként vettétek fel?
1: Hát melyik volt ez a jelenet?
0: Amikor a napszemüvegbe visszanéz, és én azt is tudom, hogy hol van a sárga templom mellett a jelenet, csak tőled
1: akartam. Ja, és ott a két lány sétál.
0: És a két lány is azon a területen sétál, igen. És hát ugye ott a Sanyi gyakorlatilag mesztelenül, de ugye mégsem mesztelenül. Igen. De hát ugye...
1: Nem, már volt abba a filmben, most már ugye azért a 50-60 film egy kicsit így kuszálódik a fejembe, igen, de ugye abba a filmben volt
0: most is éppen dolgozom,
1: hogy Abban a filmben volt egy reklámfilm,
0: igen,
1: amiben a Csányi Sanyit sétáltattuk mesztelenül, és mesztelenül a főtéren, a harmadik kerület főtérén vettük fel, kvázi mi csináltuk a reklámfilmet is a filmbe,
0: igen,
1: és ott tényleg csak ennyi volt, hogy egy napszemű volt benne, és hát ott elhíresült a popója,
0: igen,
1: és hát egy központi téma volt a filmben, hogy kvázi mit köszönhet neki, és mit nem.
0: De hogy akkor még az intimitás koordinátor, hát mint olyan,
1: persze, az még... olyan még nem létezett. Tehát azért sok minden változott azóta. Szerintem sokszor rossz irányba.
0: Ebben mondjuk egyetértek.
2: Színem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A műsoridő eddig tartott számunkra a Manna FM hullámhosszán, így itt és most véget ért a Gulyás Budával folytatott beszélgetésem, akinek ismételten köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és egy jót diskuráltunk a Színem Annával. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről a Manna FM oldalán, lehetősége van a teljes beszélgetést is visszahallgatni. Ha tetszett a Színem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Nemes Ambrus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színem Anna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: Morzsa. Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és ithatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
1: Időjárás.
3: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A következő órában itt a Bőség kosarában egy nagyon kedves és nagyon céltudatos ember portréját rajzoljuk meg. Egy olyan embernek a portréját, aki szeretett volna valamit tenni azért, és tesz is, hogy egészséges és magyar élelmiszer jusson el a tudatos fogyasztók asztalára. Elhagyjuk a stúdiót, irány a Nagymező utca, a Kiskovász kézműves pékség, ott találkozunk Király Rolanddal.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Velem szemben Király Roland, hallottátok a Felkóban. Hogy is ismerkedtem én meg vele még nyár elején, vagy talán tavasszal, dobott fel egy, hát egy igen erőteljes, hangulatos videót. Egy kis buszból pakoltál ki egy olyan kávézó felszerelését, amelyet egy idős házaspár sajnos fel kellett, hogy adjon különféle szabályzók miatt, és ott aztán mindenki kapott mindent, akinek kapni kellett. És onnantól kezdve én elkezdtem Rolandot követni, sőt, ismeretlenül gratuláltam a Messengeren, és jött egy válasz, még meg is köszönte, hogy ott vagyunk velem, és elkezdtem követni, és hát rájöttem, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki a Bőség kosarába, hát hogy mondjam, nem lesz annyi időnk, hogy megbeszéljünk mindent, Roland. Köszönöm szépen, hogy most itt lehetek, akkor a budapesti egyik székhelyeden, ugye Kiskovász pékségben vagyunk, a Nagymező utcában. Kezdjük akkor itt igazából. Miről szól ez a pékség? Aztán majd tágítjuk a kört.
2: Köszönöm a szép szavakat. Szoktam azt mondani, hogy élőben sokkal normálisabb vagyok, és sokkal alacsonyabb. Mi volt az alapkérdés igazából ebben, hogy a...
1: Hát, hogy most hol vagyunk? A Kiskovász pékséget beszéljük meg, hogy ez hogy alakult, mik vannak itt tulajdonképpen. Olyan, mintha egy termelői piacon lennék egy ilyen zanzásított állapotban, viszont szörptől, méztől, liszttől, tejterméktől kezdve minden van itt.
2: Igen, azért kérek elnézést, tehát hogy a kérdés nem arra vonatkozott, hogy nem egy jó kérdést tettél föl, hanem ugye mivel te utánam néztél, ezért talán te is tudod, és sokan tudják a nevemből adódóan, bár ezt mindig el kell mondanom, hogy a nevem az lehet egy szimbólum, vagy lehet egy olyan, ami ismerős valahonnan valakinek, de alapvetőleg azért ez is, mint minden jó sztori, vagy legendás sztori, hogy ezt merjen megelőlegezni önmagunknak, de ez volt az alapállás a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek, a kereskedők, a kávézós tulajdonosoknak, hogy létrehozunk közösen egy legendát. És azért kérdeztem, hogy melyik részével kezdjük a kérdéseddel, mert itt egy búza szemtől, és itt talán most a nézők vagy a hallgatók nem látják, de itt például az egyik hűtőn egy búza kalász van kirakva, ami egy nemesítés, egy magyar nemesítésű búza. Tehát itt gyakorlatilag ez a történet, ez a legenda, amit szeretnénk építeni, ez nem Király Roland legendája, ez nem egy Szirmai Balázs, egy gazdának a legendája, hanem ez sok magyar embernek a legendája, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy osztrák genetikák is vannak a történetben, tehát csőlátásunk csak azért, mert magyarok vagyunk, nincs, nem lehet, nem is engedhetjük meg magunknak, de az tény, hogy szeretjük a hazánkat, szeretjük Magyarországot, szeretjük a nagyvárosainkat, szeretjük a falvainkat, a tanyáinkat, tehát a búza szemtől a kisült croissantig nagyjából egy kézben tartom a dolgot, de ez az egy kézben tartom a dolgot, ez azt jelenti, hogy oké, van saját búzaföldem, saját malom, saját kávézó is, de más kávézóknak is szállítunk be, akik ugyanúgy ennek a kvázi szövetségnek a részesei, más gazdáktól is vásárolunk, sok más gazdától is vásárolunk, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen védés-dac szövetség. Itt az előjáróban annyit beszélgettünk, hogy a Bonduelle, a híres ugye kukorica márka, az valamikor egy francia szövetkezet volt, és ott is egyébként egy katona múltal rendelkező, mint én, ember megelégelte, hogy kicsit kivoltak ők is szolgáltatva a multinacionális cégeknek, a felvásárlási áraknak, nem olyan minőséget tudtak a családjuknak adni, és ő azt mondta, hogy gyerekek, álljunk már össze egy kicsit keményebben, és próbáljunk valami nagyon jó dolgot létrehozni, hát már annyira kinőtték magukat, hogy kelet-közép-európai konzervgyárakat is felvásároltak. Egy picit az is benne van ebbe a sztoriba, ez egyébként nem inspirálta engem, ezt nemrég ismertem meg ezt a történetet, és egy picit magunkra ismertünk ebbe a dologba. Mi is nagyon erős védés dacszövetséget kötünk egymással, de ezt elmondtam talán egy korábbi beszélgetés másoknak is, hogy az, hogy magyar önmagába számomra nem elég. Az, hogy minőségi és magyar, onnan kezdődik egy történet.
1: Tehát minőségi és magyar, akik végülis összeálltak védés dacszövetségbe. Mi hozta ez létre? Tehát mit látta, hogy igazából elárasztja a szemét, a hon élelmiszerláncokat, egyre kevesebb piac van. Tehát valamit tenni kellett benne, és valami átfordult, gondolom, amikor egyszer csak elkezdtél ezzel komolyan foglalkozni.
2: Hát alapvetőleg nagyon röviden, ugye katonai középiskolába jártam, katonai gimnáziumba, és a kecskeméti pályaudvaron, amikor talán emlékeznek, te még igen, meg egy pár annyi középkorosztályból emlékszünk, és az idősebbek meg aztán végképp, hogy utas ellátó, ugye a vonat pályaudvarokon volt, és akkor ugye én vittem be az édesanyám, ugye mi magyarok vagyunk, anyuban van egy kis sváb beütés, és mindig nagyon tüktigen össze volt rakva ugye a szalám, mint a nyilasmisi pakkot kapott című dolog, de annál azért jobb módúak voltunk olyan szempontból, hogy a nyilasmisi az egy szerény családból érkezett, meg egy más világot élünk, de ugye őszi barack, kajszi barack, kolbász, szalámi, sonka vittem be a katonai gimnáziumba, és hát én voltam a Csekovics báró, tehát én osztottam a javakat, ezért nagyon sok barátom volt, igazi érdek nélküli barátságok, hogy vicceskedjek önmagamon is, és édesanyám szólt, hogy kisfiam, azért egy 62 kilós srác vagy, azért talán a 2-3 disznó, fél marha egy évben olyan picit soknak tűnik, hogy tudod nagyon jó, mennyi munka volt ezzel a dologgal, természetesen a barátaidat megvendégelheted, de vajon ez oda-vissza működik ez a dolog? És gyakorlatilag egy kicsit elszégyeltem magam, és azt mondta édesanyám, hogy mi lenne, ha nem adnánk zseppészt, hanem esetleg eladnád ezt az élelmiszert, a barátaidat ugyanúgy hív meg, és akkor egy kicsit így a kereskedői dolog megmozdult bennem, és hát őszintén szóval nem lettem Csekovics báró utána már, viszont kiderült, hogy egy pici kereskedői vénám is van, szerettem üzletelni, imádok üzletelni egyébként, tehát én azt, hogy én nagyon szeretem a búzagenetikákat, imádom a mezőgazdasági munkákat, szeretem a molnár munkát, a pék munkát, de én szeretek kereskedni, és azt gondolom, hogy ez ki kell venni az emberek fejébe, hogy a kereskedőre, mint olyanra nincs szükség, hogy ez feltétlenül egy pejoratív dolog, nem, kereskedők is van tisztességes és tisztességtelen magatartású is, bízom benne, hogy engem az emberek ide sorolnak, és gyakorlatilag a család ellátása, utas ellátó szóból családokat látunk el élelmiszerre, és már akkor láttam, hogy mennyire értékelik a fiatalok, az édesanyák, meg mindenki az élelmiszert, hiszen már a tanároknak, tanítóknak is vittem ott a környéken élelmiszereket, és gyakorlatilag onnan jött, hogyha egyszer nem leszek katona, eljött az az idő is, akkor lehet, hogy valami ilyennel is érdemes lenne foglalkozni, de hosszú út vezetett ide, 17 éve kezdődött ez.
1: Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a tempó ugyanaz, amiket a videóban láttam, a hangnem az kicsiket, tehát közérte, most is tök jó a hangnem. Innen folytatjuk, picit hosszabbak voltunk, bocsánat, kevesebb zenét hallgatok most, de nem baj, megéri még beszélgetni, folytatjuk Király Rolanddal hamarosan.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Király Rolanddal a Kiskovász Pékségben, vagy Budapesten. Kell a kereskedő, és jól mondtad, vannak jó kereskedők, mert egy jó kereskedő, mint például te, idehozza a budapesti belvárosba a vidék aranyát, hogyha szabad mondani, ugye te vagy az, aki idehozza a lisztet, a mézet, a tésztát, mi van még itt, a pékárut, a tejterméket. Tehát ez egyfajta, igazából kiszolgáljuk azt az embert, aki betér és jót akar venni. Sokan vannak, akik hajlandók áldozni a jóért, tehát akik tudatosan étkeznek. Van rálátásod, hiszen kereskedő vagy, itt vagy, Kecskeméten vagy. Tehát van ez a növekvő tábor, egy inkább növekvő tábor, aki hagyja a multikat és megnézi, hogy mit tesz a család asztalára?
2: Csak egy nagyon pici helyreigazítás, de végülis teljesen jól fogalmaztál, hogy végülis kereskedő vagy, kereskedő is vagyok. Ugye nekem nagyon fontos a paraszt származásom, nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rá. Tehát például engem csak úgy nem lehetne megsérteni az, hogy de paraszt. Tehát az rá föl kéne ismernem, hogy valami butaságot mondtam vagy csináltam, mert önmagában számomra semmilyen pejoratív értelemben nem jár. De azt kell mondjam, hogy a művelt városi embernek, és ez most nem tudom, ilyen rang meg anyagi helyzettől függően, egy művelt ember ezt egyáltalán nem gondolja pejoratívnak. Igen, maximálisan úgy érzem, 17 éve foglalkozok ezzel, 11 éve már úgy gondolom, hogy országos szinten, és azt gondolom, hogy van rálátásom, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a piacokon személyesen időről időre megjelenjek. És az az egyértelmű tapasztalatom, hogy a város-vidéki ellentét, ez egy olyan városi legenda, és egy olyan manipulált dolog, nem akarok politizálni, de sok mindenkinek kapura jön, hogyha civakodunk egymással. Ez minden, az élet minden töletén igaz. De valójában én sokkal békésebbnek látom Magyarországot ebből a szempontból, én sokkal kevésbé megosztottnak látom Magyarországot ebből a szempontból is. Én nagyon sokat vagyok az emberek között. Az én telefonomban 12 000 telefonszám van, és akinek a számát és nevét beírtam, azzal én valamikor beszélgettem. Lehet, hogy 5 percet, lehet, hogy többet, de az elmúlt 30 évben poénból nem került senki a telefonomba be. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagy merítésem van mintából, ha szabad ilyen szerencsétlenül fogalmazni, és én azt gondolom, hogy a 11 év alatt nekem értékesítési problémám nem volt. Volt esetleg devizaitel problémám, volt, hogy esetleg nem tudtam megfelelő ütemben gépesíteni, de hogy az embereknek volt-e igénye a minőségi élelmiszerekre, de a minőség az valódi minőséget szól, tehát nem market szempontjából csak, azt nem emlékszek olyan időszakra, amikor nekünk értékesítési problémánk lett volna. Olyan időszakra, pandémia, liszt esetében, tészt esetében, az tényleg többször előfordult, hogy és például most is 2 hétre szállítunk 2026-ban az embereknek csomagokat házhoz a GLS-sel, más csomagküldő szolgálatokkal, mert most a média meg egy-két dolog miatt, hogy kicsit odafigyelnek ezekre a vonalakra, megint olyan sok reklám érkezett be, amit, tehát mi reklámozni sehol nem reklámozzuk magunkat, de a média, ugye azért a médiát mindig beállítjuk rossznak, de a média nagyon sokszor nagyon jó dolgokra is rámutat. Hát ugye ezt nem kell mondanom, hogy a Manna FM-ben, de én szoktam hallgatni, és ezt nem azért mondom, mert itt ülök, de ugye a Manna FM-ben nagyon sok olyan műsorblokk van, ahol rámutatnak értékekre. Tehát én azt gondolom, hogy a médiát egy oldalon úgy tekinteni, hogy mindig csak üres hablaty van, mert ez butaság lenne, ez messze menőkig nincs így, és hogy nagyon sok csatorna kimondottan sok értéket közvetít ebbe a dologba. Értékesítési probléma ebben a piaci szegmensben olyannyira nincs, hogy ez egy stabilan növekvő ágazat szerintem, vagy piaci szegmens, és ezen belül mi tehát felfoghatatlan mértékben növekszünk, számomra egy picit gyors. Tehát nagyon fontos, hogy kézben tartsam, hogy hosszú távon ez a cég azt a minőségi kontrollt, a gazdákkal való közvetlen kontaktot meg tudja tartani, ezért most már helyetteseket kell kinevelnem magamnak. Hála Istennek van is egy-két olyan ember már a közelembe, aki úgy érzem, hogy érti, érzi, hogy mit szeretnék. Ez nekem mindig egy nagy félelmem volt, hogy mindenki érzi-e, hogy mi itt a mesterterv. A mesterterv, hogy a város és a vidéki ember egy szimbiózisban együtt működjön és egymás segítse, mert mindenki nyer ez a dologgal. Egy gondolat még, ha szabad, a betegségektől való félelem olyan szinten elértékelődött, nem csak a pandémia, már sokkal korábban is, régen, ha valaki egy-két hetet hiányzott egy iskolából, egy munkahelyről, 30-40 éve korábbról beszélek, ez nem volt egy akkora ütés és egy probléma, nem volt jó dolog soha természetesen, de a mai világban bármelyikünk munkájára tekintünk, bármelyik hallgató a munkájára így visszagondol, hát itt egy-két hetet egy betegséggel, hogy nem jó élelmiszereket eszünk, hogy az immunrendszerünk nem megfelelő állapotban, ma már egy életveszélyes műfaj betegnek lenni.
1: Ez így van. Valamilyen tempóra számítottam, különben nézve a videókat, meg ti is, kedves hallgatók, rákerestek Roland oldalára, ilyen tempói videókat hallhatok, és bizony igyátok a szavát, mert azt is érdemes, nem csak az itt található produkciókat, illetve produktumokat, zene aztán folytatjuk, zene alatt mi megkóstolunk valami Isten narancslevet.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, és a narancslé is remek volt, frissen csavart narancslé. Ki vagy te a gazdák szemében igazából, ugye? Te egyfajta kapocs vagy, akinek nyilván sokan sokat köszönhetnek, rengeteg munkát beletesznek ők is, és rengeteg munkát beleteszel te is, és igen, igazad van, az ist majd kifejtjük, hiszen kereskedő is vagy, és minden más is vagy. Most beszéljünk arról, hogy a gazdák hogyan tekintenek rád.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Azért a Manna FM-et nagyon sok városi ember hallgatja, és nekem vidéki emberként, aki ezer szállal kötődik a városhoz, a nagyvároshoz, a nagyvárosi emberekhez, ez mindig egy, a vidéki ember borzasztóan megtisztelve érzi magát, amikor egy városi ember, városi emberek nevében, jelen esetben te, jó kérdéseket tesztek föl, mert ez rámutat a mi lényegünkre, hogy mi mennyire szeretnénk jó dolgokat csinálni, és ez egy érdekes dolog az én életemben, hogy a gazdáknak én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye, mert búzát vásárolok tőlük. A pékeknek én nagyon sokszor molnár vagyok, ugye híres pékségekbe is szállítunk, illetve hát a sajátjainkba is. A városi embereknek vagy pék vagyok, vagy molnár vagyok, valaki ugye pékárut vásárol a boltjainkba, van, aki lisztet vásárol tőlünk, tehát mi akármelyik közegbe megyek, mindig valami más szakmához raknak össze, ez teljesen rendben van, ezzel nincsen semmi baj, de alapvetőleg a kérdésed azért volt nagyon jó, mert én amire mostanában legbüszkébb vagyok, és ami nagyon nagy örömmel tölt el, mert olyan sok szeretetet kapok erről a vonalról, az az, hogy a gazdáknak mi vagyok én. De mondom, ezt el kell mondanom, hogy nem Király Rolandról beszélünk, hanem én molnárokat fogok össze, tehát gazdasági egységeket vezetek, amelyekben ott olyan csapat van, hogy én egyedül, ez kevés lenne. Tehát olyan emberek, ez nagyon fontos. Azt értsük meg ebbe a dologba, hogy amikor 48-49-es tábornokokról beszélünk, mi sose beszélünk azokról az egyszerű honvéd katonákról. Tehát, hogy mindig az átlag ember egy melós helyen, aki oda teszi magát, aki becsülettel bemegy, hogy én egy ismert ember vagyok, ez az miattuk van. Tehát ezt soha nem szabad egy percig elfelejtenünk, mert ha ezt ők érzik, hogy ők adják az erőt, és mi ezt visszaadjuk nekik magas fizetésben, normális munkakörülmények között, akkor ez egy történet, akkor ez egy legenda alapja lehet. És a gazdáknál az, ami számomra nagyon szívmelengítő, hogy most mondok egy érdekességet, 68-75 forint most 2026-ot írunk, mondjuk a búza felvásárlási ára, ebből nem mondjon senki, hogy mennyibe kerül a liszt, mert ez feldolgozatlanul, raktárba, elvinni, áfa, stb. De 60, tehát 70 forint egy kiló búza. Jelenleg 90 és 100 forint között vásárolok búzát. Tehát rendkívül magas felvásárlási árat biztosítok a gazdáknak. Ezzel és az alkalmazottainknak egy viszonylag magas fizetést próbálunk adni. Nekem ebből kevés marad. Viszont olyan biztonságban dolgozok, annyira nem tudnak a piaci dolgok megmozgatni az anomáliák minket, és ezért olyan búzát kapok, hogyha itt az ukrán, vagy bármilyen piac, vagy bármi piaci anomália megjelenne, ez engem nem mozgat meg semmilyen szinten, mert a vásárlók, a lisztjeim nem olcsók, én nem gondolom drágának, de vásárolják nagy mennyiségben, viszont ebben az árban benne van a magas búza felvásárlási ár, az embereinknek a tisztességes fizetése, és ez azt jelenti, hogy nem forgolódik a cégben, állandóan újabb és újabb szakértelmeket kell kialakítani, mert elmegy a jó szakember, mert nem fizettük meg, illetve a gazdák azt mondják, hogy az Olaszországba szánt prémium kategóriás búzák helyett azt mondják, hogy hát Roland, hogyha te 70 forintos búza helyett az olaszok 85-öt adnak, te meg 90%-at, akkor nincs miről beszélgetnünk. És gyakorlatilag meg tudom dézsmálni az olasz utánpótlási vonalakat, hozzáteszem, saját genetikáink vannak, mi azt kiadjuk a búzát a gazdáknak, bár a gazdáknak a saját jó genetikáik van, abból is ugyanúgy nincs csőlátásunk. Tehát nekünk a minőség a fontos. Ha van úgy, hogy van, aki esetleg jobbat csinál, mint mi, ami nem olyan könnyű, mert most elég ügyes a csapat, a csapat, akkor nekünk arra is nyitottak vagyunk, tehát nekünk csak a végeredmény számít. A végeredmény, azt tudni kell, nem a búza hány tonnát terem per hektár, milyen minőséget terem per hektár, hiszen abból tudok olyan pékárút, olyan lisztet elállítani az embereknek, ami a felszívódó rendszerükben, a bélrendszerükben, elnézést, hogy így meg kell pontosan neveznem a dolgokat, egy egészséges táplálék lesz, ugye nem puffadás, nem kajakóma, hanem egy egészséges, jó felszívódó anyag legyen, persze itt a kovászolódás és sok minden másról is lehet beszélni.
1: És közgazdaságtan órán is részt vettünk, így már értem, hogy akkor miért ez a nyugalom, hiszen hogyha többet fizetsz, akkor lesz mindig búza. Kedves hallgatók, látjátok, hát ilyenek a videók is, megvan nevezve minden a nevén, ezért tök érthető minden, például ez a beszélgetés, és remek, aztán folytatjuk. Best.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, minek még tart a narancslevünk, egy remek helyen vagyunk, egy Kiskovászpékség, Nagymező utcában, ugye Kecskemét és Budapest, ez a két bázis, és hát a magyar vidék, ugye, az ember és ami mögötte, vagy Frey Tamás és a Király Roland és ami mögötte van, ugye volt egy ilyen Frey Tamás műsor. Kicsit álkérés az egész, de kíváncsi vagyok arra, hogy ennek az őrült tempónak, amit te tolsz, és amit lát az ember a közösségi médiában, vagy bárhol, ahol előfordulsz. Nyilván ez egy nehéz, ez egy fárasztó munka, de valami szépsége van. Hogyha a szépségét kéne megfogalmazni, akkor mi ez? Van benned valamiféle küldetés tudat igazából? Vagy örömérzet, fáradtan, de örömmel teli módon fekszel le egy-egy nehéz nap után?
3: Igen, van mentális problémám, igen, van mentális zavarom. Én azt gondolom, hogy minden embernek van mentális problémája, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez egy normális, és fogadjuk el, és ne változtassunk rajta. Inkább azt mondom, hogy minden embernek van olyan mentális problémája és zavara is, ami nem negatív, hanem pozitív. Tehát még van egy olyan ember, aki boldog-boldogtalannak segít, aki állandóan haj megéri, hanem lemegy egy aluljáróba és segít valakinek. Van, aki az utcán a macskákat eteti, de már tényleg borzalom, amit művel vele. Tehát mindannyiunknak van. Nekem talán a katonai múlt miatt, talán nagyon sok élettapasztalat azt mutatta, hogy amikor mindenki szitta ezt a népet, vagy önmagunkkal se voltunk rendben, nekem valahogy mindig pont egy ellenkező impulzus ért el a dologba, és hogy megengedtek egy nagyon rövid kis történetet. Kecskeméti úszodában nagyon fáradt voltam, na mondom, kész, mára fogom, 3 órára kiütöm magam, és elmentem szaunázni. És a farmer nadrág zsebemből kihullott a 200 forintos, csak volt egy 4-5-200 forintos, bele kigurultak ezek az érmék, de én hallottam, hogy ilyen első és másodikos gyerekek ott hangoskodtak az öltöző körül, és kigurultak, tényleg mind kigurult az öltöző, ugye a fülke alól, és gondoltam magammal, jó, hát lenyúlják, hát mindenki csibész ebbe a korba, semmi probléma ezzel nincs, nem is nyitottam ki az ajtót, hagyj vigyék. De amikor magyarul beszélő kisgyerekek a kis ujjaikat, különböző kezeket láttam visszadologatni a 200 forintosokat, akkor, amikor tombolt a politika, ez még régi időszak volt, tök mindegy, mikor volt. Azért milyen nép ez? Azért elgondolkoztam ezen, hogy azért bakker, nem biztos, hogy annyira rossz utánpótlás érkezik utánunk. Ami nagy szépsége és visszajelzése, és ezért, amikor elfáradok, és abba szeretném hagyni a social médiás szerepléseimet, amikor már leszeretnék mondani egy-két interjút esetleg, ami mindig megtiszteltetés, hogy megkeresnek. Tehát kérem, ne értse fel, nem álszerény akarok lenni ebben a dologban, hiszen az ember sajnos a hiúság és az egójának tényleg jól esik. Tehát én ebben nem akarok álszent lenni, de azért pontosan tudom, hogy mivel csapat áll mögöttem, ezt begyűjthetem, de én ezt ki is osztom otthon, tehát ezt tudnia kell mindenkinek, és a gazdák, amikor végighallgatják majd ezt az interjút, vagy a feleségeik, akkor ők ezt ugye el is hangoztak, azok a mondatok, nem ok nélkül, tehát azért nem megfelelni akarok nekik, hanem mert megérdemlik, és az nekem egy óriási visszajelzés, hogy külföldön élő magyarok, Magyarországon élő magyarok, nagyon különböző korosztályból küldenek egyszer csak a Messengeren egy videót, egy üzenetet, egy hosszú írást, mindegyiket el szoktam olvasni, és egyszerűen olyan dolgokat írnak, ahol kicsordul a könnyem. Kérem, félre ne értse senki, tehát ezek tényleg olyan jellegűek, hogy ő abba akart hagyni valamit, hogy ő már annyira elege lett a saját hazájából, hogy az ő életében úgy nem talált semmit, nem én oldom meg az ő dolgaikat, de lehet, hogy pont egy videómnak az ereje, a videómban az érzelmeim, mert azt tudni kell, hogy én nem csinálok olyan videókat, egy-kettő volt olyan, ahol egy picit fölemeltem a hangom, kicsit negatív értelembe, hogy esetleg egy országos anyagi dologban mi történt Magyarországon, vagy valami, de alapvetőleg inkább pozitív dolgokat csinálok. Például nagyon büszke vagyok arra, hogy egy közelben lévő, Pestől nem messze lévő étteremről csináltam egy videót, hogy gyerekek, ez annyira jó volt, ez annyira finom volt, hogy bakker, hogy nem tud erről mindenki, és ilyen 800 ezres nézettsége volt, és hogy nem tudom hány hónapig tele volt az asztaluk regrendeléssel, tehát ez ilyen nagy öröm. Azt tudni kell, hogy például soha nem csinálok hogy videót senkiről és semmiről, hogy felkérésre vagy pénzért. Ha valaki megkérre, akkor sajnos kiütötte magát, nem fogok csinálni róla, de ez például nagyon nagy öröm számomra, hogy például a vállalkozásokat össze tudok kapcsolni. Nem feltétlenül mindenki hozzám kapcsolódik, de annyira sok mindenkit ismerek, hogy valaki megkeres egy lehetősége, akkor én mondom, figyelj, tudok 3-4 embert fölhívni, és annyira sokszor sikerült már összekötni őket, és ez nem MLM rendszer, nem egy olyan rendszer, ahol jutalékot kap bárki, és gyakorlatilag ezek a visszajelzések, amikor elfáradnék, akkor mindig valahogy tovább lendítenek, illetve van egy szuper képességem. A szuper képességem képességem az, hogy akármilyen ideges vagyok, vagy stresszes nap után vagyok, ha én tudok a megfelelő időben egy 6-8 órát aludni, én másnap engem ki vagyok cserélve. Mm. Egyszerűen jó kedvel, mindig olyan jó kedvel tudok ébredni. Szoktam is mondani, hogy nagy szerencséje ennek az ország, szoktam fenyegetni az országot, amit annyira imádok. Nagy szerencséje Kelet-Közép-Európának, Magyarországnak, hogy én nagyon jól alszok, és borzasztó gyorsan regenerálódok, és de azért ezért a népért, ezért a hazáért, azért lehet azért. Tehát azért nem teljesen alap nélkül ez a dolog. Én nagyon sok hétköznapi csodát láttam, ezek hétköznapiak, ezek nem világra szóló csodák, hanem hétköznapi csodák, és ezt talán a hallgatók is értik, hogy az ő életükben is hány olyan ember van, ha most egy kicsit egy önmagukban egy kicsit fölteszik ezt a kérdést, biztos vagyok benne, hogy mindenki talál 2-3 embert minimum, aki azt mondja, hogy bakker, őról a senki nem tud, de én tudom, hogy mennyire oda teszi magát. John, gondoljunk arra, hogy egy rádiót elmegyek valahova megszereltetni, mert még van ilyen, és az az ember pár ezer forintért olyan bonyolult dolgot megold rajta, és majdnem, hogy nem fogad el semmit. Ez nem egy hétköznapi csoda, hogy azt a szeretett kis rádiómat visszaadja, vagy bármilyen módon az életemhez úgy hozzájárul, hogy igazából semmi nagy jutalma nincs érte, semmi extra dolog nem jut. És én azt gondolom, hogy ezek a hétköznapi csodákat muszáj észrevennünk, mert másképp nem lehet ezt az életet végig tolni, mert ha arra koncentrálunk, hogy mi a baj, akkor azért depressziósnak lehet lenni, de azt mindig hozzáteszem, hogy a Kelet-Közép-Európa egy olyan kemény hely, hogy aki kihúzza 30-40 éves koráig, az a világon bárhol megállja a helyét, de valamiért én úgy érzem, hogy én csak itt tudok boldog lenni, és itt van ez legtöbbször ez az érzésem.
2: Ez egy szabálytalan portré volt, vagy nem is tudom micsoda, egy kellemes beszélgetés Király Rolanddal. Remélem már sokan fölkerestétek az oldalát a Facebookon, vagy a Családellátó oldalát, ott is meg lehet nézni, mivel foglalkozik. Köszönöm szépen, szerintem találkozom még az ételen keresztül is. Mit kell mondani, hát tovább ezen a királyi úton, hogyha szabad ilyet mondani, és hát ha még valami lesz, akkor a mikrofon itt van bármikor, és akkor oda tartjuk eléd. Lesz még mit mondanod szerintem.
3: Köszönöm szépen.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: Időjárás.
2: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
3: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Az I've Got Joy című dalom nagyon erőteljes lett. Phil Wicken írta a szövegét, és úgy érzem, hogy ez az a dal, amit mindenkinek hallania kell. Ugyanis fontos tudnunk nekünk keresztényeknek, hogy Jézusban örömünk van, és ez az öröm mindent felülmúl. Meg kell értenünk, hogy ez a kimondhatatlan boldogság és öröm Istentől van, és ez a mi egyik erősségünk. Nekünk van egy okunk, amiért örömünk lehet még a legnagyobb bánat közepette is, és ez az, hogy Jézus van, és ő fényesen ragyog bennünk a legsötétebb órákban is. Jézus miatt képesek vagyunk boldogok lenni. Jesus accomplished on the cross. I've got joy now, and I'll have joy forever.

0: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van, az örök kivaló Isten, és ő rá kell fókuszálnunk.

0: Manna morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Időjárás.
2: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
3: Manna Hits.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: New song, Living Water.
2: Yeah, so what happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flower felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.
2: Live more on purpose. There's only one thing that counts, is that anything we do for Jesus is the only thing that matters.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is The Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kereszténység nem egy passzív vallás, nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Márk 4.35. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Menjünk át a túlsó partra. Mindannyian nagyon izgatottak leszünk, amikor Isten először mond valamit, és úgy tűnik, hogy előrelépés vár ránk, vagy amikor ígéretet, vagy egy igét kapunk tőle. És ha átugornánk az igében a Márk 5.1-re, ahol az áll, aztán megérkeztek a túlsó partra. Ó, csodálatos! Jézus azt mondta, menjünk, és megérkeztek. De ott vannak ám a 36, 37, 38, 39, 40, 41-es versek is, amelyek ránk várnak, mielőtt elérünk az 5. fejezet első verséhez. Ezt hívom a dolgok közepének. És őszintén szólva, az életünk legnagyobb részét a dolgok közepén töltjük. Mindenki izgatott lesz az új dolgoktól, és mindenki izgatott, amikor végre megérkezik, és elérte a célját. De sok ember soha nem éri el a célját, nem érkezik meg, nem látja beteljesedni az álmát, nem tapasztalja meg Isten ígéreteinek beteljesedését az életében, mert nem tudja, mit tegyen a dolgok közepén. Ezért ma a dolgok közepéről fogok beszélni. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, Márk 4.36, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában, ekkor nagy hurrikánszerű szélvihar támadt. Nem gondoltam, hogy ez történik majd. És a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hátsó részben volt, és aludt. Hát nem idegesítő az, amikor viharban vagy, és úgy tűnik, hogy Jézus alszik. Egy kicsit kikelünk magunkból, igaz? Most mit csináljak? Aztán megpróbálunk mindent kiokoskodni, aggódni kezdünk, és minden ismerősünkhöz elmegyünk tanácsért. Mondhatok valamit ma reggel? A legtöbb ember, akitől azt várod, hogy megoldja majd a problémádat, az még a sajátját sem tudja megoldani. Ezért próbálj inkább a trónhoz futni, és ne a telefonhoz. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a vihar, és rögtön nagy csendesség és békesség lett. És akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nos, nekem van hitem. Jézus, nekem van hitem. Hiszek benned. Tudjátok, egy dolog hinni Jézusban, és más dolog megtanulni, hogy miként ültessük át azt a hitet a mindennapi életbe, hogy a viharban nyugodtak maradhassunk általa. Tud valaki ámet mondani? Tudjátok, én nagyon szeretem az öröm hangját, és olyan jó volt ma látni mindenkit, ahogy dicsőített. Nagyszerű dalokat énekeltünk, és mindenki jól érezte magát, és arra gondoltam, micsoda erő.

0: teljes hangot képvisel az öröm, és milyen csodálatos. De tudjátok mit? Nem akarjuk azt, hogy csak itt örüljetek a tökéletes körülmények között. Azt akarjuk, hogy akkor is örülni tudjatok, amikor nem sok okotok lesz az örömre. Az öröm nem mindig jelent fergeteges jókedvet, és hogy úgy nevetsz, ahogy a torkodon kifér, nagyon tetszik a békesség és öröm egyik meghatározása. Nyugodt derű. Nyugodt derű. Tudjátok, tegnap délután ledőltem egy kicsit az első és a második alkalom között. És csak feküdtem az ágyban, és pihentem. Nem igazán aludtam sokat. Volt egy gondolatom, azt mondtam, tudod, Jézus, egyszerűen szeretem az életemet. És ez egy olyan csodálatos érzés, mert sok éven keresztül nem szerettem az életemet. Sosem voltam elégedett. Nem szerettem magamat, és más emberek közül sem sokat. Semmi sem tetszett, ami történt. Nem voltam elégedett, de dicsőség az Úrnak, jártam gyülekezetbe. Valaki egy interjúban megkérdezte tőlem nemrég, hogy ellenzem-e a gyülekezetet és a vallást. Abszolút nem. Milyen nevetséges lenne ez? Van egy gyülekezetünk Szent Louisban. Akarom, hogy az emberek gyülekezetbe járjanak, és hogy ti is járjatok gyülekezetbe. Ez része mindannak, amit tennetek kell. De nem akarom, hogy ezt csak formalitásból tegyétek, hogy akkor most kipipáltatok valamit a listátokon. Azt akarom, hogy azért menjetek, mert ott akartok lenni, mert növekedtek és tanultok, mert Isten dicsőítitek, és amikor besétáltok, akkor komolyan az a szándékotok, hogy ma tanulni fogok valamit, aztán kimegyek innen, és meg is cselekszem. Meg kell tanulnunk megcselekedni. És a vihar az a hely, ahol megtanulhatjuk. Itt nagyon könnyű megcsinálni. Nem kerül erőfeszítésbe. Puha széken ültök. Én tanulmányoztam az igét a számotokra. Nagyszerű a zene. Nem szedtünk tőletek belépőjegyet. Szóval... Csak... táplálj engem. De elmondhatom, hogy nem lesz ilyen könnyű, amikor kimentek innen. Dolgok. Bizonyos dolgok megtörténnek majd. Amen. Van valami, amit nagyon szeretek, miután napközben befejeztem a prédikálást, bár este nem élek vele. Ez pedig egy bögre Starbucks kávé. Nos, igen. Ahogy Tommy Barnett mondja, hála az Úrnak a Starbucksért, amíg a kenetbe nem indul. És még saját bögrém is van. Vettem egy dupla falu bögrét a Starbucksnál, ami jó sokáig forron tartja a kávét. Nagyon szeretem, részszínű, tetszik nekem. Szóval, valaki vett nekem egy kávét, és elhozta, hogy ott legyen, amikor visszaérek. Visszaértünk, és valaki ellopta a kávémat. A bögrémet, a tejszínt, mindent. Eltűnt. Eltűnt. Nos, tudjátok, emlékszem azokra a napokra, amikor rohamot kaptam volna ettől. Egy totális rohamot. És összezavarodtam volna. Istenem, egész reggel itt vagyok fent. A szívemet is kiteszem értük, és csak egy kis bögre kávét szeretnék. Velem mi lesz? Mi lesz velem? Miért én? Nem értem. A gonosz mindig velem szórakozik. Úgy értem, talán 5 másodpercig elég ideges voltam, de aztán csak nevettem egyet. Azt mondtam, tudjátok mit? Ez nagyon vicces. És azt mondtam, bárki is lopta el a kávémat, sajnálom az illetőt. Persze lehetséges, hogy valaki takarított ott hátul, és azt gondolta, hogy ő most rendet rak, és kidobta az egészet. Nem tudom, hogyan dobhat ki valaki egy vadonatúj bögrét kávéstól, de tudjátok, az emberek különbözőképpen gondolkoznak. Szóval 5 perc után eldöntöttem, hogy a legjobbat fogom feltételezni, hogyan a Biblia mondja. Amen? Az életben mindig van valami. Mindig akad valami vihar. és egy dolog felállni ide és prédikálni, és egy dolog itt ülni és meghallgatni, de ki kell mennünk, és meg kell élnünk, meg kell élni. Bármiről is prédikálok, szinte mindig megpróbáltatom abban, és észrevettétek már? Hogy bármit is hallotok, a legtöbbször megpróbáltattatok abban? A Biblia elmondja, hogy valahányszor egy magot vet Isten a szívedbe, a gonosz rögtön megpróbálja ellopni azt az elvetett magot. És szerintem az egyik módszere az, hogy megpróbál abban, amiről épp hallottál. Nekünk meg kell értenünk ezt. Tanulj egy új mondatot. Ez csak egy próba. Gyakorolhatjuk együtt. Mondjátok, ez csak egy próba. Amen. Tehát a vihar. És Jézus azt mondta, miért viselkedtek így, hol a hitetek? Ha csak annyi hited van, hogy Jézus meghalt érted, azzal nem fogsz győztesen keresztül menni az életen. Többre van szükséged. És hiszem, hogy tartozunk Istennek azzal, hogy megtanulunk győztesen élni, amíg itt vagyunk. Mert mi vagyunk az a Jézus, akit az emberek láthatnak. Mi vagyunk a tanúi, az ő nagykövetei, ő rajtunk keresztül szólítja meg a világot. És ők nem kíváncsiak egy szomorú, savanyú, lerobbant, sajnálatra méltó, szánalmas vallásra. Ők olyan embereket akarnak látni, akik győztesek, örömteliek, békések, és szeretik az embereket. Nagy félelem és csodálkozás fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Aztán elmentek a tenger túlsó partjára. Nézzük meg a János 14:27-et. Szeretném, hogy mindannyian hozzatok egy döntést ma, mielőtt tovább megyünk ebben az üzenetben. Jézus örökséget hagyott ránk. Általában minden szerető személy hagy valamit az övéire, amikor meghal. És Jézus is hagyott ránk szellemi örökséget. Sok minden beletartozik. De az egyik utolsó dolog, amit ránk hagyott, az a János 14:27-ben van feljegyezve. Azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. És most figyeljetek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy idegesek és zavarodottak legyetek. De én nem tehetek róla. És ne engedjétek meg magatoknak a félelmet, a bátortalanságot, gyávaságot és zavarodottságot. Tehát, mielőtt békességetek lenne, meg kell hoznotok néhány döntést bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A legelső döntésetek az legyen, hogy többé nem vagytok hajlandóak békesség nélkül élni. Nem fogok békesség nélkül élni. Tudjátok, az én életem túl nagy részét töltöttem zűrzavarban. Nagyjából 15 éve eldöntöttem, hogy békességem lesz, örömöm lesz, és igazságban fogok élni, mert ilyen a királyság. Az életem hátralévő részét nem fogom bűntudatban élni, valahányszor valami kis hibát követek el. Egyértelmű, hogy sajnálni fogjuk mindazt, amit rosszul teszünk. De Jézus biztosította számunkra a megbocsátást, és azt mondja, hogy nincsen kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. A kárhoztatás az teljes időpocsékolás. Nem segít, hogy jobban viselkedj, csak megakaszt ott, ahol vagy. Az Isten királysága nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szent Szellem általi öröm. És eldöntöttem, hogy ahelyett, hogy dalokat énekelek a királyságról, inkább meg is próbálok benne élni. Amen. Eldöntöttem. Isten nagyszerű dolgokat biztosított számodra, de neked kell eldönteni, hogy a tiéd lesz mindez, és nem engeded, hogy bárki emberfia, vagy bármilyen pokolbéli ördög elvegye ezeket tőled. Muszáj döntést hoznod még ma. És most jön a rossz hír. A jó hír az, hogy Jézus már odaadta a békességet. A rossz hír az, hogy erőfeszítéseket kell tenned. Nézzük meg újra. Békességet hagyok nektek. Mert tudjátok, sokszor van az, hogy ó, Istenem, kérlek, adj békességet. Bárcsak békességem lenne. Nem. Őszintén szóval nem is nagyon kell imádkoznod a békességért. Csak köszönd meg Istennek, hogy már a tied. Mert azt mondja, hogy már a tied. Szerintem sok olyan dolgot kérünk, ami már a miénk. Csak fel kellene ismernünk és megköszönnünk az Istennek. És akkor a hittel teli hozzáállás előhozná azt a szellemünkből a lelkünkbe.
1: Ó Istenem, adj békességet, adj, kérlek, kérlek.
0: Nem, köszönöm Istenem, hogy békességem van. Adj kegyelmet, hogy járhassak benne. Segíts meglátni, hogy mit teszek, ami miatt folyamatosan ideges és bosszús vagyok. Mutasd meg, mit kell tennem, és adj kegyelmet megtenni, de soha ne próbálkozz egyedül, mindig őre kell támaszkodnod. Szóval végül eldöntöttem, hogy nem fogok tovább békesség nélkül élni. Nos, ha szeretnéd, hogy békességed legyen, akkor az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, az az, hogy ne aggodalmaskodj. Ne aggódj. Aggódni olyan, mint leelőlegezni egy problémát, ami talán soha nem is lesz a tied. Az aggodalmaskodás egy totális, teljes időpocsékolás. Az aggodalmaskodás soha nem old meg semmit. Csak kínosz téged. Gyötör, és semmi köze a hithez.
1: Nem tehetek róla, én egy aggodalmaskodó vagyok.
0: Nem. Békességed van. Mondom, békességed van. És van erőd is. Van békességem és erőm, és ezért nem fogok aggodalmaskodásban élni. Nos, én szeretem a praktikus dolgokat, ezért tudom, hogy nem sok haszna lenne hazaküldenem benneteket azzal, hogy ne aggódjatok, ha csak nem segítek megérteni nektek, hogy miért aggódtok. És szerintem azért van ez, mert van néhány oka az aggodalmaskodásunknak, és az első számú az az, hogy még mindig azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Még mindig nem értjük, hogy nem tudjuk. Isten nem fogja engedni, hogy mi oldjuk meg, mert azt akarja, hogy őre támaszkodjunk. Persze vannak dolgok, melyeket megtehetünk, és meg is kell tennünk őket. De amint túllépsz ezeken, rögtön frusztrált és ideges leszel. Amint megpróbálsz olyasmit megváltoztatni, amire képtelen vagy, például megváltoztatni az embereket. Úgy értem, közületek néhányan, beszéljünk most csak a hölgyekről egy percre, hányan idegesítitek magatokat már régóta azzal, hogy próbáljátok megváltoztatni a férjeteket? Működött? Nos, akkor nem béna dolog egy kicsit újra és újra ugyanazzal próbálkozni? Nem fogjátok megváltoztatni őt, sőt, rájöttem, hogy minél inkább próbálom megváltoztatni Dévet, annál rosszabb lett. Ő még magasabb szintre kapcsolt. Mert tudjátok, az emberek nem akarják, hogy törvény alá helyezzék őket. A törvény megnöveli a bűnt. Ezért minél inkább próbálsz rávenni valakit valamire, a testi embere annál elszántabbá válik, hogy csak azért se tegye meg azt. És még ha rá is veszed őket, hogy feladjanak valamit, amíg a szívük meg nem változik, addig valahol máshol fog kiütközni ugyanaz. Olyan ez, mint a csapd le a vakondot játék. Lecsapod, aztán előjön itt. Megint lecsapod, aztán itt bukkan fel. Lecsapod, aztán megint itt van. Csak Isten képes arra, hogy megváltoztassa valaki szívét. A szívet. Amen. De van számotokra egy jó hírem. Nem tudom, ti mióta vagytok házasok, de én már 43 éve. És ugyanazzal a férfival. És te jó ég, tudjátok, az utolsó, nem is tudom, talán 8-9 éve, annyira egyszerű lett minden. Úgy vagyok már vele, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mert én megtartom a békességemet. Amen. Tudjátok, Dévnek és nekem alig van már problémánk, mert végre megértettem. Majd meghaltam, mire megértettem. Már épp az őrület határán voltam, de végül megértettem. Csak Isten tud embereket megváltoztatni, és ha Istennek nem tetszik az, amilyen Dév, akkor majd szól neki, és megváltoztatja. És ő velem is így bánik. 4 gyermekem van, mind különböznek, nagyon mások. Szinte arra gondolok, hogyan jöhetetek ki mind ugyanarról a helyről. Nem értem. És látom, ahogy egyik másik tesz bizonyos dolgokat, és arra gondolok, ó, ne tedd! Ó, ne! És meg akarjuk mondani nekik. Hányan vettétek észre, főleg a felnőtt gyerekek esetében, hogyha mondanál nekik valamit, akkor azt felelik, anya? Harminc éves vagyok. Szóval aggódunk a házastársunk miatt, meg a gyerekek miatt, aggódunk az unokákért, aggódunk a világ miatt, aggódunk minden miatt, amit rosszul teszünk, aggódunk, és csak annyit érünk el, hogy szerencsétlen állapotba kerülünk. Valójában meg is betegítheted magadat az aggódással. Az aggodalom gyomor problémákat okozhat, fekélyt, vastagbél problémákat, fejfájást, feszült idegeket, ingerlékenyé tesz, rengeteg stresszt okoz, és a rák kapcsolatba hozható a stresszel. Alvás hiányt okoz, fókuszvesztést, nem tudsz arra fókuszálni, amire kellene, mert annyira aggódsz mindenfelől, hogy elkezdesz elfelejteni, majd elveszíteni dolgokat. Tudjátok, van erre itt egy tanúm. Tudjátok, szerintem egy kis szent szellem rohamra van szükségetek, amikor is azt mondjátok, én többet aztán nem aggódom. Tudjátok, lehet, hogy meg kell majd harcolnotok ezt, mert amint eldöntitek, hogy nem aggódtok többet, a gonosz lehet, hogy majd 20 dolgot ad, ami miatt aggódhatnátok, ezért majd ki kell jelentenetek néhány dolgot. Nem értettél, gonosz, nem fogok aggodalomban élni, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fogok aggodalmaskodni. Remélem, hogy sikerül megértetnem veletek, hogy a kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Gyerünk, ha néhányan közületek változtatnátok a hozzáállásotokon, az életetek 180 fokos fordulatot venne. Azt kéne mondanotok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam ezt. Én nem vagyok elég okos ehhez. Nem tudom, mit tegyek. És amikor mások megkérdezik, mit fogsz tenni, most mit teszel, akkor mondd, fogalmam sincs. Nem tudom, de ismerek valakit, aki tudja. És gondolom, majd elmondja nekem, amikor itt az ideje. Figyeljetek, ez az aggodalom meghatározása. Valahol találtam ezt a definíciót. Nem én találtam ki, találtam, de elfelejtettem hol, mert már régen volt. Azt jelenti, zavaró gondolatokkal kínozni magunkat. Ugye van annyi eszünk, hogy ne kínozzuk magunkat. Nos, mi a mai programod? Kínzom magamat egy kicsit. Igen, arra gondoltam, azzal töltöm a napot, hogy totál szerencsétlenné teszem magamat. Zavaró gondolatokkal kínozni magunkat, kényelmetlenül érezni magunkat, aggódással, bosszankodással, gondokkal gyötörni magunkat, torkon ragadni, megharapni, megrázni és szétmarcangolni. A Biblia szerint az aggodalom, a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat, és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak, a madarak nem aggódnak, a nyulak nem aggódnak, a virágok nem aggódnak, az oroszlánok nem aggódnak, a disznók sem, és a tehenek sem. Ó, de mi, az okosak? A bölcsek, az intelligens csoport. Mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6, elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz, Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal. Rendben, elég volt, most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz, mondd azt, hogy ennek semmi értelme. Már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vetem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az időt, és az elmédet valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 3-a péntek. 220 éve Hosszúfalván született ezen a napon Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa, Brunswick Teréz unokahuga. Teleki Blanka grófnő egyébként 1846-ban nyitott intézetet Budapesten, hogy művelt a magyar nyelv és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első leánynevelde, ahol szaktanárok tanítottak, többek között Lővei Klára és a későbbi szabadságharcos Vasvári Pál. Teleki a korszerű nőnevelés mellett a nők egyenjogúságáért is küzdött. 1848 végén Pest kiürítésekor intézete bezárta kapuit, ő pedig lőveivel Debrecenben és Szegeden pénzzel és érelemmel segítette a sebesülteket. A harcok után menekülteket bújtatott és külhoni forradalmi körökkel levelezett, emiatt a bécsi rendőrség 1851-ben letartóztatta. Két évig raboskodott saját intézetével szemben az új épületben, majd 1853-ban a haditörvényszék 10 év fogságra ítélte, elsődlegesen magyar szellemű leánynevelés vádjával. Bezártságának 6. évében amnestiával szabadult 1857-ben, ezután párizsi rokonaihoz költözött. 101 éve született szintén a mai napon dr. Bitány Iván, szociológus, esztéta, politikus. Sárospatakon csatlakozott a népi írók táborához, az ELTE BTK-n filozófia, esztétika szakon tanult, később kandidátusi, majd 72-ben akadémiai doktori fokozatot szerzett. Angolul és németül beszélt, franciául olvasott. 1944-ben részt vett az antifasiszta mozgalomban. 1944-ben a Gestapo letartóztatta, Sopron kőhidára vitték, ahol Bajcsi Zsilinszky Endrével együtt raboskodott. 1945 után az ifjúsági népművészeti kulturális mozgalmak egyik szervező vezetője, népzenével és néptánccal foglalkozott. 56-ban részt vett a forradalom előkészítésében. Egy évvel később eltávolították a minisztériumból, 64-ben a Valóság szerkesztőségének lett tagja. A zene lélektanáról írott könyvével kandidátusi, majd a kultúra szociológiájáról írottal akadémiai doktor lett. 1972-től 92-ig a Népművelési Intézet, majd az Országos Közművelődési Központ igazgatója. 1989-ben a Magyar Szocialista Párt alakuló kongresszusán az elnökség tagjává választották, majd a parlamenti képviselőválasztáson képviselő lett. 21 éve hunyt el Kézdi Lóránt díszlettervező, a Magyar Televízió örökös tagja. 1956-ban végezte el az Iparművészeti Főiskolát, majd az akkor alakuló televízió első díszlettervezője volt. Drámai produkciók díszletei mellett több közéleti műsor, így a Híradó és az Ablak látványvilágát is tervezte. 1978-ban az MTV tervező művészeti főosztályának vezetője lett, amikor évente több mint 100 tévéjáték készült. Tanította a képzőművészeti főiskolán, könyvet írt a tévés díszlet és jelmeztervezésről. Életének utolsó éveiben részt vett az MTV korszerű óbudai objektumának kialakításában. Felesége Séfer Judit kossuthdíjas jelmeztervező volt. 16 éve hunyt el Feledi Gyula, kossuthdíjas grafikus, festő, érdemes és kiváló művész a mai napon, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának tagja. 14 éve, hogy nincs köztünk, Gruber Hugo, Jászai Mari díjas, bábszínész, szinkronszínész. A Jászai díjat 90-ben, az érdemes művészit 98-ban kapta meg, és aztán a bábszínház aranygyűrűvel jutalmazta 1988-ban. 9 éve hunyt el Arnót Lajos, Ybl Miklós díjas és Széchenyi díjas építész, 2000-től haláláig az Éme Mesteriskola vezetője. És 8 éve hunyt el Acél Endre újságíró, televíziós és rádiós műsorvezető a mai napon. 1968 és 74 között a Magyar Távirati Iroda külpolitikai tudósítója, később szerkesztője, majd az MTI pekingi, londoni tudósítója, az MTV Híradó főszerkesztője, 89-től pedig egy éven át a Hét főszerkesztője volt, aztán 91 és 94 között a Hungarian Economic Review című gazdasági magazin felelős szerkesztője. Később a Népszabadság külső munkatársa, a Nap TV külpolitikai jegyzetírója, vagy a Magyar Televízió és Klubrádió műsorvezetője is volt.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe. A Real School Budapest egy óbudai nemzetközi általános iskola a 2026-os díj környezeti cselekvés kategóriájában a világ 10 döntőse közé került. A díjra a világ minden tájáról több ezer pályázat érkezett, kategóriánként 10 oktatási intézmény jutott a döntőbe. A díjat Vikas Pota, a Global Teacher Prize, a tanári hivatás Nobel-díjaként is emlegetett elismerés megalkotója hozta létre 2022-ben. Míg a Global Teacher Prize egy-egy kiváló tanárt ismer el, a World's Best School Prizes egész iskolákat díjaz. Célja, hogy a legjobban működő iskolai gyakorlatokat láthatóvá és máshol is átvehetővé tegye, és ezzel ne csak egy-egy intézményen belül, hanem szélesebb körben is járuljon hozzá az oktatás megújításához. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regeneráció nem külön programként, hanem az iskola mindennapi működésének és pedagógiai modelljének szerves részeként jelenik meg. Számunkra ez a visszajelzés azt a hitünket erősíti meg, hogy a gyerekeket nem csak tudással, hanem cselekvő képességgel is fel kell vértezni. Arra törekszünk, hogy tanulóink megtapasztalják, képesek pozitív hatást gyakorolni a környezetükre és a közösségeikre, mondta Barát Barna, a Real School Budapest alapítója. A budapesti iskola projekt alapú oktatási modelljében a diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak. A rendszer szintű gondolkodás és a gyakorlati probléma megoldása tanulás szerves része. A természet alapú tanulás a heti rutinhoz tartozik. A tanulók minden szerdán egész napos kiránduláson a természetben tanulnak. A diákok többek között komposztálási rendszert, magbankot és a biodiverzitás támogató élőhelyeket hoztak létre, idősebb diákjaik árvízvédelemre és helyi élelmiszer termelésre vonatkozó valós tervezési javaslatokat dolgoztak ki, amelyek az illetékes hatóságokhoz is eljutottak. 2020. márciusában egy közösségi ültetési napon a Miyawaki módszerrel mintegy 210 őshonos fa csemetéből telepítettek erdőt az iskola mellett. Szécsényben 42, még Budapesten 41 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az országos és a fővárosi abszolút melegrekord is megdőlt, hivatalosan is. Magyarország történetének eddigi legforróbb napjává lépett elő ez a bizonyos nap. A Hungaromet előzetes mérései szerint Szécsényben 42 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, amely új abszolút országos melegrekord. Ezzel párhuzamosan a fővárosban is eddig soha nem látott hőséget rögzítettek, a lágymányosi mérőállomáson ugyanis 41 fokot mutatott a hitelesített műszer. A mostani szélsőséges időjárás egy csaknem két évtizedes rekordot adott át a múltnak. Az eddigi magyarországi csúcshőmérséklet 2007. július 20-án volt tapasztalatú, amikor Kiskunhalason 41,9 fokos forróság tombolt. Budapesten szintén ezen a 19 évvel ezelőtti nyári napon mérték az eddigi legmagasabb értéket, akkor 40,7 fokot mutattak a kijelzők a fővárosban. A lágymányosi mérés ezt a csúcsot is felülmúlta. Közben a West Endben átadták Budapest legnagyobb egybefüggő tetőtéri nap rendszerét, amely egy közel 4 éves 10 millió euró zöld fejlesztési program részeként valósult meg. A korszerűsítés eredményeként az épület energiafogyasztása 38, széndioxid kibocsátása pedig több mint 80%-kal csökkent 2019-hez képest. Az új napelempark és a külső zöld áram együtt évente 17,5 gigawattóra megújuló energiát biztosít a bevásárlóközpont működéséhez. A fejlesztések célja, hogy a West End a következő években elérje a karbonsemleges működést, miközben a látogatók számára is fenntarthatóbb környezetet kínál. Bár a fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az eredményeket viszont a vásárlók is jól érzékelhetik, hiszen új lifteket és takarékos LED világítást építettek be, miközben a háttérben új kazánokat, új hűtő-fűtőrendszert, épületgépészeti rendszereket és mesterséges intelligenciával megtámogatott épületfelügyeletet szereltek be. Utóbbi valós időben követi az épület energiaigényét, a hőmérsékletét, a látogatók számát, a páratartalmat, a széndioxid kibocsátást és ennek megfelelően optimalizálja a működést. Megnyílt kedden a budapesti Biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó ulmánokat, baliseregieket és sarkantyús teknősöket is bemutattak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója a megnyitón. A természet és környezetvédelmem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte, a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Elmondta, állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület. A Budapest Airport 8 évre szóló keretmegállapodásra keres tervezőket a Liszt Ferenc repülőtér hosszú távú fejlesztéséhez. A programban új terminál és vasútállomás is szerepel, a munkákat mini tendereken osztják ki. Hatalmas átalakulás előtt állt át a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, miután a Budapest Airport egy 96 hónapos, azaz 8 évre szóló keret megállapodást kötne több tervezővel a reptér teljes körű hosszú távú fejlesztésére. A program kulcselemei között egy új földi oldal terminál, új utas mólók és egy saját vasútállomás is szerepel. A megbízás nem jelent automatikus munkát a nyerteseknek, a konkrét tervezési feladatokat minden esetben úgynevezett versenyújranyitások, vagyis minitenderek keretében osztják majd ki a keret megállapodásban szereplő cégek között, írja a Magyar Építők a közbeszerzési adatok alapján. A közbeszerzési dokumentáció egyértelművé teszi, hogy a feladat messze túlmutat egyetlen épülete. A beszerzés célja nem egyetlen beruházás megtervezése, hanem egy olyan hosszú éveken át tartó fejlesztési program szakmai előkészítése, amely a repülőtér utasforgalmi és üzemi infrastruktúrájának jelentős bővítését foglalja magában. Az ingatlan.com közel 10 000 2026-ban eladott lakóingatlan adatain alapuló elemzése szerint a klímaberendezés hatalmas értéknövelő tényezővé vált a lakáspiacon. Még Budapesten egy 50 négyzetméteres klímás lakás átlagosan 5,3 millió forinttal kell el drágábban a légkondi nélkülieknél, addig a kisebb városokban és községekben ez az árkülönbség a 10 millió forintot is meghaladja. A nyári extrém kánikula és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási hullámok alapjaiban írták át a magyar lakáspiac árazási mechanizmusait. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése rávágja az ajtót a korábbi piaci sztereotípiákra. A klímaberendezés ma már messze nem luxus vagy kényelmi stratégia, hanem az egyik legdurvább értéknövelő tényező az ingatlan értékesítés során, írja az elemzésre alapozva a Privát Bankár. A portál szakértői közel 10 000 olyan 2026-ban gazdára talált lakóingatlan valós adásvételi adatait fésülték át, amelyeket a tulajdonosok eladottként jelöltek meg a rendszerben. Az eredmények egyértelműek. A klímával felszerelt otthonok átlagos négyzetméter ára szinte minden település típuson torony magasan verte a légkondi nélküli ingatlanokét. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus, csak egy megvalósítás.

jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Megújult Budapest éjszakai közösségi közlekedése, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok. Emellett több új éjszakai busz is elindult a külső kerületek, valamint az agglomeráció irányába. A fejlesztések célja, hogy a főváros és környéke között az esti és hajnali órákban is gyorsabb, kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen az utazás. Az új hálózat kialakításakor kiemelt szempont volt a közvetlenebb kapcsolatok megteremtése, valamint a csatlakozások javítása a budapesti éjszakai járatokhoz. A változásoknak köszönhetően több agglomerációs településről könnyebben és kevesebb átszállással lehet eljutni a belvárosba, illetve hazajutni az éjszakai órákban. Újdonságként éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Ösvezértere között, amely a kelet-pesti térség elérhetőségét javítja. A közlekedési társaság szerint az átalakítás hozzájárulhat a biztonságosabb hazajutáshoz, és hosszabb távon tovább bővülhet az éjszakai közlekedési kínálat a fővárosban és környékén. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevonta a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfaltburkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Történeteket mesélnek az új utcatáblák a 13. kerületben. Nem csak eligazítanak, hanem a helyi történelembe is betekintést engednek azok az új információs táblák, amelyeket a 13. kerület több pontján helyeztek ki. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a lakókhoz és a látogatókhoz a városrész múltját. A helytörténet helyben program keretében összesen 12 helyszínen jelentek meg olyan táblák, amelyek bemutatják az adott utca vagy a közterület névadójának történetét a 13. kerületben. Az érdeklődők megtudhatják, hogy kiről nevezték el az utcát, mikor kapta jelenlegi nevét, valamint különböző történelmi, irodalmi és kulturális érdekességeket is olvashatnak. A táblákon archív fényképek, korabeli térképek és idézetek is helyet kaptak. Emellett QR kódok segítségével további információk érhetők el az adott helyszínről vagy személyről, így a járókelők akár egy rövid helytörténeti sétán is részt vehetnek az okos telefonjuk segítségével. Az új információs pontokat több helyszínen is elhelyezték, a projekt a kerület közösségi költségvetésének egyik nyertes ötleteként valósult meg. A kerület vezetése szerint a kezdeményezés hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, miközben segít megőrizni és bemutatni Angyalföld és új Lipótváros gazdag történelmi örökségét.
Budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. A sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok számára különösen fontos a megfelelő szakmai és

0: közösségi támogatás. Egy érdi civil szervezet munkája nem csak a helyieknek, hanem a budaörsi családoknak is segítséget nyújt. Budaörsről is rendszeresen érkeznek családok az érdi székhelyű Életfa csoport egyesülethez, amely 2015 óta támogatja a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, valamint súlyosan és halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. A szervezet nem csak Érden, hanem az egész térségben ismert és elérhető segítséget kínál az érintettek számára. Az egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 620 családdal állnak kapcsolatban. Hetente körülbelül 140 gyermek vesz részt a különböző fejlesztő foglalkozásokon, emellett évente több száz alkalommal nyújtanak ingyenes tanácsadást a hozzájuk fordulóknak. A szervezet munkatársai szerint egy ilyen volumenű szolgáltatás fenntartása komoly kihívást jelent. A folyamatos fejlesztésekhez és a kiszámítható működéshez nem elegendők az alkalmi támogatások és a pályázati források. Ezért kiemelten fontosak a rendszeres támogatók. Az egyesület egyik partnere egy érdi mérnökiroda, amely havi rendszerességgel járul hozzá a működéshez, ezzel is segítve a hosszú távú tervezést. Az Életfa csoport példája jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nem áll meg a települési határoknál. A térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai egyre gyakrabban működnek együtt annak érdekében, hogy a családok minél szélesebb körű támogatást kapjanak. Az egyesület továbbra is várja az érintett családokat, valamint azokat az önkénteseket és támogatókat is, akik szeretnének hozzájárulni a közösség munkájához. Az Életfa csoport szerint az összefogás és a helyi közösségek együttműködése jelentheti a legnagyobb segítséget azoknak a családoknak, amelyek nap mint nap különleges kihívásokkal néznek szembe. A Margit-szigeti ősplatán lett a tudomány fája. Különleges elismerést kapott Budapest egyik legismertebb fája, a több mint 200 éves Margit-szigeti ősplatán mostantól hivatalosan is a tudomány fája címet viseli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a Margit-szigeti ősplatánt választották a tudomány fájának. A mintegy 203 éves fa csaknem egyidős az akadémiával, amelyet gróf Széchenyi István alapított 1825-ben. Az ünnepségen elhangzott, hogy a 6,5 méter törzskerületű platán nem csak természeti érték, hanem fontos szimbólum is. A szakemberek szerint a fa átélte az 1838-as pesti árvizet, háborúkat, társadalmi változásokat és Budapest fejlődésének jelentős korszakait is. A rendezvényen az akadémia vezetői hangsúlyozták, hogy a platán jól jelképezi a tudomány világát, hiszen egyszerre őrzi a múlt értékeit és képes a folyamatos megújulásra. A fa kérge rendszeresen leválik, majd új réteg képződik rajta, ami szerintük a tudomány fejlődésének és alkalmazkodó képességének szép példája. A fa tövében elhelyezett emléktábla arra emlékeztet, hogy amikor a kis csemete gyökeret eresztett a Margit-szigeten, akkor éppen akkor született meg a magyar tudomány egyik legfontosabb intézménye. Az elismeréssel a szervezők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a tudás, a kitartás és a folyamatos fejlődés a jövőben is meghatározó érték marad Magyarországon. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcái, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villa Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ija Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téri koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk.

0: Budapest Update.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Kanakti című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
3: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt gondolná az ember, hogy nyáron a kánikulában nagyon más dolgunk nincs is a kertben, mint locsolni, ami egyfelől igaz, mert nagyon sok vízre van szüksége a növényeknek, viszont cserébe gyönyörűen buja zöld felületet tudnak nekünk növeszteni a kertünkbe, de azért júliusban más dolgunk is van, nem ülhetünk öbetett kézzel, nagyon sok feladat van a kertben ilyenkor is. A nagy kánikula, ez a rendkívüli hőség, amiket most megélünk, a növényeket is nagyon megviseli, és egyelőre nyoma sincs a megmentő esőzésnek, és az óriási hőséggel telt napok könnyen kárt okozhatnak a kertben, ha nem gondoskodunk a benne élő virágokról, fákról, cserjékről, zöldségekről, gyümölcsökről. Úgyhogy itt vannak a legfontosabb feladatok. Az első és legfontosabb az a több locsolás és bőségesebb locsolás. A július a legmelegebb hónap, és ilyenkor hullik a legkevesebb csapadék, úgyhogy pláne fokozottan oda kell figyelni arra, hogy napközben is rendben legyenek a növények. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy szépen locsol az ember hajnalban, és locsol este is. Mert hogy a kertnek mintegy 2,5 cm esőt vagy vizet kell kapnia ilyenkor minden héten. A kora reggel a legjobb időszak a locsoláshoz. Az esti öntözés azért nem a legmegfelelőbb, mert az egész éjszakára nedvesen maradt levelek hajlamosabbak a gombabetegségekre. Persze ilyenkor azért nem nyírkos annyira a levegő. Aztán érdemes ellenőrizni az zöldség és a virágok talajának a nedvesség tartalmát. Gerebészhetünk, rendezhetjük a növényeket szépen, füvet tudunk nyírni, mert hogyha többet locsolunk, akkor a vadvirágok is erőre kapnak, szándékosan nem nevezem őket gaznak, mert szerintem nem az, én nem is vagyok gazolós típus, én nem biztatok senkit arra, hogy tépjen ki bármilyen növényt. Letépni le lehet, levágni le lehet, de gyökerestől kitépni azt például Géci Gábor sem, és Gyulai Iván sem javasolja, hogyha kíváncsiak vagytok az ő kertészkedési szokásaira, amik nagyon-nagyon hasznosak, és nagyon érdekesek, és nagyon fontosak, akkor érdemes rájuk keresni a Google-ben vagy a YouTube-on. Az erős napfény a virágoknak is árt, a legtöbb cserepes virágnak hetente egyszer ilyenkor szüksége van a locsolásra, vannak olyan példányok, amelyeket akár kétszer is lehet öntözni egy héten, arra érdemes odafigyelni, hogy locsoláskor ne a növényre öntsük a vizet, hanem a cserepe alá helyezett tálkában, mert innen szépen lassan felszívja, ami neki kell, amit viszont már nem tud elraktározni, ezt öntsük ki alóla, mert hogyha sokáig áll vízben a növény, még ilyenkor is könnyen rothadásnak indul. Aztán adódik a kérdés, hogyha valakinek van konyhakertje, hogy mit lehet ilyenkor vetni, vagy mit kell ilyenkor vetni. Hát az őszi saláta, a retek, a sárgarépa, a cékla, a fehérrépa, a kelkáposzta és a spenót betakarításához most kell elvetni a magokat. Pontosabban 2 hét múlva, majd július végén. Aztán itt van az ideje ilyenkor a paradicsom kacsozásának is. Ugye a termés növelés érdekében a kacsozást elsősorban a folyton növő paradicsomoknál érdemes elvégezni. Ez pedig azért fontos, mert ennek a segítségével nagyobb hozamú termést érhetünk el, azaz több paradicsomot tudunk leszedegetni és örömmel megenni vajas kenyérre és egy pici sóval hétvégén reggel a kertben, vagy az erkélyen, vagy az ablakban, a konyhában, a kis konyhaasztalnál. Úgyhogy a legmagasabban növő virágot sosem metszük le, mivel ha megmetszük, akkor a növény nem fog tovább felfelé nőni, sokkal bokrosabb lesz a termés, hozam viszont visszaesik. Úgyhogy a paradicsommal kapcsolatban az a fontos, hogy távolítsuk el a növény tövénél keletkező úgynevezett kis hát csúnya szóval élve fattyú vagy vadhajtásokat, a hónajhajtásokat. Fontos, hogy még akkor szabaduljunk meg ezektől, amikor kicsik, mert később sérülhet az egész növény. A természetes tápanyag utánpótlásról is gondoskodni kell, a trágyázás megoldás lehet, csalánt áztatunk vízbe, és egy hét elteltével ezzel öntözzük a növényt, ezt nagyon szeretik. Ne feledkezzünk meg a szüretelésről, a sövények gondozásáról, és a zöld metszés is most esedékes, a csonthéjas gyümölcsöknél cseresznye, megy, korai szilva és kajszi, és újra támadnak a mesztelen csigák, erre is tessék figyelni, a tetvek ellen is muszáj védekezni, porlakfű szempontból utolsó figyelmeztetésben vagyunk, és plusz egy tipp, a rovarevő madarak bevonzása a kertbe, úgyhogy próbáljuk meg olyan növényeket, virágokat ültetni, amik a madárkákat, a rovarevő madárkákat vonzzák a kertbe. Ennek a hasznosságát fölösleges külön ecsetelni, a madarak jó ízűn elfogyasztják a számunkra bosszantó kártevőket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A dohányzásról való leszokásnál az egyik legszembetűnőbb dolog, és ami a legnagyobb problémát okoz, és nagyon, nagyon sokan erre hivatkoznak akkor, amikor azt mondják, hogy ezért nem hagyjuk abba a dohányzást. Vagyis a dohányzás utáni hízás, tehát hogy miért hízunk meg leszokás után. Sokan ugye ezért nem teszik le a cigarettát, hogy elkerülhetetlenül felszedjék a néhány sok kilót. A néhány sok ebben az esetben ugye ez terjedhet mondjuk az 5-től a 25 kilóig. Valóban meghízzék az, aki leszokik a dohányzásról, mi ennek az oka, és mit lehet tenni ellene. Ez az első, ami az embernek az eszébe jut. Némi hízás egyébként az olyan 2-3 kiló, ami nem egy jelentős. Valóban a leszokás vele járója, a dohányzás ugyanis némileg emeli az anyagcsere mértékét, a nikotin pedig emellett étvágycsökkentő is. Egy erős dohányosnál a cigarettázás akár naponta 200 kalóriát is elégethet. Ha azonban egyéb szokásainkon, például az étrendünkön nem változtatunk, akkor ez a leszokás idején felszedett plusz kilóktól néhány hónapon belül elméletileg könnyedén meg tudunk szabadulni, elég például, hogyha valamivel többet sportol az ember. Az is igaz viszont, hogy a cigaretta letétele után jóval többet szeretnénk enni. A megnövekedett étvágy, egyrészt a dohányzás már említett étvágycsökkentő hatásának az elmúlásával köthető össze, a nikotin pedig hatással van az inzulin termelődésre is, ennek hatására az agy blokkolja az éhségérzetet. A nikotin egy másik hormonra, a dopaminra is hatással van, többek között ez a hormon felelős azért, hogy kellemesen érezzük magunkat. És hogyha a nikotintól már nem remélhetjük a dopamin termelődésre gyakorolt kedvező hatást, akkor könnyen nyúlunk rákcsálni valóért, amik hasonló hatást válthatnak ki az agyban. A cigaretta elhagyása utáni első napokban sokaknak maga a dohányzáshoz köthető mozdulatsor hiányzik. Emiatt nassolnak, hogy lefoglalják a szájukat konkrétan. A nassolási inger különösen olyan helyzetekben tud erős lenni, amikor egyébként is a cigi után nyúlna az ember, például egy stresszes szituációban, vagy a reggeli délutáni kávé idején. Úgyhogy itt van néhány olyan hasznos módszer, aminek a révén elkerülhetjük a súlyfelesleg szaporodását, amennyiben az ember megszabadulna a káros szokásától. A mozgás a legfontosabb, mert egyrészt ez segíti az örömhormonok termelődését, tehát nem fog dopamin deficit mutatkozni, és ezeknek köszönhetően vidámak, feldobottak, energiával telik leszünk, még akkor is, ha nem gyújtunk rá, és a sport testsúlykordában, a sport a testsúlykordában tartásában is segít, feszesebbé is tud tenni minket, felpesdíti a vérkeringést, és a dohányos időszak alatt felgyőlemlett méreganyagok is gyorsabban tudnak távozni a szervezetből, persze ehhez azért hozzá kell tenni azt, hogy óriás mennyiségű tiszta vizet kell fogyasztanunk. Aztán, hogyha rákcsálunk, akkor rákcsáljunk egészségeseket, egészséges nasikat. Amikor ránk tör a vágy, akkor ne az első utunkba kerülő ételt tömjük magunkba, hanem legyen zeller, répa, sajt, almacsíkok, almacsips például, vagy olajos magvak. Válaszunk olyat, amit pucolni kell, mert így az ember a kezét is lefoglalja, nagyon fontos, hogy ennek ugye a pszichés menete is meglegyen. Gyakran az is elég, hogyha iszunk valamit, próbáljuk ki például a nyugtató gyógynövény teákat. Aztán ami fontos még, hogy kerüljük az alkoholt, mert nem csak a magas kalóriatartalma miatt felesleges energiát visz be a szervezetünkbe, de nagyon sokan kötik össze az ivást és a dohányzást, ezért egy pohár ital gyakran ellenállhatatlan cigivággyal jár együtt. Ráadásul az alkohol csökkenti az ítélő képességet, oldja a gátlásokat, és így még az is könnyebben elcsábul, aki egyébként nagyon szigorú saját magához. Tehát, hogyha mindent összevetünk, akkor érdemes elkezdeni sportolni, ugye a dopamin és a szerotonin termelődés miatt egészséges nasikat magunk köré tenni, és akkor nem kell bűntudatot éreznünk, hogyha elkezdünk nasizni. Plusz, ami még nagyon fontos, hogy fogyasszunk nagyon nagy mennyiségű tiszta vizet, lehetőség szerint tiszta vizet vagy gyógyteákat. Egyébként például ez az egyik leszokási módszer, hogyha emlékeztek rá annak idején, a 2000-es évek elején működött ez nagyon, meg a közepén is tulajdonképpen, hogy amikor rá akarsz gyújtani, akkor igyál meg egy nagy korty vizet. Tehát a tisztulás, a szervezet tisztulása is biztosítva van így, plusz ugye a szájunkat való lefoglalás is, tehát hogy a szánkkal valamit tudjunk kezdeni akkor, amikor nem tudjunk beleszívni a cigibe, mert hogy szeretnénk leszokni róla. Úgyhogy ez egy jó módszer egyébként, hogyha valaki így gondolja, de a mozgás, a tiszta vízfogyasztás és az, hogy megpróbálunk egészséges nasikat rágni, ez biztos, hogy segíteni fog abban, hogy legalább ne olyan nagy mennyiségű testsúlygyarapodás legyen rajtunk akkor, amikor abba hagytuk a dohányzást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője a Hartfordi születésű John Pierpont Morgan, Amerika leggazdagabb bankára. JP Morgan a valahaért leghatalmasabb bankárnak igen-igen kalandos élete volt. JP Morgan Chase, Morgan Stanley a világ valahaért leggazdagabb bankárának nevét máig ismert cégek viselik, hogyha feltűnnek ezek a nevek, ám John Pierpont Morgan mai szemmel szinte felfoghatatlan gazdagsági hatalma átkarolta az amerikai vasútépítéseket, acélipart. Ővé volt a kor legnagyobb műgyűjteménye, ő volt az első igazi tranzakciós guru. Többször megmentette az Egyesült Államokat, konkrétan így, ahogy mondom, de általában ilyenkor jól is járt természetesen. Igaz, olykor méreteseket is bukott, a neves feltalálóval, Teslával való üzletelésébe az ő bicskája is beletört. Rozáciában, ebben az igen kellemetlen bőrbetegségben szenvedett, sebes orra, gyulladt csomói miatt nem szerette, hogyha fényképezték. A méretes ember, mert hogy egy igen nagy darab emberről van szó, akinek, hogyha nem lett volna ilyen sebes, beteges az orra, a bőr, akkor egy nagyon jóképű pasi lett volna. Egyébként ő maga nem riadt meg a barátságos orrcsavarásoknak, hátba veregetéseknek, álcázott testi fenyítésektől sem. A kollégái konkrétan szinte menekültek előle. Olyan ember volt, mint az ismert dollár milliárdosai, Rockefeller, Rothschild, Carnegie. Az üzletben kőkemény, másokat eltipró, ragadozó volt, ugyanakkor bőkező adakozó, az episzkopális egyház lelkes és nagyvonalú tagja, egyetemek, könyvtárak és múzeumok alapítója. Ez a kettőség máig minta a vadkapitalista verseny és az alapítványok, illetve az adakozás kettőségében mozgó amerikai üzletemberek előtt. Minden sikerült neki. Elmondhatjuk konkrétan és szó szerint, hogy JP Morgan született mázlista volt, akinek minden sikerült, nem csak az üzleti életben jött be neki minden, de például bár volt jegye, az utolsó pillanatban nem szállt fel a Titanic hajóra, valójában azért akadt tragédia és rengeteg jogos, vagy olykor nemtelen támadás is az életében. Az első szerelme például nagyon fiatalon meghalt. Egykori nagyságát jól jelzi, hogy John Pierpont Morgan, innen jön egyébként az ismert JP rövidítés, nevét a mai napig két gigantikus amerikai pénzügyi cég, a JP Morgan Chase és a Morgan Stanley is viseli, ahogy ezt korábban már mondtam, úgyhogy innen azért ismerős lehet már a név, igaz? Ismerősen cseng. JP Morgan nem a kor több, gyakorlatilag a nulláról felkapaszkodó milliárdosának csodasztoriát írta. Ő 1837-ben egy nagyon jómódú családba született. Az ő szülei Juliet Pierpont és Junius Spencer Morgan nagyon gazdagok voltak. Az apja egy londoni bank amerikai képviselője volt. Később aztán látni fogjuk, hogy JP valóban ebbe a helyzetbe ült bele, hiszen sokáig az apjával együtt építette az üzletet. A fiatal JP minőségi amerikai iskolákban tanult, de egy súlyos, magas lázzal járó betegség miatt meg kellett szakítania a tanulmányait. Egy évig lábadozott, aztán utána a remek levegőjű Svájcban, aztán Németországban, illetve Nagy-Britanniában folytatta a tanulmányait az egészség érdekében, és hogy új dolgokat tanuljon, így aztán a kortársaival és talán a mai amerikaiakkal ellentétben franciául és németül is megtanult, és mindig is roppant otthonosan mozgott Európában. A képzett, tehetséges és nagyon okos fiú előbb Londonban, aztán New Yorkban kezdett el bankárkodni, az államokba visszatérve elvette gyerekkori szerelmét, Mimit, majd amikor kirobbant az amerikai polgárháború 1861 és 1865 között, meglapult, a besorozás és a háborúskodás helyett megfizetett egy csavargót, aki őt helyettesítette. A háború a tömegeknek mindig szenvedést hoz, de a keveseknek hatalmas profitot. Gondoljunk csak Jókai Mór aranyemberére. JP Morgan is ügyesen nyerészkedett, nagy kockázatot vállalt, akár hadbíróság elé is kerülhetett volna furcsa fegyver ügyleteiért, de ehelyett méretes vagyont szerzett. Alig hanem a profitból a hatóságok megvesztegetésére is jutott némi pénzmag, közben pedig a súlyos tragédia bekövetkezett az életében, egy évvel az esküvő után elhunyt felesége, és ezt nagyon nehezen dolgozta fel. Igaz, 3 évvel később elvette Fannyt, akitől később aztán 4 gyermeke is született, de Mimit sosem tudta elfelejteni. A mindenkori bankjai egyre sikeresebbek lettek, sokáig partnerekkel dolgozott, és még nem egyedül vitte a különböző házakat, hanem a bankok nevében is felbukkanó és gyakran cserélődő üzlettársakkal, ám ezektől sorra-sorra megvált, majd amikor a mentora, legkedvesebb üzlettársa is meghalt, a bank felvette a JP Morgan nevet. Ekkor indult legendás tranzakciós karrierje. A bankár volt, akiben állandóan kavart, bankokat vett, integrált, holdingban vezetett, nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is. Okos volt és agresszív. Valahogy mindig ő járt jól, üzleti partnerei már nem mindig tudták ugyanezt elmondani magukról. Ő lett akkor legnagyobb tranzakciós gurúja, az M&A szakembere. Egyre gazdagabb lett, és már olyan ereje volt, hogy több ízben is előfordult, hogy ő, vagy ő és a szövetségei, például a Rothschildék mentették meg az Egyesült Államokat a pénzügyi krízisektől, akár a csődtől is. Természetesen, amikor magát az államot kezdte finanszírozni, mindig jól járt ő maga is végül, de azzal, hogy az államot kisegítette arannyal vagy kölcsönnel, esetleg kötvénykibocsátással, végre nem csak pénzt keresett, de valamelyest elismertséget is szerzett. Ezek után egy időben a fél világ milliárdosok, bankok, államok fordultak hozzá tanácsért, miként őrizhetnék, megnövelhetnék vagyonukat. Morgan pedig segített és közben gazdagodott. Amikor aztán 1890-ben édesapja, korábbi banktársa a francia Rivierán autóbalesetben meghalt, ővé lett az addig töredezett teljes családi vagyon, és ekkor az óvatos, kockázat kerülő bankármentalitású üzletember hirtelen a reálszféra felé fordult. A legismertebb kudarca a szerb-amerikai feltaláló zsenihez, Nikola Teslához kötődik. A zseniális képességű, de kissé fantaszta elhivatott tudós 1900-ban meggyőzte Morgant, hogy érdemes lenne egy transzatlanti vezeték nélküli távközlési rendszerbe investálnia. Hatalmas képgyűjteményeit később nagyrészt felajánlott a múzeumoknak, hiszen nagy műgyűjtő hírében állt, például a New Yorki Metropolitannek is adományozott. 1913-ban a 76. születésnapját ünnepelte volna a Grand Hotel Plázában, Rómában, amikor különösebb előzmények nélkül álmában érte a halál. Halál hírére a New Yorki tőzsde is bezárt egy rövid időre, és végül Hartfordban, szülővárosában temették el. Gazdagabb emberek biztosan éltek J.P. Morgan után, de olyan hatalmú bankár, aki képes volt egy személyben a világ legnagyobb gazdagságát uralni és irányítani, ha kellett megmenteni, nos, ilyen bankár vagy üzletember alig ha született azóta.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem nincs ember a Földön, aki ne gondolkodott volna már el azon, hogy miért fényes az alufólia egyik oldala, és miért matt a másik. Nyilván, amikor használjuk, akkor rendszeresen felmerül a kérdés, hogy mi a különbség, és melyiket kéne kívülre tenni, és melyiket az étel felé. Hát egyes vélemények szerint az alufólia egyik oldala jobb hővezető, vagy éppen kevésbé biztonságos, mint a másik. Aztán vannak, akik vitatkoznak ezzel, és azt állítják, hogy az égvilágon semmi különbség nincs köztük. Vajon kinek van igaza? No, úgy tűnik, hogy megvan a válasz. Mint kiderült, a háztartásban ugye nagyon sokféle módon alkalmazható az alufólia, és főzés szempontjából nincs jobb vagy rosszabb oldala, úgyhogy mindkettővel ugyanolyan eredménnyel készítheted el az ételt. Na de akkor miért van egy fényes, és miért van egy matt fele? A Reynolds Kitchen fólia márka szerint a különbség egy gyártási sajátosságból fakad, semmi extra varázslatot nem fogunk tudni ezzel kapcsolatban elmondani. Az alufóliát alumíniumból állítják elő, nem meglepő módon, ezt megolvasztják, és aztán szépen lapokat formáznak belőle, hengerek közé szorítják, hőt és nyomást gyakorolnak, és így préselik egyre vékonyabbra és vékonyabbra. Egy ponton azonban a fólia már olyan vékony, hogy nagyon könnyen elszakadhat, ezért dupla rétegben helyezik be a görgők közé, és ahol a két fólia réteg találkozik egymással, az lesz a matt oldal, a másik pedig, ahol a hengerekkel érintkezik, az a fényes. Hogy mennyire biztonságos viszont alufóliával sütni, főzni, ha már itt tartunk, az egy másik kérdés. Érdemes persze ezen is elgondolkodni, mert például ugye most a grillezős időszakban nagyon sokszor használunk alufóliát, több mint 100 éve használjuk már. Először csak cukorkákat és rágógumit csomagoltak bele, aztán nagyon népszerű lett a konyhai felhasználása is, mert a sült zöldségektől kezdve a halakig nagyon sok-sok olyan étel van, amit el tudunk készíteni úgy, sokkal könnyebben és gyorsabban, hogyha használunk alufóliát. Főleg mostanság ugye vannak ezek a grillfóliák, ha már nyár és grillezős időszak, ami vastagabb, kifejezetten azért, hogy könnyebb lehessen vele a nyílt tűznél is dolgozni. Aztán napvilágot látott persze néhány tanulmány is, ugye, mert hogy most már mindennel kapcsolatban napvilágot látnak tanulmányok, hogy mire kell figyelni mondjuk az alufóliával kapcsolatban, hogyha azt használjuk sütéshez, főzéshez, és milyen egészségkárosító hatásai lehetnek. Na most ilyenkor az emberben adódik az a kérdés is, hogy mennyire megalapozottak ezek.

0: a félelmek. Vannak kutatások, amik szerint a főzéshez, sütéshez és a grillezéshez használt alufóliák egy része beleolvadhat az ételbe, ami aztán idővel egészségügyi problémák kialakulásához vezethet. A tudósok valójában már évek óta vizsgálják, hogy az alumínium túlzott expozíciója milyen veszélyeket rejthet az emberi egészségre nézve, és aztán így rájöttek arra is, hogy az Alzheimer-kóros betegek agyszövetében nagyobb mennyiségben mutatható ki. Az alumínium a vizsgálatok emellett azt is megállapították, hogy a magas alumínium bevitel összefügghet az emberi sejtek növekedési ütemének csökkenésével, továbbá potenciálisan káros lehet a csontbetegségben vagy vesekárosodásban szenvedők számára. Számít-e a hőmérséklet, vagy hogy milyen típusú ételt készítünk alufólia segítségével? Hát ezeket is kutatások igazolták, mert hogy több tényező is befolyásolja, hogy az alumínium beleszivárog-e az ételbe. Az egyik ilyen természetesen a hőmérséklet, hiszen minél magasabb hőfokon főzöl vagy sütsz, annál kedvezőbbek a körülmények ahhoz, hogy ez megtörténjen, ezt is egy tanulmány igazolta. A másik fontos faktor az ételek savassága, mert ha valami savasat, például paradicsomos ételt főzünk, vagy ecetes pácot készítünk, az kikezdi a fóliát, és így még több alumínium kerülhet az ételbe. Ember Adams, a Kitchens Ready alapítója mesélte ezt el, és ilyenkor persze az ember elkezd aggódni, de azért érdemes egy kicsit megállni, nagy levegőt venni, mert mindaddig, amíg az alufóliát a hagyományos módon észszerű keretek között használjuk, nincsen mitől tartani. Az emberek többségének nem okozhat ugyanis problémát, mivel a főzés során felszabaduló alumínium mennyisége elhanyagolható, ezt is hozzátette a szakértő. Viszont, hogyha szeretnél valamit használni alufólia helyett, akkor több alternatíva is létezik. Például Adams a szakértő azt mondja, hogy a maga részéről zsírpapírt szokott használni, de amikor éppen kifogy belőle, akkor alkalmanként az alufóliát használja. Megoldás lehet még az acél grill kosár, vagy a nyársak használata, a sült zöldségeknél pedig az üvegtál, vagy maga a rács, hogyha grillezünk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután mai vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, és hogy pontosan ez mit jelent, és miért fontos beszélgetni a kutya neveléssel kapcsolatban az engedelmességről, de leginkább az együttműködésről, nekem ez egy kicsit szimpatikusabb, erről lesz a ma délután. Hello Judit, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy kutyagazda, mentáltréner, és akkor ehhez még azért hozzávarnám azt is, hogy ezek szerint mégiscsak igaza van azoknak, akik azt gondolják, hogy soha nem az állat, és soha nem a gyerek a hibás, hanem mindig a szülő vagy a gazda, szóval, hogy először a gazdival kell zöldágra vergődni.
2: Ez szó szerint így van. A kutyagazda mentáltréner kifejezést azt én találtam ki, pontosabban a férjem és én, mert hogy van egy mentálhigiénés végzettségem, és erre jött pluszban, vagy ehhez jött pluszban ugye maga a kiképzői végzettségem is, és hogy valami más legyen. És már amikor elkezdtem jobban foglalkozni, és máshogy foglalkozni a kutyákkal, és elkezdtem ezt egy kicsit jobban belásni magam ebbe a témába, akkor rájöttem, hogy nagyon sokan csak a kutyára fókuszálnak, és azokra a feladatokra, amiket megtanítanak nekik az iskolákban. Tudod, ez az ül, fekszik, stb. Uh-huh. Órássét. És én a képzés során is azt láttam, hogy az elakadás a legtöbb esetben a gazdáknál van. Különböző traumák lehetnek, amik akadályozzák, hogy valóban kapcsolódni tudjanak a kutyájukhoz. És akkor én azt éreztem, hogy én ezt teljesen máshogy akarom csinálni, mint az átlag trénerek. És így jött maga az elnevezés is. Gondolkodtunk, hogy hogy lehetne ezt kifejezőbbé tenni, hogy valahogy úgy mindenki megértse, vagy kérdés ott legyen a fejében, hogy na de vajon mi ez? És akkor így jött ez a kutyagazda mentáltrénerség. És nagyon jól mondod, hogy igen, a problémák, amikor már rehabilitációról van szó, akkor az én állításom az a tapasztalataim alapján, az elmúlt években gyakorlatilag 0-24 órában csak ezzel foglalkozom, hogy igen, a gazdából fakadnak a problémák.
1: Meg abból mondjuk, hogy a gazdinak milyen pszichés problémái vannak, például ugye, aki ugyan befogad egy kutyát, vagy vesz egy kutyát, vagy magához vesz egy kutyát, mindegy, hogy hogyan kerül hozzá, de hogy ő gyakorlatilag azért kell neki egy állat, hogy valaki felett uralkodhasson. Tehát ez a ledominálom, lenyomom az alkalommal a földre, én vagyok a hatalmasabb, tanulja meg, hogy ki a gazda, én ezektől az emberektől konkrétan rosszul vagyok. Tehát ezeknek az embereknek nem való állat. Hatalmaskodjon maga fölött, mert hogyha ő tehet, akkor hatalmaskodna mások fölött is, csak nem teheti, ezért a kutyát kínozza.
2: Ezt nagyon jól látod, és az a rossz hírem, hogy ebben nagyon sok tréner a mai napig még partnere a gazdáknak. Mert hogy olyan technikákkal, ezt úgy nevezzük szakkifejezéssel, hogy averzív eszközöket használnak, és olyan tréning technikákat. Ugye ez egy régi módszer, ez a parforce módszer, ami abból fakad, vagy úgy tanították régen ugye a vadászkutyákat, hogy kvázi elkerülje azt, hogy kellemetlen érzést vagy fájdalmat érezzen, ezért megcsinálja azt, amit a felvezető vagy a gazdája kér tőle.
1: Félelemből.
2: Így van, félelemből. Gratulálok. És fájdalom elkerülésből. Ez volt régen, na azért ezt ma már meghaladta a tudomány, hála jó Istennek, tehát a kutatásoknak, az etológiai és a kinológiai kutatásoknak köszönhetően ma már sokkal többet tudunk a kutyákról. Pont 2 éve végeztem egy ilyen nyári egyetemet online a Duke Egyetemen a Brian Hara professzornál, és ő mondta azt, hogy egy nagy kutatója a kutyáknak meg a kutyaviselkedésnek, hogy az elmúlt 10 évben sokkal többet tudtunk meg a kutya viselkedéséről és pszichés működéséről, mint az elmúlt 20-30 évben összesen. Na most ezt kell alkalmazni és kell használni, és egyébként az a baj, hogy még mindig nagy vita van a kutyatrénerek, kutyakiképzők, ki minek nevezi magát. Szóval, hogy a szakemberek között is, hogy mit és hogy kell csinálni, az egyik tábor fúj a másikra, miközben én a hétköznapi munkámban is tapasztalom, hogy a türelemmel, kedvességgel, odafigyeléssel, de tudatos neveléssel, egyértelmű kommunikációval a kutya felé sokkal eredményesebb munkát érhetünk el hosszú távon, mert rövid távon te is tudod, hogy a verés, a fenyegetés az sajnos működik.
1: Hát a gyerekeknél ugyanezt csinálják. Tehát, hogy én azt egyszerűen van. Nem tudom felfogni, hogy miért élvezi azt valaki, hogy tőle félnek. Miért jó az neki, hogy fél tőle a gyereke, és fél, vagy fél tőle a kutyája, és most fel lehet háborodni, hogy egy lapon említem a gyerekeket és a kutyákat, de azt gondolom, hogy mind a kettő felé, akár gyerekről, akár kutyáról beszélünk, a viselkedésünknek a kiinduló pontja a szeretet, vagy annak a nem léte. Tehát, hogyha én szeretettel fordulok a kutyám felé, akkor én nem örülök annak, ha látom a rettegést és a félelmet a szemében. Aki rettegésből és félelemből dominálja a kutyáját és él vele együtt, az az ember nem jó ember. Ezt kijelentem helyetted,
2: ha akarod. Nem sok tudása van. Tehát, hogy
1: de pláne rossz.
2: Tehát a tudás hiánya az, ami jelen van egyébként még a szívtelenség mellett, mert ma már tényleg nagyon sokat tudunk a kutya tanulási folyamatáról, és arról, hogy milyen biológiai, kémiai és hormonális folyamatok zajlanak a kutya szervezetében a tanítás során, és hogy csak magunkra gondolunk, és igen, teljesen jó hasonlatod, nagyon hasonló a kutya az emberhez, egyrészt mert ugye idomul hozzánk, tehát egyszerűen a viselkedésünket is nagyon sok szempontból másolja. Nyilván a kutya nem ember, tehát senki nem állította, de a működése, a megfelelni akarása az egyetlen olyan élőlény, amelyik együtt akar működni az emberrel. Tudom, hogy te nagy macskás vagy, és pontosan ezért
1: de
2: tudod,
1: nagy
2: hogy a macska
1: is.
2: Az egy teljesen. De már kutyás is, igen, tudom, hogy sok kutyád van. De hogy egyszerűen teljesen más a két állat. A macska jól el van, nagyon klasszul kötődik a gazdájához, de ő köztök jól el van. Tehát a kutya élhal azért, hogy a gazdájának megfeleljen, és a gazdája kedvébe járjon, ha olyan a kapcsolat.
1: Hozzáteszem egyébként, hogyha a macskával valóban szeretettel foglalkozunk, figyelünk rá, nem csak etetjük, figyelünk rá, beszélünk hozzá, ahogyan egyébként még ezt a növényeknél is bebizonyították, hogy a kedves beszéd, a jó energia, a jó vibe, az a vibráció, az a hullám, ami felé megy, az megnöveszti, virágzásra serkenti, a macska ugyanúgy tud és akar a kedvedben járni egyébként. Szóval, hogy természetesen ez is igaz, de ez is megint mitől függ, tőlünk függ. Na, hogy hogyan tudunk együttműködni a kutyánkkal, hogyan tudunk jól együttműködni vele, hogyan lehet kellemes szeretettel és vidám az engedelmesség a kutya részéről, és örömteli nekünk is, ezzel folytatjuk majd. A Manna délután vendége Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, hamarosan tehát újabb kutya érdekességek.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: és az élet összejön nekem.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Kutyadolgok a mai Manna délutánban. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentáltréner, akivel az együttműködésről, a kutyával való együttműködésről és a finom, jóleső, könnyed engedelmességről beszélgetünk. Mik ebben a sarokpontok, Judit?
3: Az elsődleges, ami a legfontosabb, én minden gazdinak ezt mondom, akivel elkezdek dolgozni, akár kutyanevelésről van szó, akár rehabilitációról, hogy a kutya kapcsolatból működik. És ezzel gyakorlatilag csatlakozom az előzőekben beszéltekhez, tehát amiről ugye szó volt, hogyha nincs meg köztünk az a bizonyos aranyfonál, így ami a szívtől szívig ér, tudod, akkor tényleg az olyan, mint egy ilyen katonaság a kutyának, hogy oké, megcsinálom, amit kérsz, de egyébként nem annyira jó kedvel, vagy nem olyan nagyon lelkesen, és ez fajtánként egyébként eltérő, hogy ki mennyire nagy kedvel dolgozik. De hogy a kérdésedre a válasz, ugye mikor sarokkövek, ezt kérdezted az együttműködésben, tehát én mindenkitől megkérdezem, hogy mit szeretne a kutyájától, milyen lesz a hétköznapi életük, mi az, amire fel kell készíteni a kutyát. És az én véleményem az, hogy nem az ülfekszik a legfontosabb, hanem az, hogy kialakuljon köztünk egy kapcsolat, és tudjon rám figyelni a kutyám, nézzen a szemembe, és ez mindennek az alapja, a bizalom. Azt pedig fel kell építeni, és idő kell hozzá.
2: Mi kell ahhoz, hogy egy gazda észrevegye magában, hogy ahhoz, hogy ez felépüljön, amit az imént mondtál, kiépüljön, meglegyen, működjön, mennyire és milyen mélyen kell magában néznie annak az adott gazdának, és ezt hogy tudod nekik megmondani?
3: Az lenne a legjobb, ha már a kutya vásárlás vagy örökbefogadás előtt megkeresztem.
2: Inkább legyen az örökbefogadás? Igen. Támogassuk.
3: Tehát, hogyha az örökbefogadás előtt, tehát mielőtt egy társat választunk magunkra,
2: az életünkbe, így van,
3: az életünkbe, akkor egy szakemberrel, egy tényleg megfelelő tudással rendelkező szakemberrel üljünk le, és beszéljük át, szedjük össze azokat a pontokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hogy alkalmasak vagyunk egy ilyen közös életre, vagy sem. Mert tudod, amikor valaki elhatározza, hogy igen, szeretnék egy kutyát, akkor ennek sok gyökere lehet ennek a vágynak, sok oka lehet, hogy miért, de hogy mennyire tudok utána reálisan ezzel együtt élni, és nem csak abban a lilaködben, ami nagyon gyorsan azért eltűnik majd, hogyha jönnek a hétköznapi problémák. Tehát ez lenne a nulladik kilométer, hogy üljek le, és gondoljam át, ha kell szakember, vagy egy barát segítségével, aki mondjuk adott esetben kutyatartó, mert ő tudja, hogy mik a kiadások, és mik a váratlan dolgok, amikkel szembe kell nézni. De és akkor itt a második lépés az az önkritika, vagy hogy mennyire vagyok magammal őszinte, hogy mindezek a pontok, amiket összeszedtem, és tök jó lenne, ha leírnánk egy papírra, hogy az ott úgy előttünk van. Hogy erre én tényleg alkalmas vagyok-e. És ez azért nagyon kemény, hogy önmagammal tudok-e annyira őszinte lenni, hiszen itt felelősséget vállalok egy másik életért.
2: Tisztában vannak ezzel az emberek? Mit látsz?
3: Azt mondom, hogy ha csak az elmúlt egy évet nézem, hogy nézzünk egy ilyen szűkebb időintervallumot, akkor egyre több a megkeresésem kutya örökbefogadás előtt. Tudom, hogy ezt hangsúlyozunk, de a vásárlás előtt állók is kerestek már meg, hogy milyen fajta kutya passzol a családhoz, és hogy valóban mik azok, amik így a hétköznapi életben adódnak. Én azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak az emberek, és szeretném hinni, hogy ez a tendencia egyre csak fokozódik. Majd én pozitívan szeretném ezt látni, tehát mondhatnék negatív példákat is, de nem, én azt gondolom, és nagyon remélem, hogyha a hallgatók is most így velünk vannak, és éppen ebben a szituációban vannak, hogy ó, de szeretnék egy kutyát, mert láttam a tévében, mert láttam a szomszédasszonynál, mert láttam, szembe jött az interneten egy nagyon helyes kis videó, hogy az nem annyi, az sokkal több. Az együttélés az, annak vannak nehézségei, kihívásai, de szerintem csodálatos egy négylábú élőlénnyel együtt élni.
2: A kutyák varázslatos jelenlétéről beszélgettünk, ezen belül pedig arról, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, ők hogyan tudnak jól együttműködni velünk, és hogy tulajdonképpen az együttélés hogy lehet a legkönnyebb, hogy a saját magunk életviteléhez, legyen az bármilyen, és hogyan tudjuk hozzászoktatni a kutyust, és hát nyilván ebben nagy szerepe van az engedelmességnek is, a szónak a kedves, jó, puha értelmében vett engedelmességnek. Erről is beszélgetünk a továbbiakban mai vendégemmel, Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál trénerrel, a Mancs mentorral, aki segíteni fog nekünk eligazodni abban, hogy hogyan tudunk úgy jól lenni a kutyánkkal, hogy bármit tanítunk is neki, az neki vidámság legyen. Hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kutya dolgok, ha mai Manna délutánban arról beszélgetünk, hogy az együttműködés és az engedelmesség hogyan tud szépen összefonódni, hogy az együttműködés a kutyánkkal hogyan lehet könnyed és szeretetteli, úgyhogy nem csak minket elégít ki, hanem attól a kutya is boldog, és ami a legfontosabb, nem fél. Szakértő vendégem Eszlátó Judit, kinológus, kutyagazda, mentál tréner, a Mancs mentor, akivel most akkor ezen a nyomvonalon haladunk tovább. Hogyan tudjuk megtanulni a kutyánkat, mert szerintem ugyanúgy össze kell barátkozni vele, akkor is, hogyha örökbe fogadunk egy idősebb kutyust, hogyha veszünk egy kutyát, egy kis kölyök kutyát, vagy azt fogadjuk örökbe, meg kell őt tanulnunk.
2: Ez olyan szép, ahogy mondtad. Én azt mondanám, megint egy picit előrébb lépnék ebben a történetben, hogy legyen meg az az első látásra szerelem. Szerintem ez nagyon fontos. Ha ránézek, akkor szerelembe essek. Nem tudom ezt már.
1: Jaj, de tudom, hát ránézel, és azt érzed, hogy annyira igen. Szeretem, hogy most meg nem tudom. Én is, most ez hülye hangzik, de igen, és én is, hogy megmosdatnám, megnyalogatnám, megpuszilgatom, mint ahogy egymással csinálják. Mint ahogy a gyerekre ránézel, és azt érzed, hogy megeszem, annyira cuki.
2: Igen, tehát, hogy azt érezzem, hogy ő az én társam. Igen, ő az. És van ez az érzés. Van ez az érzés, nekem többször is volt, szerintem ehhez te is tudnál csatlakozni, és én azt gondolom, abszolút, hogy a hallgatók közül nagyon sokan most felteszik a kezüket. Ha ez megvan, akkor onnantól kezdve már sok mindent nem is nagyon kell magyarázni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ó, rutinos gazdi vagyok, már sok kutyám volt, több kutyám volt, még akkor is persze okozhat meglepetést az új négylábú társunk, és ilyenkor én azt javaslom, hogy keressünk meg egy trénert, na de nem mindegy, hogy miért. Legyen a pozitív megerősítéssel dolgozó tréner, akik ugye már tudományos alapon közelítenek a kutyához, és a megerősítés, tehát a jó dolgok megerősítésére helyezik a hangsúlyt, mert nagyon fontos, hogy az első, gyakorlatilag onnantól, hogy ő hozzánk kerül, onnantól mi és hogy történik, hogy én szoktam javasolni, hogy az első két napon szánjuk rá az éjszakánkat. Én a Dömper, ugye egy angol buldog kutyánk van most, aki most már 4 éves lesz, és amikor hozzánk került, akkor én 2 éjszakán át virasztottam a kutyámmal. Mert nem akart aludni, mert szomorú volt. És ott ültem mellette, és csak ücsörögtünk, és néztük a sólámpát. És én azt gondolom, hogy ezek az első napok, bár azt gondolná az ember, hogy jó, hát ez nem annyira fontos, de hogy nem. A legfontosabbak, hogy kialakuljon a kutyában is a biztonságérzés a gazdája felé, hogy neki is jó legyen, és azt érezze, hogy nem csak elvárás van, hanem megértésre is találok itt az új környezetemben, ehhez pedig idő kell. Legyünk jelen a kutyánk életében, az első nap első percétől, ahogy ő már megérkezik hozzánk az életünkbe. Ez a legfontosabb. És aztán nyilván a további lépések azok már inkább a tanításról szólnak, és nagyon-nagyon sok jutalomfalat felhasználással, megfelelő felhasználásával, hogy tudjam, hogy ne csak etetőgép legyek a kutyámnak, hanem tudjak jutalmazni, de hogyha én adhatok egy gyors tanácsot, egy feladatot akár a hallgatóknak, ha megengeded, akkor hát, ha valaki most éppen ebben a helyzetben van, hogy most viszi haza éppen az új kis kutyáját, vagy készül hazavinni, 1-2 napig etesse kézből, adja neki a tápot szemenként, üljön le a kutyához, minél közelebb legyünk, tehát nem föntről, ugye, hogy magasan vagyunk, az ijesztő lehet, üljünk le, vagy feküdjünk le a kutyánkkal szemben, és adogassuk neki szemenként, és közben beszélgessünk vele, és dicsérjük. Ez mindennek az alapja. Én így építettem fel az én kutyámat, és gyakorlatilag angol buldog, az egyik legnehezebb fajta önfejűség szempontjából, de elképesztő dolgokat elértem vele. Tehát dogdancinget is tanultunk, bármit kérek, megteszi. Komolyan meglepődnek sokan, hogy angol buldog létére mennyire együttműködő, és semmi nem történt, csak szeretettel neveltem, és segítettem őt az első perctől.
1: A kutya dolgok sorozatban fogunk még találkozni mai szakértőnkkel, Eszlátó Judit kinológussal, kutyagazda mentál trénerrel, a Mancs mentorral, akivel szépen sorra vesszük majd, hogy hogyan tudunk jól lenni a kutyával. Eloszlatjuk majd azokat a tévhiteket, a városi legendákat, amik a fejünkre ülnek évtizedek óta, és sok érdekességet is meg fogunk tanulni, de a maiakat is köszönjük szépen neked.
2: Én köszönöm, és mindenkinek szép napot!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Jön a jó idő, most már lassan igazán elkezd tombolni a nyár, úgyhogy itt van a 8 legnagyobb tévhit a fényvédelemről, vagy a fényvédelemmel kapcsolatban, vagy hogyan tudunk ragyogni egész nyáron, és hogyan tudjuk megóvni magunkat a pigmentfoltoktól, vagy esetlegesen a hiperpigmentációtól. A bőrön, elsősorban az arcon, a dekoltázson, illetve a kézfejeken megjelenő barna foltokat nem kell bemutatni egy bizonyos kor fölötti hölgyeknek. Ezeket gyakori bőrproblémaként tartjuk számon, és ezek az évek során egyre több nőt érintenek, ahogy haladunk előre a korban. A kiváltó okok között a napozás éppen annyira ott lehet, mint a hormonális problémák, vagy az öregedés, a menopauza. Ma már viszont szerencsére több megoldást is ismerünk a témában, és ezek közül a legeslegfontosabb a fényvédelem, ami természetesen nem csak a hiperpigmentáció, vagy a májfoltok, a pigmentfoltok ellen és azok miatt fontos. Ez időtájt, nyilván az ember már tükönülve várja a jó időt, a strandszezont, sőt, most már innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk, hogy folyamatosan mehetünk majd strandra, de a legnagyobb jó idő és a legnagyobb boldogság közepette sem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről, és nyilván ehhez egy jól megválasztott, erre irányult termék tudja a legnagyobb segítséget adni, a fizikai napvédelem mellett, ami a kalap meg a fehér, vékony, könnyű len ing ruha, ami a vállat például mellkast takarni tudja. Nagyon fontos, hogy ez segíteni tud abban, hogy vagy ezek segíteni tudnak abban, hogy az idő előre haladtával se jelenjenek meg a napon töltött percek nyomai a bőrünkön. Számos megoldás létezik ma már a pigmentfoltok ellen, ha már ott vannak. A különböző kozmetikai eljárásoktól kezdve, ami például a lézerterápia, vagy a kémiai hámlasztás, a házi gyógymódok és a többi, egészen kifejezetten erre a célra alkalmas kozmetikumokig, most már léteznek olyan kifejlesztett napozó termékek is, amik közül több készítményt is bátran lehet erre a célra használni, a már kialakult foltokra, illetve azok megjelenésének a megelőzésére is talál az ember kozmetikumokat, ilyenkor a drogériák és a patikák polcain. 50-es faktorszámmal kell számolni, hogy a kézfej, arcbőr és dekoltás bőrről van szó. Fontos természetesen az is, hogy az összetételét is vizsgáljuk. Tehát az embernek tisztában kell lennie azzal, hogy mi mindenre való a fényvédelem, és mik azok a városi legendák, és mik a valóság az a kapcsolatban. Úgyhogy akkor most nézzük meg, hogy mik ezek. A bőrön, elsősorban az arcon és a dekoltázson megjelenő barna foltok azok, amiket pigmentfoltoknak nevezünk. A fényvédő használata nagyon fontos ebből a szempontból is. Az első tévhit az az, hogy a fényvédő használata D-vitamin hiányt okoz, amikor a bőr napfénynek van kitéve, D-vitamin termel a szervezet, csak az UVB hatására termelődik D-vitamin a szervezetben. Ez a vitamin segít szabályozni a kalcium és a foszfát mennyiségét a testben, amik a csontok, a fogak és az izmok egészségének a megőrzéséhez szükségesek, és elengedhetetlen az immunrendszer tökéletes működéséhez, egy csomó minden más mellett is a D-vitamin. Még ha jól fel is kenjük a fényvédőkrémet, akkor is a nap UVB sugárzásának a 2-3%-a eléri a bőrt és a szervezetnek, csak egy kevéske mennyiségre van szüksége ahhoz, hogy D-vitamint termeljen. Aztán ott van a következő, miszerint nincs szükség fényvédőre, mert van SPF a kozmetikumban, a dekor kozmetikumomban, amit használok. Az úgynevezett SPF-et tartalmazó kozmetikumok és hidratálók nagyszerűen kiegészítik a fényvédőket, de a többi erre a célra készült krémhez hasonlóan 2 óránként ezeket is újra fel kéne kenni az arcunkra, úgyhogy nem elég csak egyszer a reggeli sminkeléskor elvégezni ezt a bőrvédő rutint, tehát nem elég fényvédelem szempontjából az, hogyha a dekor kozmetikumban SPF van. Haladunk tovább a tévhitek között, a következő az az, hogy árnyékban nem lehet leégni, ezt azonnal felejtsük el, valójában az UV-sugárzás és nem a napfény károsítja a bőrt. Annak ellenére, hogy nem látjuk és nem érezzük őket, az UV-sugarak visszaverődnek az olyan felületekről, mint a homok, a víz, sőt még akár a fű vagy a fehér textíliák körülöttünk. Itt tehát nem a legbiztosabb megoldás az, hogyha az ember árnyékba húzódik, persze fontos, de nem minden, ennél ugyanis egy picit több kell, árnyékban is fényvédőt kell használnunk. Aztán a következő a tévhitek között az apropó ruha kategória, ugye, mert nagyon erős tévhit szintén az is, hogyha azt gondoljuk, hogy bármilyen ruhadarab segíthet blokkolni a napsugarakat. A ruha típusa ugyanis nagyon is számít a napfényvédelem szempontjából. A sötétebb és a világosabb színek több UV-sugarat nyelnek el, így jobban tudnak védelmet nyújtani, mint a fehér vagy a pasztell árnyalatok. Tehát az sem mindegy, hogy milyen ruhával védekezünk az UV-sugarak ellen. Érdemes tehát tisztában lenni azzal, hogyha ezeket az ember végig gondolja, gondolja, akkor biztosan mehet neki a nyáridőnek, és akkor még egy fontos dolog, nincs olyan, hogy biztonságos barnulás. Ha a bőr barna lesz napozás után, az a bőrsejtek sérülésének a jele még akkor is, ha nem égtünk le, vagy nem kezdett el hámlani a bőrünk később, a bőr azért lesz barna a napon töltött percektől, mert így védi meg magát, mivel az UV-sugarak károsítják az élő sejteket. Szóval még ha könnyen le is barnulunk, akkor is fennáll a bőrrel kockázata, ezért minden egyes alkalommal érdemes és szükségszerű is fényvédőt használni. Fontos persze itt megjegyezni azt is, hogy minden nemű barnulás az UV-károsodás jele még akkor is, ha nem állt éppen szándékunkban lebarnulni. Sajnos persze egy rohangálós, ügyintézős, szabadban töltött nap során is károsodhat a bőr, egy szó mint száz. Minden UV-károsodás, legyen szó szándékos vagy éppen véletlen barnulásról és esetleges véletlen leégésről, idővel összeadódik, és ezzel növeli a bőrrák kockázatát. Vigyázzunk a bőrünkre, fényvédelem, napvédelem, figyeljünk erre oda.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Provenci töltött uborkát fogunk készíteni, hidegen is, nagyon finom, akár hűtőhidegen is, de nyilván attól egy kicsit kevésbé hidegen kell fogyasztani, de frissen sülve is nagyon jó. Kell hozzá 2, egyenként nagyjából 50 dekás, inkább hosszúkás, mint duci uborka, esetleg kígyó uborka. 50 deka paradicsom, 2 nagy vöröshagyma, 2-3 evőkanál olaj, 2 gereszt fokhagyma, bors, 1 evőkanálnyi friss vagy egy kis kanál szárított bazsalikom levél, de ilyenkor nyáron igyekezzünk friss zöldségekből és friss fűszernövényekből készíteni az ennivalót. 2 deci fősző tejszín, a töltelékhez pedig 40 deka sovány darált hús, a vegánoknak természetesen a dió és a lencse keveréke fűszerezve, ugye húshelyettesítőként. 1 deci zsemlemorzsa, ez egy kis pohárka, 1,5 deciliter főző tejszín, 1 tojás, só, őrölt fekete bors és 10 deka juhsajt. Kint van már a recept a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki tart tőle, hogy lemarad a mennyiségekről, vagy egyáltalán a hozzávalókról, akkor ne aggódjon, bármikor megnézheti a Manna Facebook oldalán. Szóval, a 2 nagyobb dundi uborkát meghámozzuk, hosszában elfelezzük, a magjait kikaparva kissé besózzuk, ezt a kis teknős részt, ezt a vájút félretesszük. A paradicsomot leforrázzuk, meghámozzuk, kiszedjük a magjait, a húsot kockára vágjuk, a hagymát megtisztítjuk, fölaprítjuk, és egy evőkanálnyit félreteszünk belőle. Többit az olajon, az úzott fokhagymával megfuttatjuk, a paradicsomot is oda dobjuk, megsózzuk, borsozzuk, bazsalikomot apróra vágjuk, vagy tépkedjük, egy keveset ebből is félreteszünk díszítéshez. A paradicsomot a többivel fűszerezzük, de csak 2 percig kell párolni, ekkor kell rádönteni a tejszínt, és amikor az fölfort, lehúzni a tűzről. A töltelékhez a darált húst a morzsával, a tejszínnel és a tojással kell összedolgozni, a félretett hagymával és a bazsalikommal fűszerezni, enyhén megsózni, megborsozni. Az uborkát hideg vízzel leöblítjük, megtöröljük szárazra, és a húsos masszával szépen megpakoljuk a kis vájú részét, a kikapart magoknak a részét. Tejszínes paradicsomot egy tűzálló táv vagy tepsi aljára öntjük, ráfektetjük a szépen megtöltött uborkákat. Ez akkor jó, hogyha éppen elférnek az edényben. A juhsajtot kis kockákra vágjuk, és a húsos masszára szórjuk, vagy pakolgatjuk, elhelyezgetjük ki, hogyan szereti. Alufóliával letakarjuk, vagy olyan edénybe sütjük, aminek van teteje. És előmelegített sütőben nagyjából a közepesnél erősebb lángon, kb. 200 Celsius fokon légkeverésesbe csak 180, 25 percig sütjük, akkor levesszük róla a fóliát, és további 10 percig hagyjuk a sütőben megsülni. Ez később, amikor már beindul a cukkini szezon, ugyanígy el lehet készíteni cukkiniből, sőt, megmondom nektek, hogy tökből is, főleg a kisméretű vajtökökből is el lehet készíteni, de hogyha mondjuk több adagot készítenénk, és minden vendégnek, mert mondjuk vendéget várunk, hogy jön a család, barátok, akkor gömbcukkiniből is el lehet készíteni, és mindenki egy ilyen kis töltött gömböcöt kap. Ami lényeges szerintem, hogy a juhsajtot nem szabad sajnálni, és a bazsalikomot sem, mert ettől lesz igazán pikáns, finom íze, ehhez még sajtos pirítóst lehet kínálni, vagy lehet még mellé adni egy kis mazsolás vagy kukoricás rist, hogyha szeretnétek, hogy legyen valami köret, de egyébként megmondom őszintén, hogy a lepirított és megfőzött laska, vagyis csúszatészta is nagyon jól megy hozzá. Mert ugye az szinte már önmagában is egy olyan étel, mint egy kicsit olyan, mint a sózott, borsozott, előre megpirított és úgy megfőzött tarhonya. Tehát ha fogod a csúszatésztát, átpirítod egy kis zsíron, vagy olajon, ki hogyan szereti, de az a zsíron az igazi az íze miatt, és azt főzöd meg, mint ahogyan régen ugye az öreg lebencset, vagy a sima lebencslevest készítettük, és ez a köret hozzá nagyon finom, mint hogyha lazanya tésztát ennél, egy ilyen töltött uborkához isteni lesz. Egészségetekre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Thank you.

Rózsa délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A spórolás szótól van, aki ideges lesz, van, akinek összeugrik a gyomra, van, akinek eszébe jut a múltja, attól függően, hogy az illető hány éves. Az biztos, hogy igyekszik az ember úgy jól gazdálkodni, vagy spórolni, mondjuk az élelmiszereken, hogy lehetőség szerint ne legyen hiányérzete. Úgyhogy itt van most 10 dolog jó tanácsként, amire érdemes figyelni bevásárláskor, mert hogy annak során egy kicsi tudatossággal konkrétan tehetünk azért, hogy a pénztárcánk vastagabb tudjon maradni. Akinek nincsen átlagon felüli fizetése, már pedig ők vannak többen, esetleg az összege nem követte az inflációt, az különösen megérezhette és tapasztalhatja is minden nap az egyre csak növekedő árak súlyát, úgyhogy nem csoda, hogyha az ember pénztárca kímélő módszereken kezdi el törni a kis fejét. Sokan azt vallják, hogy az élelmiszeren nem akarnak spórolni, mert hogy fontos az egészség és a változatos táplálkozás, és ráadásul az, ami az asztalra kerül, akkor tud igazából egészséges lenni, hogyha mi készítjük el, hogy valóban táplálja a testet és nyújtson örömet a léleknek is. Azonban az ennivalókon is lehet spórolni, csupán meg kell találni a módját, hogy hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy az embereknek ne legyen, az embernek ne legyen tőle hiányérzete. Itt van most 10 tipp, amit bevásárlás közben lehet tehát alkalmazni. Érdemes készíteni listát és ragaszkodni hozzá minden körülmények között. Egyébként ehhez a legnehezebb hozzászokni szerintem. Ne hagyjuk magunkat elcsábolni magunk által, csak azt vegyük meg, amit előzőleg leírtunk. Jó, hogyha nem éhesen megyünk boltba, mert hogy sokkal több dolgot kívánunk meg, mint amit venni akartunk. Aztán a lista megírása is nagyon fontos. Gondoljuk át ügyesen, előre, tételesen, hogy mit fogunk, vagy mit szeretnénk főzni, és mit fogunk elfogyasztani belőle, és ahhoz pontosan miből, mekkora adagra, mennyiségre van szükség. Mert hogy a lista segít ebben, abban is, hogy mit és mennyit vegyünk, és abban is, hogy amennyit kell, csak annyit vegyünk, így aztán nem fogunk felhalmozni feleslegesen élelmiszereket, amik aztán, hogyha elromlanak, akkor felesleges pénzkidobás, sőt, élelmiszerpazarlást is jelent. Érdemes figyelni az akciókat. Amikor az ember a vásárló listáját írja, akkor legalább van haszna ezeknek a reklámújságoknak, érdemes ellenőrizni akár a neten, vagy az

0: applikációkon, vagy ezekben a reklámújságokban azokat az akciókat, amik számodra érdekesek, és aztán így lehet kiválogatni az élelmiszereket, és azt szerint összeállítani mondjuk a heti étellistát. Aztán azt is érdemes megnézni, hogy egy bizonyos vágyott termékből készítenek-e olcsóbb, de elfogadható verziót, mert hogy két gyártó árai között nagy lett az árkülönbség, míg az összetétel alig vagy egyáltalán nem különbözik. Azt is jó tudni, hogy a boltok polcain mindig a drágább élelmiszerek vannak szemmagasságban, az olcsóbbak fent vagy alul, úgyhogy tessék alaposan körülnézni, hogy ezt ki tudjuk cselezni, és a kívánt élelmiszert a lehető legjobb áron szerezhessük be. Érdemes egy kicsit számolgatni. A nagyobb kiszerelésű élelmiszer és általában a termékek megvásárlásában jobban jössz ki, mint hogyha kisebb kiszerelésűeket vásárolsz. Például két kisebb csomag tészta drágább lehet, mint egy nagy csomag. Aztán ugye, ahogy már láttuk a tévében is, az amerikai sorozatokból, a kuponozás az nagyon ügyes spórolós módszer, úgyhogy ha teheted, és van ilyen, akkor használ nyugodtan kuponokat, nem szégyen, vagy pontgyűjtőkártyákat, és ott beváltani a kedvezményeket, mert hogy ezzel rengeteg pénzt tud az ember zsebében maradni, észre se vennénk, hogy mennyi. Szóval érdemes utána nézni, hogy melyik üzlet milyen lehetőségeket kínál etéren. A kisboltok helyett érdemes a nagyobb szuper vagy hipermarketbe menni, ha csak nem úgy gondolkozom, mint például mi, hogy a saját kis városunknak a kisboltjait és a vállalkozóit támogatjuk, ezért mi mindig ott vásárolunk. Na, nem mindig, de mondjuk túlnyomó többségben. Fontos a pénztárca kimélés miatt azért nem lemondani a zöldségekről és a gyümölcsökről a saját egészségünk érdekében, úgyhogy a kulcs az, hogy mindig az adott időszakban aktuális, szezonális terményekből vásároljunk. Az is jó ötlet végül, de nem utolsó sorban, ha magad és megpróbálkozol a zöldség termesztéssel, amennyire lehetőséged van rá, akár erkélyen, kiskertben, balkonon, vagy a konyhaablakban, ha más nem, a fűszernövényeket meg tudod magadnak termeszteni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szerintem az egyik legvarázslatosabb dolog a világon, hogyha az embernek van négy lábú kispajtása otthon, akár kutya, akár cica, akár csincsilla, akár mókus, rókakölyök, bármi, csak legyen állatbarátod. Természetesen azért nekem hajlik a szívem a kutyák és a cicák felé, bár az összes állatot nagyon szeretem, de most a macskatartás hat csodás pozitív hatásáról fogunk beszélni, hogy milyen hatással van az emberre az, hogyha van cicád. Úgyhogy külön felhívom a figyelmét azoknak, akiknek még nincs, de gondolkodnak rajta, hogy legyen, hogy fogadjanak örökbe cicát. Javaslom például a Mavednek a cicaörökbefogadás.hu oldalát, vagy bármelyik menhelyet a közeletekben van cica, és minden cica vár egy gazdira, és hogyha örökbe fogadsz egy állatot, akár cicát, akár kutyát, akár másmilyen állatot, akkor nem egy életet mentesz meg, hanem hármat. Mert megváltozik a megmentett állat élete, megváltozik a tiéd is, azt is megváltod és megmented, és természetesen egy harmadik is, aki bekerülhet az örökbe fogadott cica, kutya vagy bármely más állat helyére, és az ő élete is rendbe tud jönni. No, mi van akkor, ha van cicád amellett, hogy bájosak és helyesek és viccesek és jó fejek? Pontosan jól tudjuk mi, akiknek van cicánk, hogy mennyi örömet és boldogságot tud az ember életébe hozni egy cuki, önfejű, de mégiscsak nagyon egyedi figura egy ilyen kis dorombológép. Viszont van tudományos kutatás is, ami konkrétan bebizonyította, hogy nem csupán tökéletes társak tudnak lenni a puhatalpúak, ezek a kis bársonytalpúak, hanem a macska tartásnak számos pozitív hatása van az emberre. Például csökkenti a stresszt és a szorongást. Nem véletlenül lehet látni olyan képeket, hogy idős otthonokba beteg emberekhez visznek cicát, aki dorombol, csak fekszik az ölükbe, ők meg csak sima magatják. Kutatások szerint ugyanis, hogyha macska van körülötted, a jelenléte a szervezetben olyan anyagokat szabadít föl, ami képes csökkenteni a stresszt. Rendesen hormonválaszt ad rá a szervezet, mert a simogatás leviszi a kortizol szintet, a kortizol az ugye, mint tudjuk, a stressz hormon, felpörgeti az oxitocin, azaz a boldogsághormon termelést, ezáltal fokozódik a boldogságérzet, nyugodtabbá válsz, enyhül a szorongás, és már jobban is vagy. Hogyha van egy cicád, akkor ezt állandóan megcsinálhatod, és folyamatos terápiába vagy általa. Nincs többé magány. Hát ez például az egyik legfontosabb dolog. Olyan társaságot tud nyújtani az embernek, hogy nem is tudod elképzelni, hogy milyen az, amikor belépsz a házba vagy a kertbe, és ott vár a cica. Az ember sokkal-sokkal kevésbé érzi magát magányosnak, sőt, ez a szó meg az egyedüllét fel sem merül benned, mert ott van ez a kis cserfes, aki jön és magyaráz, és már fölugrik az öletbe, és már mondja, és dorombol, és ott akar lenni veled, és a kutatások azt is kimutatták, hogy a macskák amellett, hogy gyakran kezdeményeznek fizikai kontaktot a gazdival, emlékeznek is a velük szemben tanúsított kedvességre, és viszonozzák is azt, és ezt én így alá is írom. Nem egyszer, nem kétszer tapasztaltam magam is, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy minden nap, amikor otthon vagyok, gyakorlatilag minden percben tapasztalhatom azt, hogy elképesztő, hogy mennyire helyesek, szociálisak a macskák, és mindenki, aki azt mondja, hogy a macska helyhez kötődik, nem emberhez, önfejű, nem foglalkozik veled, nem fogad szót, nem figyel a nevére, szeretnélek benneteket most innen a messzi távolba csókolni, hogy ez mind hülyeség. Egyik sem igaz, mert mindegyiket csinálja a macska, és általában ezeket a dolgokat azok szokták mondani, akiknek nincsen macskájuk, és még sosem volt, és nem próbálták ki, hogy milyen az. Na, kisebb az esélye a szívbetegségek kialakulásának is, hogyha van cicád, mert a kevesebb stressz miatt a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának a kockázata is nyilván és egyértelműen és értelemszerűen csökken. A macska tulajdonosoknak körülbelül 30%-kal kisebb az esélye különböző szívbetegségek megjelenésének, illetve a stroke-nak is. Emellett pedig a vérnyomásra is pozitív hatással van. A dorombolás pedig konkrétan gyógyít, ugye erről már a múlt hét előtt beszéltünk. A cicák dorombolása a világ egyik legmegnyugtatóbb hangja, frekvenciát illetően is, és amellett, hogy a gazdik szinte azonnal elolvadnak a hallatán, konkrétan gyógyító hatással van. 20 és 140 Hz közti rezgéseket kelt, és tanulmányok kimutatták, hogy a 18-35-ös Hertz tartományban lévő frekvenciák nagyon jó hatással vannak az ízületek mozgékonyságára, elősegítik a csontok, az inak és az izmok gyógyulását és egészségét, a csontszaporodást, tehát a csontot például össze tudja forrasztani magának, a macska gyógyítja magát, amikor dorombol, tehát nem csak akkor dorombol, amikor jól érzi magát, amikor biztonságban érzi magát, hanem például amikor beteg és gyógyítja magát. Sokkal jobban tudsz aludni, ha cicával alszol. Elképesztő élmény. Számos brit kutatás mutatott rá arra már, hogy a gazdik, főleg a nők szívesebben alszanak a macskáikkal, mint a partnereikkel, sőt, sokan arról számoltak, hogy sokkal pihentetőbb is az alvás, hogyha a kedvencük szuszog dorombul mellettük. A Mayo Clinic Center for Sleep Medicine a közelmúltbeli tanulmányban kimutatta azt, hogy a kisállata miatt sokkal jobban aludtak az embereket, akiket vizsgáltak, és csak a 20%-uk mondta azt, hogy a négylábú jelenlét zavarta az ágyban. 80%-uk jobban aludt, úgyhogy legyen mindenkinek macskája.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: leg jobban. Cross GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Időjárás.
3: Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Manna Hits. Manna Hits.